Kárász Izabella, hófehér ruhában. Kivételes nagy kegyelem, az élet sáros mocsarában megtartatni hűségesen, hófehér színű szép ruhában. Átvergődni mocsoktalan, s úgy lépni fel az Úr elébe, tiszta ruhában, zajtalan beolvadni a csendességbe. Itt minden lárma, vad zsivaj csak megriaszt, de el nem kábít, mert nincsen olyan földi zaj, mi eljuthatna a halálig, mi átjutna az életen, mely tündöklőn és hófehéren most indul át a végeken, s az Úr elébe megyen éppen. Fehér ruhát ad ránk az Úr. Úgy indít el a messzi pályán. Jaj annak, kinek foltokat lát majd a fehér, szép ruháján. Bármerre járj, el ne feledd, sorsodnak egy a hivatása. Átmenni a világ felett hófehér színű, szép ruhába. Nincs ennél szentebb hivatás, nagyobb öröm, tisztább varázslat, magasztos égi hitvallás, megőrizni fehér ruhát.

magadat, megőrizni a szívedet, hogy méltó légy az égi fényhez, mikor majd az Isten bevezet a királyhoz, a vőlegényhez. Kivételes, nagy kegyelem az élet útvesztő felében megtartatni jó melegen, megtisztult szívvel és fehéren. Uram, nem kérünk egyebet az élet sáros mocsarában, mint hogy meglássunk tégedet hófehér színű, szép ruhában.

Kedves gyülekezet, ahogy az elhangzott ének szövegéből is hallhattuk, Jézus Krisztus a felnőtt keresztséget az ő tanításai és az ő saját példaadása alapján alapította számunkra, és ezáltal szentelte meg. Tudjuk-e, hogy Jézus mikor keresztelkedett meg? Már ugye a szolgálatát illetően, hát annak a legkezdetén. Gyakorlatilag ez volt a kezdete Jézus szolgálatának, és ebből megérthetjük azt, hogy ő nem magára csak a felnőtt keresztségre adott ezzel példát, hanem arra is, hogy igazán a Krisztus követésnek ez a nyitó kapuja. Drága testvéreink is, akik most elkészültek, ezzel szeretnének elindulni Krisztus követésében, hogy a keresztségben kifejezik azt, hogy ők ezután az ő uruké szeretnének lenni, és őt szeretnék követni. Kérjünk áldást erre a szent cselekményre, és én letérdelek a keresztelendő testvérekkel az imádsághoz, és kérem, hogy a gyülekezet szíveskedjék felállni erre az időre. Mindenható édesatyánk, bennünket nagyon szerető Istenünk, köszönjük azt neked, hogy az emberi életünkben megtörténhet ez a legnagyobb csoda, hogy mi noha nem látunk, de megismerünk téged, mert nyilvánvaló és tapasztalható a te jelenléted az életünkben, a világ történelmében. Látható és tapasztalható a te szereteted. És nagyon köszönjük, hogy ami megváltunk, elmondott egy példázaton keresztül, az tényleg igazság, hogy a pásztor addig keresi az elveszett bárányt, addig keresi, míg meg nem találja. Urunk, nagyon köszönjük, hogy egy emberről sem mondasz le, és az élete utolsó pillanatáig keresed őt, szólítgatod őt, hogy megmentsed őt az örök élet számára. Köszönjük, hogy drága új testvéreinkről sem mondtál le, hanem őket kerested, megszólítottad, és nagyon köszönjük, hogy ők meghallhatták a te szerető hangodat, igennel válaszolhattak, és megszületett szívükben az a bizalom, amit mi a bűneset által elveszítettünk, és ők most már ismernek téged annyira, hogy rád bízzák teljes életüket. Urunk, légy áldva ezért a csodáért, köszönjük őket neked, köszönjük, hogy az üdvözülendők tábora gyarapodhat általuk, köszönjük, hogy őket idáig elvezetted, felkészítetted, a követésednek az alap dolgaira megtanítottad, és arra kérünk, hogy ez a szent cselekmény, amire Úr Jézus, te mutattál példát, ez legyen maradandó az ő életükben. Mindenkor tudjanak visszaemlékezni arra, hogy ők kinek hittek, hogy benned bíztak, hogy veled indultak el, és mindvégig meg is maradhassanak melletted. Nagyon kérünk, Urunk, hogy hadd éljék át ők azt most, hogy lemosod bűneiket, megbocsátod minden eddigi törvényszegéseiket, és tisztán, igazán indulhatnak tovább. Hadd éljék át ők, Urunk, azt, hogy elhangzik rájuk nézve is a te szádból, hogy ez az én szeretett fiam, akiben gyönyörködöm. És hadd éljék át azt, hogy a fiúság zálogát, a szent lelket adod, aki megnyugodhat az ő életükön, és győzelmes erőt adhat ahhoz és vezetést, hogy tényleg téged követhessenek, Urunk. Mindannyiunkért könyörgünk, akit itt vagyunk, és szemléljük ezt az eseményt, és talán sokan sok kérdéssel, hogy miről is lehet itt szó. Arra kérünk, Istenünk, hogy értsünk meg téged, és ismerjük fel a mi saját életünkben mindannyian a te szeretetednek hívását, és arra kérünk, hogy meneküljünk hozzád, hisz ez az emberi élet gyorsan eltelik, és semmink nem marad. Segíts, hogy az odafelvalókat, az örökkévaló dolgokat keressük, és engedjünk annak a keresésnek, amellyel te mindannyiunkat keresel. Urunk, rád bízzuk így mindannyiunkat, és légy itt most jelen továbbra is, és szenteld meg ezt az eseményt, ami drága megváltónk, Jézus Krisztusunk nevében könyörögtünk. Hallgass meg bennünket, Istenünk. Amen. Drága testvérem, a te hitednek vallomására megkeresztellek téged az Atyának, a Fiúnak és a Szentlélek Istennek nevében.
Amen. Hálával áldozzál az Istennek, és teljesítsed a felségesnek tett fogadásaidat. Hívjad segítségül őt a nyomorúság idején, ő megszabadít majd téged, és te dicsőíteni fogod őt.

0: Drága testvérem, a te hited vallomására megkeresztellek téged, az Atyának, a Fiúnak és a Szentléleknek nevében. Amen. Tudjuk, hogy azoknak, akik az Isten szeretik, minden javukra van, minden együtt munkálkodik a jóra. Drága testvérem, a te hited vallomására megkeresztellek téged, az Atyának, a Fiúnak és a Szentléleknek nevében. Amen. Jézus ezt mondja neked, aki győz, oszloppá teszem azt az én Istenemnek templomában, és többé onnét ki nem jő. És felíröm őre áll az én Istenemnek nevét, az én Istenem városának, az új Jeruzsálemnek a nevét, amely az égből száll alá, és az én új nevemet. Úgy legyen.
1: Míg kedves testvéreink átöltöznek és újra visszajönnek, addig énekeljünk egy pár éneket. Keresétek ki velem együtt a 184-es számú éneket. És énekeljük el mind a 4 verszakát.

A 149-es éneket keressük, és ott az első, a második, a hatodik és a hetedik versét énekeljük.

Kedves testvéreim, akik most megkeresztelkedtetek, ez a cselekmény, ez jelképezi azt, hogy ti beléptetek egy szoros kapun, és ráléptetek egy keskeny útra. Amint ami megváltó Jézusunk is mondta, hogy menjetek be a szoros kapun, és a keskeny útra, hogy bemehessetek az életre. Ez az út, ez nem lesz egy sima út. Ez az út, ez rögös. Ez az út veszedelmes kell teljes, mert e világ fejedelme Sátán, Isten és ember ellensége. Harcba vagyunk, nagy küzdelemben, nagy küzdelemnek a része vagyunk, mindnyájan. És a küzdelem nem rajtunk kívül folyik csupán, hanem bennünk. Mert a Sátán, az ellenség magáénak akar tudni bennünket, és mindent elkövet, hogy az ő rabszolgaságában tartson bennünket. De nem szabad elkeseredni, mert a mi Istenünk a leghatalmasabb Úr. A legnagyobb hatalom a világ mindenségben a szeretet. Maga az Isten, mert ő maga a szeretet. És ezen az úton végig fog kísérni benneteket, kivéve, hogyha ti elhagyjátok őt. De én hiszem, és ezért imádkozom, hogy Jóisten adjon nektek erőt, hogy végigmenjetek ezen az úton, mert az Isten egy célt tűzött ki elénk, és most ezt szeretném felolvasni a Jelenések könyvéből útra valóul néktek, és talán mindnyájunknak. Egy nagyon rövid igevers. Az utolsó keresztény korszaknak küldi ezt az üzenetet Jézus Krisztus, és ott csak egy mondatot olvasok fel. Aki győz, megadom annak, hogy az én királyi székembe üljön velem, amint én is győztem és ültem az én atyámmal az ő királyi székében. Dicső cél ez. Milyen távlat ez előttünk. Aki győz, annak megadom, mondja Jézus Krisztus, hogy üljön az én királyi székembe, amint én is győztem, és ültem az én atyámmal az ő királyi székébe. Nem akarom külön ecsetelni, hogy a királyi szék mit jelent. Nincs most arra időnk, hogy minden ízében beszéljünk erről a rövid ige szakaszról. De az bizonyára e világon is nagy kiváltság, valaki a királyi székben ülhet. Nagy kiváltság király gyermekének lenni. Mennyivel nagyobb kiváltság a mennyei király gyermekének lenni, aki a legnagyobb hatalom e világon. Amint említettem, ez egy rögös út, küzdelmekkel teljes. Emberi erővel nem tudunk végigmenni ezen az úton, képtelenség. Embereknek ez lehetetlen, hogy az Isten igazsága bennünk megvalósuljon, ehhez szükséges az, hogy vele szövetséget kössünk, és most ti ezt tettétek. De hatalmas szövetségessel végigmehetünk ezen az úton. És miért mondta azt Jézus Krisztus, hogy aki győz? A győzelmet küzdelem előzi meg, és már erről beszéltünk, hogy ez az élet küzdelmes. De miért szükséges a győzelem? Testvéreim, az utolsó keresztény korszakban élünk, és gondolom, hogy nem kell külön magyaráznom, gondolom abban, hogy ez a világ válságban van. És Jézus Krisztus a válság megoldása felé hajtja a történelmet, és ő meg akar szentelni egy népet. Meg akar dicsőíteni egy népet. Győzelemre akar vinni egy népet. Azokat, akiket szolgáival fogadhatott. Akik oda szentelték az ő életüket néki. Aki hátat fordítottak a régi énüknek. Akik nem akarnak többé önző életet élni, csak maguknak élni.
hanem szolgálni Istennek és szolgálni egymásnak. És én azt hiszem, hogy ezt már most is megérthetjük, hogy a szolgáló élet az a legörömtelibb és a legboldogabb élet. Másoknak, aki másokat felüdít, az maga is felüdül. És amint említettem, hogy abban a korszakban vagyunk, amikor a Szentírás beszél arról, hogy milyen jelei lesznek az eljövetelének, és ezt most már látjuk. Ezek a jelek egyre sűrűsödnek, egyre erősödnek. És most egy népet szeretne elkészíteni, akikre majd rá tud mutatni, hogy itt van a szenteknek békességes tűrése, akik megtartják Isten parancsolatait és Jézus hitét. Testvéreim, ti ennek részesei vagytok velünk együtt. Elindultatok ezen az úton. Ez az út, ezen az úton néha talán elesünk. De testvéreink, ne törüljünk el. Ne essünk kétségbe. Ne vegyen rajtunk erőt a csüggedés. Hanem menjünk Jézushoz. Azt mondja, aki én hozzám jön, semmiképpen ki nem vetem. A Jelenések könyve könyvében, itt a levelekben főleg sokat beszél a Szentírás a győzelemről. Minden keresztény korszakban megjegyzi, hogy aki győz, és különböző jelzőket mond, hogy az fehér ruhába öltözik, vagy azt oszloppá teszem, és így tovább. Minden keresztény korszakban az üdvösség feltétele a győzelem volt. Ez most is ez a feltétele, a győzelem. És akinek van egy kis biblia ismerete, azt talán tudja, hogy Jákobnak volt olyan küzdelme, amikor hazatér a népes családjával, Mezopotámiából a Palesztina földjére, és vele szembe pedig jön az ő testvére, akit ő valamikor becsapott, felfejzett hadsereggel, és ő pedig ott áll fegyver nélkül a bárányokkal, a családjával, kisgyermekekkel, nagygyermekekkel. És nem volt neki más fegyvere, egyetlen egy. Odafordulni a világ teremtőjéhez, odafordulni ahhoz, akinek hatalma van. Ez a szeretet hatalma. Aki megőrizhet bennünket a nehézségben, a válságos időkben is. Testvéreim, válságos idők következnek ránk, de legyen ez erősségünk, vigasztalásunk, hogy egy hatalmas szövetségesünk van. Olyan szövetségesünk, aki a legnagyobb hatalom a világon. Pál azt mondja, hogy semmi nem szakaszthat el bennünket Krisztus szerelmétől. Nincs olyan hatalom, se ezen a földön, se az eljövendő, se az ellenség, de senki nem szakíthat el. Egyedül mi magunk vonhatjuk ki magunkat az Isten közeléből. Még annyival szeretném befejezni a mondani valómat, hogy mi a cél, mit jelent az, hogy be akar ültetni bennünket Krisztus az ő királyi székébe. A cél az, hogy megtisztítsa az ő népét. Cél az, hogy a krisztusi jellem, ezt jelképezi a fehér ruha, a krisztusi jellem meglátszon azon a népen, akire rá tud mutatni majd, hogy itt van, ők azok, akik megtartják Isten parancsolatait és Jézus hitét. És akkor, mikor az Úr Jézus eltávozott erről a földről, akkor megjelentek angyalok, tanítványok, és azt mondták, hogy amiképpen elment, úgy vissza is fog jönni. És Krisztus sokat beszélt az ő eljöveteléről. És amikor eljön, azt mondja, eljövök, hogy magamhoz vegyelek titeket, hogy ahol én vagyok, ti is ott legyetek. Ő ezt akarja. És hogy hova akarja vinni az övéit? Van neki hová vinni. Azt mondja, én atyámnak állában sok lakóhely van. Ha nem lett volna, akkor megmondtam volna nektek, de sok lakóhely van. És most csak befejezésül egy ige szakasz szeretnék még felolvasni Jelenések könyvéből,
ami szerintem a legszebb leírása annak, hogy hova készül Isten népe. Hogy hova akar vinni bennünket, ami megváltó Krisztusunk, ez pedig a Jelenések könyve 21. fejezetében olvasom. Ezután látték új eget és új földet, mert az első ég és az első föld elmúlt, és tenger többé nem volt. És én János láttam a Szent Várost, az új Jeruzsálemet, ami az Istentől száll alá mennyből elkészítve, mint egy férje számára felékesített mennyasszony. És hallottam nagy szódatot, amely ezt mondta az égből, ímé az Isten sátora az emberekkel van, és velük lakozik, és azok az ő népei lesznek, és maga az Isten lesz velük, az ő Istenük. És az Isten eltöröl minden könnyet az ő szemeikről, és halál nem lesz többé, sem gyász, sem kiáltás, sem fájdalom nem lesz többé, mert az elsők elmúltak. És mondta az, aki a király széken ül, íme mindent újjáteszek, és mondta nékem, írd meg, mert te beszédek hívek és igazak. És mondta nékem, meg lett, én vagyok az alfa és az omega, kezdet és a vég. Én a szomjazónak adok az életvizének forrásából ingyen. És most egy záró mondat, aki győz, örökségül nyer mindent. És annak Istene leszek, és az fiam lesz nékem. Micsoda távlat ez, testvéreim. És az Isten ezt akarja nékünk adni. És ti elfogadtátok az ő hívását, és elindultatok ezen az úton. A Jóisten áldjon meg titeket, és kísérjen végig életetek minden napján. Amen.

ünnepélyes keresztségi istentiszteletünket egy énekkel fejezzük be. A 356-os számú éneket keressük meg, énekeljük el mind az 5 verszakát.

Nagyon sok szeretettel köszöntelek benneteket a mai Isten tisztelet alkalmában, és nyissuk meg közösen Máté Evangéliumának a 13. fejezetét. Máté Evangéliumának a 13. fejezetében több példázat található. Ezekből három példázattal fogunk foglalkozni. A magvető példázatával, a pontos búza példázatával, meg a gyalom példázatával. De igazából nem ezeknek a példázatoknak az elemzése lenne a fő feladatunk, hanem hogy ezeknek a példázatoknak az átgondolásának a hátterén a teljes gyógyulásnak a folyamatáról tudjunk gondolkodni. Hogy Isten hogyan látja ezt a folyamatot, és igazából hogyan szeretné nekünk is ezt megtanítani. Ebben a fél évben hát többször is visszaestem ilyen vírusos betegségben, és hát szokatlanul sok időm volt gondolkodni, akkor, amikor gyenge voltam, és pont tulajdonképpen a betegségem alatt fogalmazódtak meg bennem ezek a gondolatok, hogy igazából az Isten nem csak egy betegségből akar minket meggyógyítani, hanem egy vírusos betegségből, vagy valamilyen más testi betegségből, hanem az Isten az önzésből szeretne minket meggyógyítani. És ő a teljes gyógyulást készítette el nekünk. És hogy az életünk folyamán tapasztalható kellemetlenségek, kényszerhelyzetek, ezek csak azt szolgálják, hogy meglássuk a mi magunk valós állapotát, és vágyakozunk más után, vágyakozunk a mennyei után, vágyakozunk olyanokká válni, mint amilyen ő. Mert ő nem dűnölködik a meghaló halálában, és nem dűnölködik a bűnösnek az elveszésében, és a bűnösnek a kínlódásában, még ha saját maga okozza is magának a bűneit, hanem ő abban dűnölködik, hogyha a bűnös felkiált hozzá, és vágyakozik a teljes gyógyulás után. Most ennek a teljes gyógyulásnak ennek vannak folyamatai, ugye saját magunk is tapasztaltuk az életünkben, hogy az első lépés igazából az, hogy megfogalmazzuk azt, hogy gyógyulnunk kell. Igen? Mi betegek vagyunk, hogy gyógyulnunk kell. Most olvasok a Bibliánkban az igét. A 13. fejezet első, ja, bocsánat. Igen, az első versétől olvasok. Azon a napon kimenve Jézus a házból lejött a tenger mellett, és nagy sokaság gyülekezett ő hozzá, annyira, hogy ő a hajóba ment leülni. Az egész sokaság pedig a parton állt, és sokat beszélt nekik példázatokban mondván, íme kiment a magvető vetni. És mikor ő vetett, némely maga az útfélre esett, és előttek a madarok, elkaptosták azt. Némely pedig a köves helyre esett, ahol nem sok földje volt, és hamar kikelt, mivel hogy nem volt mélyen a földben. De mikor a nap felkelt, elsült. És mivel hogy gyökere nem volt, elszáradott. Némely pedig a tövisek közé esett, és a tövisek felnövekedvén megfojtották azt. Némely pedig a jó földbe esett, és gyümölcsöt termett, némely 100 annyit, némely 60 annyit, némely pedig 30 annyit. Kinek van füle, a hallásra hallja. A tanítványok pedig hozzá mellé mondták néki, miért szólsz nekik példázatokban? Ő pedig felelve mondta nekik, mert néktek megadatot, hogy érthessétek a mennyek országának titkait. Ezeknek pedig nem adatott meg. Mert akinek van, annak adatik, és bővölködik, de akinek nincs, az is elvétetik tőle, milyen van. Azért szólok velük példázatokban, mert látva nem látnak, és hallva nem hallanak, sem nem értenek. És beterjesedett rajtuk Ézsaiás jövendőlése, amely ezt mondta, hallván halljatok, és ne értsetek, és látván lássatok, és ne ismerjetek. Mert megkövéredett a népnek szíve, és füleikkel nehezen hallottak, és szemeikkel bemújták, hogy valami módon ne lássanak szemeikkel, és ne halljanak füleikkel, és ne értsenek szívükkel, és meg ne térjenek, és meg ne gyógyítsam őket.
A ti szemeitek pedig boldogok, hogy látnak, és a ti füleitek, hogy hallanak. Mert bizony mondom nektek, hogy sok fogjátok igaz kívánta látni, amiket ti láttok, és nem látták, és hallani, amiket ti hallottatok, és nem hallották. Ti halljátok meg azért a magvető példázatát. Ha valaki hallja az ígét a mennyeknek országáról, és nem érti, eljön a gonosz, és elkapja azt, ami annak szívébe vetetett. Ez az, amely az útfélre esett. Amely pedig a köves helyre esett, ez az, aki hallja az ígét, és mindjárt örömmel fogadja. De nincs gyökere benne, hanem csak ideig való, mihelyt pedig nyomorgatás vagy üldözés támad az ige miatt, azonnal megbotránkozik. Amely pedig a tövisek közé esett, ez az, aki hallja az ígét, de a világnak gondja és gazdagságban családsága elfogja az ígét, és gyümölcsöt nem terem. Amely pedig a jó földbe esett, ez az, aki hallja és érti az ígét, aki gyümölcsöt is terem, és terem némely 100 annyit, némely 60 annyit, némely pedig 30 annyit. Itt megállok egyelőre, és gondoljuk meg ténylegesen azt a közbevetett részt, ahogy a tanítványok megkérdezték, hogy miért beszél példázatokban. Ugye, mert beteljesedett Ézsaiásnak a jövendőlése, hogy látván ne lássanak és halván ne halljanak, mert megtövétedik az összívük. Mi a magyarázat? Miért nem látnak, miért nem hallnak? Mert megtövétedik az összívük. Az ember, hogyha nem lát, nem hall, akkor önmaga nem tud boldogulni. Ugye akkor segítségre van szüksége, vezetésre van szüksége, tanácsra van szüksége. Na most az emberek itt nem kimondottan fizikailag vakokról, meg süketekről beszélt, ugye, mert a fizikai vakság és a süketség felett gyógyítóként fellépett, és ugye meggyógyította mindazokat, akik ő hozzáfordultak. A lelki vakság és a lelki süketséggel már nehezebben ment a dolog, mert ugye itt be kellett ismerni azt, hogy lelkileg süket vagyok, meg lelkileg vak vagyok. Hogy csak azt hallom meg, ami kedves nekem, csak azt hallom meg,

bocsánatot kérek tőle inkább. Meg is történt a bocsánatkérés, és barátok lettek. Leegyszerűsítve. Biztos volt egy bizonyos összeszokási folyamat, de a lényeg, barátok lettek. És ami az én személyes tapasztalatommal kapcsolódik ehhez a témához, az az, hogy ugye mi fiúk, bocsánat a lányok, biztos átéltek hasonlót, bennünk ez a megtorlásra irányuló késztetés, ez sokkal erősebb, mint a lányokban. És annak idején engem is ez jellemzett. Szóval, ha engem bántottak, én kerestem az alkalmat, hogy megtoroljam. És amikor aztán édesanyámnak a szeretetét, meg azt a sok jó akaratot, amit rám árasztott, tapasztaltam, hát nem fogok én intőt hozni az iskolából csak azért, hogy én eleget szerezzek, eleget tegyek a magam belső elvárásainak. Aztán volt egy további késztetés is, amikor az ember mondjuk sportolni jár, a többiek meg nem, akkor egyfajta erőfölény is megjelenik, és hát az pedig még szánalmasabb, hogy én a magam erőfölényét a másik ellenében érvényesítsem. Úgyhogy Jóisten szép lassan leszoktatott engem erről. És így elmondhatom, hogy ez a történet, ez igaz, ez működőképes, és szívből kívánom, hogy ti is tapasztaljátok a magatok bőrén, a magatok tapasztalataiban, amikor iskolában, vagy ahol éppen más gyerekekkel találkoztok. Legyetek ti a legerősebbek azáltal, hogy szelidek maradtok, hogy alázatosak és segítőkészek maradtok, és a többiek fel fognak nézni rátok, megbecsülnek, keresik majd a barátságotokat. Segítsenek bennektek a Jóisten. Kedves testvéreim, hadd mondjam el, hogy amikor itt Zugligetben felállok ígért hirdetni, mindig van bennem egy kis szorongás. Mert nem tudom, hogy majd hogyan értelmezitek. Persze próbálom túltenni magam azon, hogy hogyan értelmezitek. Hát úgy gondolom, hogy az én hivatásom az, hogy az ígét hitelesen szólaltassam meg, függetlenül attól, hogy ki hogyan reagál és ki hogyan minősíti, de azért nem tudom én se teljesen felszabadult szívvel túltenni magam ezen az érzésen. Ma is van bennem egy ilyen érzés, főleg azon a háttéren, hogy ugye felolvassuk ma a jelölő bizottság javaslatának az eredményét. Hallottam már testvérgyűlésen hozzászólásaitokból így kezdődő mondatokat, hogy igaz, hogy az igehirdetésben ez és ez hangzott el, de és akkor bekövetkezett ez egy azzal nem éppen kompatibilis megnyilatkozás. Hát remélem, hogy most az ígére fogunk koncentrálni, és az ígé a benne lévő teremtő erőnél fogva a mi tudatunkat, a mi gondolkodásmódunkat majd a mennyeihez igazítja. Nem tudom, hogy amikor ígét hallgatunk, gondolunk-e arra, hogy az íge, ami elhangzik a szószéken, vagy ha a Bibliából olvassuk, az Isten teremtő erejétől áthatott íge. Az jellemzi az eféle ígéket, a Szentírás minden kijelentését, hogy mindazt, amit ígéret, vagy támogató segítség formájában megfogalmaz, azt, ha valaki befogadja, a benne rejlő teremtő erőnél fogva véghez is viszi. És aztán elgondolkodtam azon, hogy miért van a Bibliában olyan sok gyógyításról szóló történet, hát éppen ezért. Mert meg kell értenünk és meg kell tanulnunk azt, hogy az Isten ígéjében erő van, hatalom van. Nem csupán elméleti igazságokat képvisel, nem csupán intellektuális élményt akar nyújtani azáltal, hogy a mennyei gondolkodás igazság tartalmát közvetíti, hanem erőt és hatalmat akar adni ahhoz, hogy ha valaki befogadja, akkor az életében véghez vigye mindazt, amit megfogalmaz. És ezért írja Ellen White azt, hogy ha valaki bűntől való szabadulásért könyörög, akkor míg más esetekben az Isten talán nem azonnal és nem úgy felel az imádságra, hogy az ember számítana rá vagy elvárná, ha bűntől való szabadulásért könyörög, akkor minden esetben azonnal felel. És kivált képen való alkalom ehhez az úrvacsora. Egy további White idézettel is szeretném ezt megtetni.

nézni, ez így hangzik. Onnan tudom, hogy Isten egy bűnt megbocsát, hogy azt el is veszi. Mert annak bizonysága, hogy velem megutáltatta azt a bűnt, hogy szembefordított azzal a bűnnel, és én valóban azonosítva magam az isteni értékrenddel, magam is elhatárolódtam attól, ennek bizonysága, hogyha segítségül hívom az Úr nevét, és belé kapaszkodom, azt elveszi. Ezért az úrvacsorában az előkészítő prédikációnak az a jellegzetessége és funkciója, hogy segítséget nyújtson nekünk mindabban, ami itt történik. Négy igei gondolatot szeretnék egymással párhuzamba állítva elétek tárni. Rövid, tőmondatos, vázlatos formában. Az egyikre gyakran hivatkoztam már, ezt csak az ismétlés kedvéért és jegyében mondanám. Péter apostol első levele arról beszél, így tesz bizonyságot, János első levele arról beszél, hogy onnan tudjuk, hogy nekünk közösségünk van az Istennel, ha közösségünk van egymással. Az úrvacsora a közösséget állítja helyre, a lábmosás szereztet és ígéi között így olvassuk, ha meg nem moslak, semmi között sincs én hozzám, tehát a lábmosás testvér és testvér közösségét hivatott helyreállítani. Ennek előfeltétele, hogy az Istennel való közösség helyreálljon, mert a lábmosás formális cselekménnyé válik, ha az Istennel való közösségjutás nélkül próbáljuk ezt a dolgot rendezni, viszont onnan tudom, hogy közösségem van az Istennel, hogy készséget mutatok a másikkal való feltétlen közösségre. Ha az utóbbi nem valósul meg, az előbbi kérdésessé válik. Ez az egyik, amit szeretnék ilyen axiomatikus jelleggel elétek tárni. A másik a Korintus beliekhez írott második levélben található, ez sokak nagyon kedvenc ige szakasza, az enyém is. Így kezdődik a 14. versben, tehát a Korintus beliekhez írott második levél 5. fejezetének 14. versében, mert a Krisztusnak szerelme szorongat minket. Ez a motiváció, ez a kiinduló pont, ebből táplálkozik és fakad mindaz, ami ezt követi. Úgy vélekedvén, hogyha egy meghalt mindenkiért, tehát mindazok meghaltak, azért halt meg mindenkiért, hogy akik élnek ezután nem maguknak éljenek, hanem annak, aki érettük meghalt és feltámadott. Ebben úgy bulkoltan, rejtett formában benne van az a gondolat, hogy a Krisztus szorongató szerelmet ez képes engem arra, hogy önmagammal szembeforduljak, hogy aki én voltam, azzal többé ne kelljen számolnia, se nekem magamnak, se a közösségnek, mert hogy az meghalt. A Krisztus halála és az abban megnyilatkozó isteni szeretet képesítő hatalom arra, hogy én az én óemberemet, az én régi élet szerint való óemberemet halálra adjam. Ez minden keresztség alapvetése, az úrvacsorában pedig ez a döntésünk kap ismételt megerősítést. Azért mondja Péternek Krisztus, hogy aki egyszer megfürdött, visszautalás a keresztségre, annak már csak a lábait kell megmosni. Mit fejez ki a keresztség? Úgy folytatja ebben a gondolatmenetben, hogy azért mi ezentúl senkit sem ismerünk test szerint, sőt, ha ismertük is Krisztus test szerint, de már többé nem ismerjük, azért, ha valaki Krisztusban van, új teremtés az. A régiek elmúltak, újjá lett minden. Tehát a Krisztus szorongató szeretete képesítő hatalom arra, hogy én hátat fordítsak annak a valakinek, aki voltam, hogy annak minden meznyilatkozásától, mindenféle ösztönzésétől, belső késztetésétől elhatároljam magam, mert hogy a Krisztus szorongató szeretetébe kapaszkodva én más életet akarok élni, új életet. Azt akarom, hogy a régiek elmúljanak, és újjá legyen minden. És ezért szeretnék egy példát említeni ennek összefüggéseit, egy kicsit foghatóvá tenni.
Azt mondja a Biblia, amikor a halál állapotáról beszél, hogy a halott embernek gerjedezései, tervei, elképzelései azon a napon, amikor meghal, vele együtt sírba szállnak. A keresztség ezt fejezi ki. Aki én voltam, indulataimmal, vágyaimmal, törekvéseimmel együtt, a hullám sírba kerülök. És aki előkerül onnan, aki Krisztussal együtt meghal, és Krisztussal együtt támad fel, az új teremtés. Az a krisztusi értékrenddel, a krisztusi gondolkodásmóddal közösséget vállalni akaró, és azt a gyakorlatban kivitelezni akaró emberré válik. Ha a halál halál, akkor mindaz, ami az én énemhez kötődik, az ott marad a szándékom, a vágyaim, a törekvéseim szerint. Ezért én többé olyan mondatot nem kezdek, amiben az én központi szerepet kap. Önér, önbecslés, önsajnálat, ezek úgy elmaradnak. Mert hogy az halott, akkor meg nincs sajnálata, nincs önbecslése. Szóval ezek a dolgok akkor odavalók, hogy helyettük a Krisztus éljen. De ez a gondolatmenet folytatódik, és erre tenném a hangsúlyt, mert a durvacsorával összefüggésben ez a hangsúlyos. Mindez pedig Istentől van, aki minket magával megbékéltetett a Jézus Krisztus által, és aki nékünk adta a békéltetés szolgálatát. Tud-e a békétlen ember békéltetni? Ezt csak úgy mellesleg jegyzem meg. Mint hogy Isten volt az, aki Krisztusban megbékéltette magával a világot, nem tulajdonítván nékik az ő bűneiket, ránk bízta a békéltetés ígéjét. Azért bízta ránk Isten a békéltetés ígéjét, mert Krisztusban az Isten megbékéltetett magával. Aki keresztény, annak a szívében békesség él. Az más ember élet. Ott a régiek elmúltak, újjá lett minden. Ott a Krisztus lakozik. És amikor mi úrvacsorát szeretnénk venni, akkor az átmeneti időre belőlünk kiköltözött Krisztust várjuk vissza. Valakik befogadják őt, ez az úrvacsora lényege. Hazatérjünk azért, mint tékozló fiak, hogy ezután érvényes legyen ránk nézve az atya mondása, fiam, te mindenkor én velem vagy. Mert hogy megromlott a közösség. Tehát azt mondja a Biblia, hogy ha én megbékéltem az Istennel, akkor alkalmas vagyok, képes vagyok a békéltetés szolgálatára. Nem vagyok alkalmas a békéltetés szolgálatára, ha velem az úrvacsorában ez a csoda nem következik be. Krisztusért járván tehát követségben, mintha Isten kérne mi általunk, Krisztusért kérünk, béküljetek meg az Istennel, mert aki bűnt nem ismert, az Isten bűnné tette értünk, hogy mi Isten igazsága legyünk ő benne. Ahogy a Biblia egyéb kijelentései kapcsán is tapasztalhattuk, ez a rendkívül tömör megfogalmazás a kereszténység lényege. Amikor én gyülekezetbe jövök, én hihetetlen békesség utáni vágyódással jövök. Szóval mindig abban a hitben és reménységben jövök ide, hogy itt a szívemet az én hittestvéreim körében majd betölti a békesség. És tapasztalom mindazt, amit ez az íge egy keresztény gyülekezettel, egy keresztény közösséggel összefüggésben kifejezésre juttat. És ez a békesség független a jelenlévők viselkedésétől. Ha én Krisztussal megbékéltem, ha az Isten engem önmagával megbékéltetett, akkor fölrobbanhat körülöttem a világ. Az én szívemben akkor is békesség fog élni. Mert nem az a fontos, hogy a környezetem hogyan reagál, hanem az a fontos, hogy én megbékéltem-e az Istennel, vagy sem. Hogy helyreállt a közösség Isten és közöttem, vagy sem. És hogyha ez helyreállt, akkor a hátamon lehet fát vágni. Szemem serebben. Ezeket azért mondom, mert hogy ezek ilyen axiomatikus jellegű megfogalmazások a Bibliában, ilyen egyenletbe tömörített igazságok, és éppen ezért gondoltam arra, hogy egy kevésbé értett ígét is most már ezek hátterén elétek hoznék. Nekem annak idején, amikor ezt úgy halványan kezdtem megérteni, nagyon sok bátorítást nyújtott.
Ez az Efézus beliekhez írott levél második fejezetében található, és ott a 12. verstől. Abban az időben Krisztus nélkül valók voltatok, Izrael társaságától idegenek, és az ígéret szövetségeitől távol valók. Reménységetek nem volt, és Isten nélkül valók voltatok a világon. Ez egy definíció, és úgy gondolom, hogy a mi keresztség előtti állapotunkra ez igaz és jellemző volt. Most pedig Krisztus Jézusban ti, kik egykor távol voltatok, közel valókká lettetek a Krisztus vére által. Mert ő a mi békességünk, itt van a kapcsolódási pont, aki egyé tette mind a kettőt. Figyeljétek meg, hogy a nemzetséget dőlbetűvel van, tehát az eredetiben nem szerepel. Egyé tette a kettőt. És ha a szöveg összefüggést tovább vizsgáljuk, akkor nyilvánvalóvá lesz, hogy ki ez a kettő, Isten és ember. És ebből vezeti le azt a későbbiekben, hogy zsidó és pogány között is a krisztusi áldozat egységet teremtett. De ha Isten és ember egysége megvalósul, akkor az alaphangja és az alaptétele jelen van minden olyan gyógyulási folyamatnak, ahol emberek között korábban békétlenség élt, oda beköltözik és ott megjelenik a gyógyulás, a békesség. Mi tehát a mi békességünk alapja? Azt mondja, ő a mi békességünk, ki egyé tette mind a kettőt, és lerontotta a közbevetett választófalat. Ember és ember között lerontja a válaszfalat az, ha Krisztus és köztem ledül a válaszfal. És ezért központi gondolata az úrvacsorának a közösség, ha meg nem most semmi közünk, ha viszont megmos, akkor vele közösségre kerülünk, közösségbe kerülünk. Ebből pedig az következik, hogy egyé teszi a különböző nézeteket valló, különböző véleményen lévő és különböző nemzetiségből származó embereket is. Amiből nem következik az, hogy mindenben egyetértenek, de megjelenik a békességre jutás készsége. A megbékélni akarás készsége. És ez egy kiindulási pont, egy alaphang, egy olyan tényező, ami alapvetése lehet minden keresztény kapcsolatnak. Folytatnám. Az ellenségeskedést az ő testében, a parancsolatoknak tételekben való törvényét eltörölvén, hogy ama kettőt egy emberré teremtse ő magában, békességet szerezvén. És hogy megbékéltesse az Istennel mind a kettőt egy testben a keresztfa által, megölvén ezen az ellenségeskedést. Ennek van egy párhuzamos szakasza a Kolossi levélben, ahol azt mondja, hogy eltörölte az ellenünk való kézírást, az ellenünk szóló kézírást. Az ellenünk szóló kézírás a görögben keirografón és adóslevél magyarra fordítva. Nem a ceremoniális törvény, adóslevél, és azzal teremt Isten békességet, hogy a mi adós levelünket magára vállalja. Az adós levelet annak idején úgy tették érvénytelenné, hogy átszegezték, vagy elszakították. Krisztus magára vette, és a keresztfára vitte a mi adós levelünket, és ennek az a hivatása, hogy békességet teremtsen. Ezt az adós levelet átszakították, amikor Krisztust keresztre feszítették, és ezzel létrejött a békesség alapja. És itt erről beszél. Erről a gondolatról szól ez a szakasz. Eljövén békességet hirdetett néktek a távolvalóknak és a közelvalóknak. Mi tehát ennek a lényege? Az a lényege, hogy Krisztus eljött, felvállalta a mi emberi természetünket, és ezzel önmagában egyesítette az emberit és az Istenit, azért, hogy békességet szerezzen. Felvállalta a mi létformánkat, és ezzel nyilvánvalóvá akarta tenni azt, hogy ő velünk emberekkel valóságos, tartalmas, igazi közösséget akar létrehozni a keresztfa által, mert erre hivatott. És az ellenségeskedést, az egyiket, mert két ellenségeskedésről beszél a Biblia, az egyiket ezáltal megsemmisítette.
a bennünk Istennel szembeni ellenséges viszonyulást, a távolságtartásra való készséget, a rejtőzködést. Az úrvacsorában, vagy a keresztségben Isten és ember egymásra találásáról van szó. Ez a keresztfa által valósággal létrejön, mert Krisztus a mi adós levelünket is magára vállalta. Nyilvánvalóvá tette az Istennek abbéli szándékát, hogy neki fáj az elveszett, és hogy velünk emberekkel a mi érdekünkben közösséget akar alkotni. A közösség a bizalom megteremtésén alapul, és a bizalmat a keresztfa hozta létre, és ezután, miután a mi adós levelünket megsemmisítette, miután nyilvánvalóvá tette, hogy örökkévaló szeretettel szeret minket, ezért a bizalom vélhetően helyreáll, és a bizalom létrejötte után magától értetődő természetességgel kellene létrejönni a közösségnek, Isten és ember között. De Isten és ember helyreállított közösségéből szükségszerűen fakad a másikkal való közösség. A kettő soha el nem választható, egymástól nem függetleníthető. Nem vagyok közösségben az Istennel, ha nem vagyok közösségben a másikkal, vagy legalábbis ebbéli készségemet nem teszem napnál világosabbá és egyértelműbbé. És akkor már csak egy lezáró gondolatot említenék. Ez azóta kedvenc ígém, amit egyszer a Boda Laci testvérünk idézte. Ez pedig a Római Levél 15. fejezetében található. Így olvasnám a 15. fejezet 5. versétől. A békességnek, tűrésnek és vigasztalásnak Istene pedig adja néktek, hogy ugyanazon indulat legyen bennetek egymás iránt, Krisztus Jézus szerint. Hogy egy szívvel, egy szájjal dicsőítsétek az Istent, és a mi Urunk Jézus Krisztusnak atyát. Azért fogadjátok be egymást, miképpen a Krisztus is befogadott minket az Isten dicsőségére. Én szívből kívánom, hogy az úrvacsora ezt a tapasztalatot ajándékozza, vagy legalábbis ajánlja fel mindannyiunknak, hogy akik befogadják, akik élnek ezzel, azok élhessenek általa. Én úgy szeretném, hogyha ez a 7. vers különös hangsúlyt kapna ma. Azért fogadjátok be egymást, miképpen Krisztus is befogadott minket az Isten dicsőségére. Ha mondjuk én megjelennék a menny kapuja előtt, így, ahogy vagyok, hát nem valószínű, hogy befogadnának. Hogy megjelennék valahol el nem bukott világ, mondjuk egy félreeső kis bolygóján, ahol tiszta égi lények laknak ebben a lelki toprongyos állapotban, hát, hogy is mondjam, visszás érzéseket keltenék minden bizonnyal. Krisztus nem idegenkedett tőlünk. Nem idegenkedett tőlünk akkor, amikor ellenségei voltunk, amikor az ellenségeskedésnek meg annyi kifejezési formát adtunk. A Krisztus befogadott. Befogadta a rongyaiban visszatérő, tékozó fiút, akit akkoriban még csak az éhség vitt haza. De amikor az Isten szeretete és jó akarata megnyilatkozott az Atya magatartásán keresztül, amikor ezt a toprongyos, koszos, áporodott szagú fiatalembert magához ölelte és csókolgatta, akkor ebben a fiúban megroppant valami. És már nem az éhség vezérelte, és nem az éhség miatt akart az atyai ház belső javaiban ismételten részesedni, akkor már csak egy dolog érdekelte. Az a valaki, aki elé sietett, aki ölelgette, aki csókolgatta. És az úrvacsora efféle hazatéréseket kínál, ilyen lehetőségeket kínál. Ezért fogadjuk be egymást, hiszen az Isten is befogadott minket. Amen.

Kedves testvéreim, alámosási igét olvasom, szíveskedjetek fennállva hallgatni. A húsvét ünnepe előtt pedig tudván Jézus, hogy eljött az ő órája, hogy átmenjen a világból az atyához, mivel szerette az övéit a világon, mindvégig szerette őket. Tudván Jézus, hogy az atya mindent hatalmába adott néki, és hogy az Istentől jött, és az Istenhez megy. Felkelt a vacsorától, levette a felső ruháját, és egy kendőt vévén körülkötötte magát. Aztán vizet töltött a medencébe, és kezdte mosni a tanítványok lábait, és megtörleni a kendővel, amelyel körül volt kötve. Ment azért Simon Péterhez, és az mondta néki, Uram, te mosod-e meg az én lábaimat? Felelt Jézus, és mondta néki, amit én cselekszem, te azt most nem érted, de ezután majd megérted. Mondta néki Péter, az én lábaimat nem mosod meg soha. Felelt néki Jézus, ha meg nem moslak téged, semmi között sincs én hozzám. Mondta néki Simon Péter, Uram, ne csak lábaimat, hanem kezeimet és fejemet is. Mondta néki Jézus, aki megfürdött, nincs másra szüksége, mint a lábait megmosni, különben egészen tiszta. Mikor azért megmosta azoknak lábait, és a felső ruháját felvette, ura leülvén mondta nékik, értitek-e, hogy mit cselekedtem veletek? Ti engem így hívtok, Mester és Uram, és jól mondjátok, mert az vagyok. Azért, ha én az Úr és a Mester megmostam a ti lábaitokat, néktek is meg kell mosnotok egymás lábait. Mert példát adtam néktek, hogy amiképpen én cselekedtem veletek, ti is akképpen cselekedjetek. Bizony, bizony mondom néktek, a szolga nem nagyobb az uránál, sem a követ nem nagyobb annál, aki azt küldte. Ha tudjátok ezeket, boldogok lesztek, ha cselekszitek ezeket. A Jóisten ajándékozzon meg mindannyiunkat ezzel a boldogsággal. Foglaljunk helyet. Kérném a diakonus testvéreket, hogy szíveskedjenek a szolgálatokat megkezdeni. Mi pedig, akik visszamaradunk, énekeljünk, és pedig a 363-as számú éneket keressük ki először.

0: Ez a gyülekezet, olvasom a kenyér szereztetőség igéjét, kérem a gyülekezet álljon fel. Mert én az Úrtól vettem, amit néktek előttökben is adtam, hogy azon az éjszakán, amen elárultaték, vette a kenyeret. És hálákat adván megtörte, és ezt mondta. Vegyétek és egyétek, ez az én testem, mely kéretetek megtöretik. Ezt cselekedjétek az én emlékezetemre. Mert valamennyiszer eszitek-e kenyeret, és isszátok-e pohárt, az Úrnak halálát hirdessétek, míg eljövend. Akik tudunk, boruljunk le, és mondjunk hálát a kenyérért.
1: Istenünk, édesatyánk, hálás szívvel köszönjük néked, hogy szabadulást szereztél. Köszönjük, Istenünk, hogy nem riasztott vissza, ami elidegenedett, irányodban ellenséges magatartást tanúsító lényünk, hanem te, ami szívtelen, elutasító magatartásunk ellenére is vállaltad a kereszthalált, vállaltad, hogy ide jöjj közénk, hogy itt meggyalázzanak, megcsúfoljanak, leköpjenek, csak azért, hogy kimutasd azt az örök béke szándékot, amellyel viseltetsz irántunk. Urunk, köszönjük ezt a szeretetet, és köszönjük az ebben rejlő átalakító hatalmat, hogy ez a szeretet képes értéket teremteni abban, amire irányul, ha befogadják. Urunk, köszönjük, hogy most is e szeretettől vezérelve kerestél meg bennünket. Köszönjük, hogy lemostad a mi lábainkat a másik testvér közreműködésével, és köszönjük, Istenünk, hogy közünk lehet most hozzád, hiszen a közbevetett válaszfal, a bűn, az ellenségeskedés megszűnt. Urunk, Istenünk, segíts, hogy most, amikor majd a kenyeret magunkhoz vesszük, akkor tedd egészen személyesen, mi a tudatvilágunkban, a mi belső lényünkben a megváltást. Attól, hogy tudatosuljon bennünk, hogy te úgy szeretted ezt a világot, hogy a te egyszülött fiadat értünk is odaadtad volna, ha mi lettünk volna egyedül az eltévejedettek. Urunk, segíts, kérünk, hogy ez a személyes szeretet gyógyítson bennünket tovább, hogy mint ötvös és ezüst tisztogató, kiírtsad belőlünk a szeretet hatalmával mindazt, ami elválaszt tőled, és ami alkalmatlanná tesz a te országodra, a vele való közösségre. Urunk, segíts, kérünk, áld meg a kenyeret, és segíts, kérünk, hogy a jelképen túl magával, a valósággal szembesülhessünk. Amen. Amen. És az Úr karja kinek jelentetett meg? Felnőtt, mint egy veszőszál ő előtte, és mint gyökér a száraz földből. Nem volt néki alakja és ékessége, és néztünk rá, de nem volt ábrázata kívánatos. Utált, és az emberektől elhagyott volt. Fájdalmak férfia és betegség ismerője. Mint akél orszánkat elrejtjük, utált volt, és nem gondoltunk vele. Pedig betegségeinket ő viselte, és fájdalmainkat hordozta. És mi azt hittük, hogy ostoroztatik, verettetik és kínoztatik Istentől. És ő megsebesítetett bűneinkért, megrontatott a mi vétkeinkért. Békességünknek büntetése rajta van, és az ő sebeivel gyógyulunk meg. Uram, hallgasd meg az én szómat, legyenek füleid figyelmetesek könyörgő szavamra. Ha a bűnöket számon tartod, Uram, Uram, kicsoda maradhat meg, hiszen te nálad van a bocsánat, hogy féljenek téged. Várom az Urat, várja az én lelkem, és bízom az ő ígéretében. Várja lelkem az Urat jobban, mint az őrök a reggelt. Az őrök a reggelt. Bízál, Izrael, az Úrban, mert az Úrnál van a kegyelem, és bőséges nála a szabadítás. Meg is szabadítja Izraelt minden ő bűnt.
0: És hálákat adván, ad azoknak ezt mondván, igyatok ebből mindnyájan, mert ez az én vérem, az új szövetségnek vére, amely sokakért kiontatik bűnöknek bocsánatára. Mondom pedig néktek, hogy mostantól fogva nem iszom a szőlőtőkének ebből a terméséből mind a manapig, amikor újra iszom azt veletek az én atyámnak országában. Ismét hajtsuk meg térdeinket, és mondjunk hálát a pohárért. Édesatyánk, örökkévaló Istenünk, ami szeretett megváltunk nemében, újból meghajtottuk egész lényünket a te szent orcád előtt. Adulunk, hogy mi mindig a te áldozatodhoz, mély alázattal és tisztelettel forduljunk, mert drága árat fizettél minden egyes ember megváltásáért. Köszönjük, Urunk, hogy a te véred, amely a Golgotán folyt, az bűntörlő vér, az megtisztító vér, az kegyelmi vér, amely alkalmassá tesz bennünket újból a megmosásra, a megtisztulásra, a veled való közösségre. Köszönjük, drága Jézusunk, hogy újból és újból, időről időre felkínálod a te megbocsátó szeretetedet, kegyelmedet, és ennek bűneinktől újból és újból meg akarsz mosni, tisztítani bennünket, hogy így újból létrejöjjön a szeretet közösség kapcsolat te veled, mint az élet forrásával, hogy újból belőled táplálkozunk, újból élő vízhez jussunk, amely megújítja életünket, megújítja lelkünket, amely valóban új életet fakaszt mások áldására, gyógyulására és neved dicsőségére. Urunk, köszönjük a mai ige hirdetést is, hogy újból arra intesz bennünket, hogy a szeretet hatalma gyógyít, a szeretet hatalma befogad, a szeretet hatalma megbocsájt, ha mi elvárjuk, hogy te alkotó és megváltó szerető Istenünk, eltöröld a mi álnokságunkat, bűnünk sokaságát, akkor te is elvárod, hogy úgy, ahogy te befogadsz minket, mi is fogadjuk be egymást és bocsássunk meg egymásnak. Urunk, ebbe a hitbe, ebbe a reménységbe jövünk te hozzád, hogy elkövetkezendő időben létrejön az egység, a szeretet megnyilatkozása, hogy szívünk, lelkünk egy lesz úgy, mint a tanítványoknak a felházban. És ha talán nem is jutnánk el erre az állapotra, onnan könyörgünk az imádkozás, a könyörgés lelkét. Önts ki mindannyiunk lelkére, hogy valóban egyé tudjunk forrni, hogy művedet, küldetésünket ezen a földön be tudjuk fejezni, hogy te minél hamarabb visszatérhess az ég felhőiben, a te megváltott, véreden megvásárolt gyermekeidért és örökségedért. Köszönjük, hogy te itt voltál most is, és a bűntől való szabadulás áldott örömével ajándékoztál meg mindannyiunkat. Dicsérjük, magasztaljuk, szent nevedet megváltunk. Amen.

bízom benne, hogy még tudtok figyelni egy kicsit. Nem vagytok azért annyira fáradtak talán. Az én előadásomnak a cím az, ha láttátok a meghívót, így hangzik, hogy a kockázatvállalás, mint az ige értésének az alapfeltétele. Tehát a kockázatvállalásról lenne szó, mint az ige értésének a feltételéről. Én azt gondolom, hogy mindannyian tanúi vagyunk, akár most is, de tanúi lehettünk ennek korábban is, hogy a Szentírással ugyanúgy vissza lehet élni, mint bármilyen más alkotással. Igazából attól, hogy az írás szent, még nincsenek olyan védelmi elemek beleépítve, amelyek meggátolnák azt, hogy vissza lehessen élni vele. A Szentírás, tudjuk, és többségünk vallja is, hogy attól szent, hogy maga Isten ennek az írásnak a végső szerzője, de különös és bizonyos értelemben érthetetlen módon ez a szerző megengedi azt, hogy ez az ember szabadon éljen, vagy visszaéljen ezzel a szóval. Így aztán akár szembenézünk vele, akár nem, az igét is fel lehet használni arra, hogy általa a saját meglévő beidegződéseinket, rossz szokásainkat, bűneinket, vagy önös céljainkat igazoljuk. Véleményem szerint János evangéliuma egy nagyon jó példa erre, egy kicsit meredek a példa, de talán így legalább nem fogjuk elfelejteni. Ez a János evangéliuma zsidósághoz való viszonyának a kérdése nagyon jól illusztrálja ezt a dolgot, hogy hogyan lehet igazából az igét felhasználni erre, hogy önmagunkat és saját bűneinket és rossz szokásainkat igazoljuk általa. Igazából a kereszténység körén belül és kívül egyaránt általánosan jelen van az a felfogás, hogy a negyedik evangélium, ugye a János evangéliuma, az gyakorlatilag egy zsidó ellenes irat. Tehát van egy olyan irat, mondják, akik így gondolják, van egy olyan irata a Bibliában, amely úgy, ahogy van, igazából alátámasztja, sőt igazolja magát az antiszemitizmust, ugye a zsidósággal szembeni gyűlöletet vagy ellenségeskedést. Na most az evangélium szövegét, hogyha tárgyilagosan pontról pontra megvizsgáljuk, akkor én úgy látom, hogy egyértelművé teszi azt, hogy szó nincsen erről. Tehát a negyedik evangélium nem antiszemita irat, és egyáltalán nem zsidó ellenes maga a szöveg sem. János evangéliuma pontosan nem azért válhatott, és itt hadd tegyünk egy hatalmas idézőjelet, a keresztény antiszemitizmus egyik alapdokumentumával, hogy azért teszünk idézőjelet, mert ilyen nincsen. Ugye két dolog ellent mond egymásnak, tehát valaki vagy keresztény, vagy antiszemita. Jó, tehát nincsen ilyen, hogy keresztény antiszemitizmus, azért tettük idézőjelbe. Tehát ez az evangélium, a negyedik evangélium nem azért válhatott ennek a keresztény antiszemitizmusnak az egyik alapdokumentumává, mert maga az irat az. Mert hogy a maga az irat antiszemita lenne, hanem mert minden bizonnyal a vele találkozókban, vagy a vele élőkben tudnélik a negyedik evangéliummal, eleve egyfajta ellenszenv vagy a gyűlölet munkálhatott, illetve az ellenszenvre vagy gyűlöletre való hajlam munkálhatott a zsidósággal szemben. És ezt igazolandó, aztán kapóra jött az evangéliumnak a jellegzetes szóhasználata, a jellegzetes fordulatai. Azt látjuk tehát ebben a példában, hogy az értést azt nem maga a szöveg vezette, vagy nem maga a szöveg vezeti azoknál, akik így gondolkodnak a negyedik evangéliumról, hanem az előítélet. Az előítélet határozza meg azt, hogy az ember véleménye szerint mit mond a szöveg, nem pedig maga a szöveg az, ami a megértést vezeti. Na most én úgy gondolom, hogy, és remélem, hogy ti is látjátok ezt, hogy már ebből a példából is nyilvánvaló talán, hogy a Szentírás azáltal, hogy önmagunk igazolásának és az önnön beidegződéseinknek az eszköze lehet, rendkívül veszélyes fegyverré is válhat. Azért válhat különösen veszélyes fegyverré, mert ebben az esetben Isten nevével és Isten szentségével legitimáljuk a bűnt, magát az istentelenséget. És én meg kell, hogy jegyezzem azt, hogy én úgy gondolom, hogy nem véletlen az, hogy a Krisztus hit és egyáltalán a kereszténység olyan nagyon sokak szemében ellenszenves, mert azért gondoljatok bele abba, hogy azok a bűnök, amiket mi
vagy valakik a Szentírás által legitimálni akarnak, azok igazából a Krisztust még nem ismerők előtt is utálatosként tűnnek fel, vagy jelenhetnek meg, mert azért tudjátok, a józan lelkiismeret, a józan lelkiismeret a számukra is fel tudja mutatni, hogy mi a bűn. És azt gondolom, hogy sokszor ebben érhető tetten a kereszténységgel, a ma is fennálló kereszténységgel szembeni ellenségeskedés a nem hívő emberekben. És talán most mi, én is, akik Krisztus hívőnek valljuk magunkat, talán nyugodtan hátradőlünk a székünkön, és azt mondjuk, hogy hát igen, igen, vannak, akik visszaélnek a Szentírással. És tényleg milyen különös ebben belegondolni, hogy ez valóság, és erre van lehetőség. De azért engem ez azért közelről nem érint személyesen. Hát én egy becsületes hívő ember vagyok, velem ez nem fordulhat elő. Ez a veszély csak a megáltalkodottakat, a gyűlöletre hajlóakat fenyegeti, engem nem. Én azt gondolom, hogy mégis érdemes magunkban tudatosítani azt, hogy a Szentírással való visszaélés kérdése az mindannyiunkat a lehető legközelebbről érint, mégpedig azért, mert a Biblia nem csak akartan, és nem csak tudottan, nem csak úgy, hogy én pontosan tudatában vagyok annak, hogy mi történik, válhat önigazolásunknak az eszközévé. Gondoljatok bele abba, hogy igazából a Szentírást nem csupán a zsidó gyűlöletnek az igazolására lehet felhasználni, akkor, ha valaki akarja. Vagy nem is csak mondjuk a hit védelmében való erőszakos vagy akár fegyveres fellépés lehet vele bizonyítani, ha az ember akarja. Hanem ugyanígy lehet legitimálni például a Szentírással mondjuk a lustaságomat is. Vagy ugyanígy lehet legitimálni a Bibliával azt mondjuk, hogyha állandóan verem a gyermekemet és erőszakot alkalmazok vele szemben. Vagy azt is tudom legitimálni a Bibliából, hogyha a feleségem fölött uralkodok. Vagy azt is tudom igazolni a Bibliából, hogyha engem az anyagi nyerészkedés motivál az életben. Vagy azt is, ha korlátolt vagyok. Vagy azt is, hogyha ítélkezek mások fölött. Sőt, még a másképp gondolkodókkal szembeni türelmetlenséget is igazolhatom a Szentírásból. Mert nincsenek beleépítve olyan védelmi elemek, amelyek ezt meggátolnák, vissza lehet vele érni. Attól, hogy szent, ezzel az írással mégis vissza lehet élni. És én úgy gondolom, hogy ezért rendkívül fontos az, hogy kutassuk az ige értésének a feltételeit. Hogy kérdezzünk rá újra és újra, hogy mik a feltételei az igének, az értésének, vagy hadd mondjam inkább így talán szebben, hogy az igével való élésnek mik a feltételei. Mert azért tudjátok, akik ezen a fenti példák valamelyik módján is visszaél az igével, azok is úgy gondolják, hogy ők nem élnek vissza vele. És aki visszaél és félreérti az igét, megvan arról győződve, hogy ő érti az igét. Hogyan kerülhető el, hogy Isten írott kinyilatkoztatást, magát a szent írást félreértsem? Vagy ugye tegyük fel pozitívan a kérdést, nem mindig negatív irányból közelítsünk meg egyes kérdéseket. Hogyan érhetem el azt, hogy valóban magát az isteni szót értsem, és ne pusztán a saját természetes önmagamat erősítsem meg általa? Van-e útmutatás erre magában a Bibliában? Mielőtt még erre a kérdésre térnénk rá, azelőtt én szeretném, hogyha látnánk azt, hogy a Biblia, a Szentírás egy rendkívül reflexív irat. Szóval nem nagyon tudunk feltenni olyan kérdést, vagy nem nagyon tudunk elindulni olyan irányban, amelyről az ige ne tudna, vagy amiről az ige ne beszélne. A Biblia pontosan tud arról, hogy az igével vissza is lehet élni. És hogy vannak és mindig lesznek emberek, akik ezt az eszközt, vagy ezt az utat fogják járni, és a Bibliát ilyen módon önös céljaik eszközének fogják tekinteni. Csak néhány részletet olvasok, nem kell fellapozni, majd egy-egy részletet emelünk ki csak belőle. A jegyzetelő kedvéért mondom, az első jól ismert igék ezek Jakab levelének első fejezetéből való 22. verstől, 22-25. Versek közötti szakasz így hangzik. Az igének pedig megtartói legyetek, és ne csak hallgatói, megcsalván magatokat. Mert ha valaki hallgatója az igének, és nem megtartója, az ilyen hasonlatos ahhoz az emberhez, aki tükörben nézi az ő természet szerinti ábrázatát, mert megnézte magát, és elment, és azonnal elfelejtette, milyen volt.
De aki belenéz a szabadság tökéletes törvényébe, és megmarad amellett, az nem feledékeny hallgató, sőt, cselekedet követője lévén, az boldog lesz az ő cselekedetében. Ugye így hangzott az egyik idézet. Látjuk, hogy az igen milyen sok mindenről tud, tud arról, hogy bizony az igével találkozva is megcsalhatja magát az ember. A második példánk Péter második leveléből való, talán ezt is mindannyian jól ismerjük, 3. fejezet 16. verse, amelyekben, ugye írja Péter, tudnék Pál leveleire utal vissza, amelyekben vannak némely nehezen érthető dolgok, amiket a tudatlanok és álhatatlanok, ugye nem csak tudatlanságról van szó, amelyeket a tudatlanok és álhatatlanok elcsűrnek, csavarnak, mint egyéb írásokat is, ugye erről beszéltünk az előbb, a magok vesztére. Ott van. Nem kellett túl sokat várni ahhoz, hogy maga az ige a visszaélés eszközévé válhasson egyesek kezében. És nézzünk meg egy konkrétabb, bizonyos értelemben konkrétabb példát, Lukács evangélium a 18. fejezetéből, ahol megint csak láthatjuk azt, hogy igen, az ige felhasználható önnön magunk igazolására. Lukács evangélium a 18. fejezet 9-től 14. versig olvasom. Némelyeknek pedig, kik elbizakodtak magukban, hogy ők igazak, és a többieket semmibe sem vették, már ez önmagában megérne egy órát, ezt a példázatot is mondta, tudnilik Jézus. Két ember ment fel a templomba imádkozni. Sokan talán folytatni is tudnánk, az egyik farizeus, a másik vámszedő. A farizeus megállva így módon imádkozott magában, Isten, hálákat adok neked, hogy nem vagyok olyan, mint egyéb emberek, ragadozók, hamisak, paráznák, vagy mint ím, vámszedő is. Ugye honnan tudta ez az ember, hogy ragadozónak lenni, hamisnak lenni, paráznának lenni bűn? Ugye az írás megírja. Böjtölök kétszer egy héten, ugye folytatja az imáját. Böjtölök kétszer egy héten, dézsmát adok mindenből, amit szerzek. A vámszedő pedig távol állva, még szemeit sem akarja az égre emelni, hanem veri a mellét, mondva, Isten, légy irgalmas nekem, bűnösnek. És itt jön a magyarázat Jézustól, mondom nektek, ez, tudnélek ez az utóbbi, a vámszedő, megigazulva ment alá az ő házához, inkább, hogy nem amaz, tudnélek a farizeus, mert valaki felmagasztalja magát, megaláztatik, és aki megalázza magát, felmagasztaltatik. Ennyit ezekről a példákról. De én azt gondolom, hogy mindannyian úgy gondoljuk, hogy különös lenne, hogyha a Szentírás, amellett, hogy beszél ezekről a veszélyekről, nem szólna egyúttal arról is, hogy hogyan kerülhető el ez a veszély. Nem mindannyiunknak olyan hiányérzete lenne akkor, hogyha nem lenne felmutatva az, hogy na jó, jó, de akkor mi a megoldás? Hogyan kerülhetem el azt, hogy én magam is az igének egy ilyen félreértőjévé váljak? Igazából azt gondolom, hogy mindannyian nagyon szeretnénk, hogyha lenne egy néhány pontban valami táblára, képzeletbeli táblára csak úgy felpöttyögetnénk, és azt mondanánk, hogy hogyha ezzel élünk, akkor biztos, hogy biztonságban vagyunk, akkor elkerülhető ez a veszély, mi akkor nem válunk ilyen önigazult emberi, akik ráadásul az igét használják fel arra, hogy önön magukat igazolják, és így legitimáljuk ugye a saját bűneinket. De egy ilyen néhány pontban rögzíthető nincs.

veszni. Oly sok embert kerít a hatalmába ez az aggodalom. A Biblia ezt a nagy reménységet mondja el, hogy a történelemnek a legnagyobb eseménye ez lesz. A történelemnek két nagy, legnagyobb eseménye volt Jézusnak az első eljövetele, amikor megoldást hozott jönni az emberiségnek, amikor váltságulatta az életét. És ezek után a történelemnek a másik, talán még az előzőnél is hatalmasra fölemelőbb eseménye, amikor Jézus a meggyalázott, a leköbdösött, a keresztre feszített megváltó, hatalommal jön el, dicsőséggel, hogy mondta, hogy nékem adatot minden hatalom menjen és földön, és örökségül osztja majd a földet azoknak, akik őt követték. Ennél a mozzanatnál tehát mielőtt rátérnék az álomnak az egyéb részleteire, mert hiszen mindannyian kíváncsiak vagyunk, hogy ettől az időpillanattól, Nabukodonozor korától, tehát időszámításunk előtti 7.-6. század, és a vég idejéig, amelyet most részleteztem, mert ez a súlypont, mind a 10 vázlat profécia ebben az egy pontban összegződik. Mind a 10 vázlat profécia, ha más kezdő időpontban is indul, de mindegyik ebbe a pontba ér bele, azért tettem ide kérdőjelet, mert ezt a napot és ezt az órát nem tudja senki sem, és nem is tudhatja senki sem, hogy mikor fejeződik be a világ történelme. De mind a 10 vázlat proféciának ez a súlypontja, a történelem lezárulása is az azt közvetlenül megelőző időszak. Tehát mielőtt arra is kíváncsiak lennénk, hogy mi volt közben, hogy mi történt eddig, és most mi történik, mert hiszen még nem vagyunk itt. Mielőtt ezt nyomon követnénk Nabukodonozor álmából, itt szeretném a figyelmükbe ajánlani Georg Friedrich Händelnek azt az oratóriumát, amelyet a Dániel könyvére írt, aminek ez a címe, hogy Belsacár, és ebből a győzelmi kórus szeretném bejátszatni. Énekeljetek egek, örüljetek egek, mert van pozitív végkimenetel a világ történelmének. Nem az lesz a végkimenetel, hogy az ember itt valami béke birodalmat alapít, vagy valami boldog világot fog létrehozni, távolról sem. A világ megy lefelé. Borzalmas útján rettenetes napokat látok közeledni, mondta Petőfi is. De Jézus személyes eljövetelés, azok, akik várják, azoknak az öröme, ez csendül fel a Händel győzelmi kórusban. Kérném szépen tehát most az első zenét.

Nos tehát, kedves hallgatóink, térjünk rá az álom súlypontjának a szemrevételezése után magára a szobornak, vagy hogy a mi Bibliánk fordítja, az állóképnek, régi magyar nyelven, tehát a szobornak a részletezésére. Vajon mit jelképez az arany, az ezüst, a réz, a vas, vas és cserép? Segítségül hívnánk itt Dániel könyve 7. fejezetének a profétikus bemutatását, hiszen a Biblia szerint több évtizeddel ezután, hogy Nabukodonozor kapta ezt az álmot, Isten Dánielnek is adott egy álmot. És az előző álmot megerősítette azzal a különbséggel, hogy a pogány királynak ugye kívánatos fémek sorozatával mutatta be a világtörténelem egyes szakaszait, Dániel prófétának viszont ugyanezeket a hatalmakat, ugyanezeket az államgépezeteket már vadállatokként mutatta be az Isten. Nagy különbség, ugye? De a két vázlatprófécia teljesen párhuzamos, tehát amit az arannyal szimbolizált az első álom, azt szimbolizálja az oroszlán. Amelyet bemutatott az ezüst, azt mutatja be a medve. Amit bemutat a réz, arról beszél a párduc, és a vas és a vas cseréppel pedig párhuzamos a fenevad és a fenevad tíz szarva és a kis szarvról szóló álom. Dániel próféta ugyanis azt látta álmában, hogy a tenger hullámzik, hogy a tenger mindig a népeknek a jelképe a Bibliában, megint csak hadd hivatkozzam Petőfire, aki megint csak tökéletesen megértette a Szentírást, hogy a föltámadott a tenger, a népek tengere. Rögtön ő is azonosítja a Bibliában. Ez is szó szerint a Jelenések könyve 17. fejezetében, az 5. versben azonosítást nyer, tehát 17-15-ben, hogy a vizek, a nagy vizek mit jelképeznek. Tehát Dániel látta a tengert hullámozni, és először feljött a tengerből egy oroszlán, nagy sasszárnyakkal, kitépettek a sasszárnyai, eltűnt az oroszlán, feljött a medve, egyik oldaláról a másikra dőlt, három borda volt a szájában, szózatot hallott, utána az is letűnt, jött a párduc, iramodott gyorsan, az is letűnt, jött a fenevad, és a fenevad fején ugyanaz a tíz szarv látszott, mint a vasnak a végén, a vaslábak végén a tíz lábúj, és közben pedig három más szarvat kiszakítva feljött egy kis szarv titokzatosan, nagy erőre jutva. Tehát a két álom, a két látomás teljesen párhuzamos. De vajon mit jelképeznek az egyes szakaszok? A Biblia szerint Isten bemutatta azt, hogy a földi történelemben hogy folyik majd a hatalomért való harc. Ugye az egész földi történelem miért különösképp rettenetes? Mert állandóan megy a marakodás a hatalomért. És négy olyan nagy világbirodalmat állított Isten Nabukodonozor és Dániel szeme elé is, amelyek megtestesítették a hatalomért való marakodást, és amelyek mindig kapcsolatban voltak az igazi hívő néppel, tehát az ókorban Izrael népével, a zsidó néppel, az újkorban pedig a kereszténység maradékával, igazi hívő csoportjaival. A jelképek azonosításával kapcsolatban hadd mondjak előzetesen egy megkönnyebbítő, valóban egy boldogító hírt önöknek, hogy nem nekem kell azonosítanom a jelképeket. Ne nekem higgyenek ezzel kapcsolatban, hanem a jelképeket, a jelképeit maga a Biblia azonosítja. Erre nagyon tessenek figyelni. Nem emberi önkényre bízta az Isten, hogy mi mivel azonosítunk jelképeket, hanem ha Isten használ egy jelképet, mondjuk a bárány jelkép, egy nagyon ismert bibliai jelkép, amit a Biblia használ már Mózes első könyve 3.-4. fejezetétől, és olvassuk a Bibliát, és mondjuk nem tudjuk, hogy mit jelképez az a bárány. Kérem, addig olvassuk a Bibliát, ameddig szó szerint nem találjuk meg benne a meghatározást, az azonosítást. Ha eljutunk János evangéliuma első fejezetéig, a 29. versben ezt megtaláljuk, mert amikor keresztelő János bemutatta Jézust a Jordánnál, mit mondott? Íme az Istennek ama báránya, aki elveszi a világ bűneit. Tehát bárány egyenlő Jézus Krisztus. Itt vitának helye nincsen. Ugye ezt nem egy ember azonosítja, ezt maga a Biblia azonosítja, és ezeket a jelképeket is maga a Szentírás azonosítja. Egyébként a tíz vázlat proféciáról, ahogy látom, még az asztalunkon van egy áttekintés. Ha most nem marad elég, a következő előadásra is hozok belőle, ezt bárki
megveheti 2 forint az ára, mind a 10 vázatprofécia fel van sorokasztott egymás fölé, és ott beírtam az azonosításokat is. Hogy Dániel könyve 2:38 azonosítja az aranyat, a Dániel könyve 8:20-21 azonosítja a 2. és 3. hatalmat, és Máté evangélium a 24. és Márk evangélium a 13. tehát maga Jézus Krisztus azonosítja a 4. hatalmat. Az első hatalommal Isten az új babiloni birodalmat mutatta meg. Azt a birodalmat, amely elvitte fogságba a zsidó népet, ez az új babiloni birodalom, hogy majd le fogom vetíteni, hogy mekkora volt a területe, és miért volt alkalmas szimbólum erre az arany, ugye a legtöbb díszítménye aranyból készült, és megtaláltak olyan szobrot, amelyben oroszlánnal ábrázolták magukat, amely legyőz egy embert. Tehát ezek a jelképek nagyon egyszerű hétköznapi szimbólumok. Isten először bemutatta azt, hogy a történelem színpadán megjelenik egy hatalmas birodalom, amely elviszi fogságba az Isten népét, és nyomorgatja, és kegyetlenül bánik vele, és ez a birodalom azonban lehanyatlik. Ugye a Biblia szerint mindig akkor hanyatlik le egy világbirodalom, amikor túllépi a határokat és az illetékességi körét, amikor Isten helyébe akar állni, amikor ugyanazt a tiszteletet igényli magának, mint ami csak az Istennek jár ki, akkor az a hatalom maga ássa meg a sírját, és a babiloni birodalom is, miután meghalt Nabukodonozor, ugye az oroszlán, a sasszárnyas oroszlán, miután kitépetett a 2 sasszárnya, azt olvassuk, hogy emberi szív adatott néki, és elgyengült, megsemmisült. Ki jelent meg a történelem színpadán? Délkelet felől özönlött Babilóniára az a népszövetség, amely 2 népnek a szövetségéből állt, a médekből és a perzsákból. Milyen tökéletesen fejezte ki a látomás. Az aranyfej után egy 2 birodalom jön. 2 kar, médek és perzsák. Milyen tökéletesen fejezte ki a medve is, mert a medvéről azt látta Dániel próféta, hogy az egyik oldaláról ez a hatalmas többmázsás perzsa fensíkokon élő medve, az egyik oldaláról áthempergőzött a másik oldalára. És Dániel prófétának már többet is elmondott Isten, mert a medve szájában 3 borda volt, és mit jelképezett ez a 3 borda? Itt mutatom a térképen, hogy a perzsák, a médek után, miután átvették a népszámot, Kis-Ázsia, a mai Törökország területe Lídiáig, az ókori világ kincses kamrájáig, ahogy nevezték, ahol a mesebeli Krőzus király is élt, de közben, amikor a medve ezt a 3 bordát tartotta a szájában, szózat hallatszott, hogy egyél sok húst. Milyen megdöbbentő volt ez, mert hadd kérdezzem meg önöktől, és itt már számítok arra, hogy akár általános iskolások, akár középiskolások ezt már ismerik, hogy a perzsáknak mi volt a nagy hegemonisztikus törekvése. Mi volt a nagy célja a perzsa királyoknak. Holott már 3 nagy birodalmat, 3 nagy bordát ott tartottak a szájukban, Babilóniát, Egyiptomot, Lídiát, Kis-Ázsiával. A legnagyobb céljuk az volt, hogy ők Görögországra fájta foguk, azt akarták elfoglalni. Megint túllépték a határokat, a perzsa birodalom azzal ásta meg a sírját, hogy Görögországot akarta bekebelezni, és a nagy görög hódításokban, ugye Dáriusztól Szerxészig, amelyek ugye zátonyra futottak sorra egymás után, bomlott fel a perzsa birodalom. És kijön fel a történelem színpadára, jön a 3. fém, a réz vagy a bronz, jellegzetes féme volt Nagy Sándor falangsz erőinek, és a vele párhuzamos párduc, amely nagyon alkalmasan kifejezte azt, hogy Nagy Sándor alig több mint 10 év alatt az egész földkerekséget, hogy azóta is mondják, hogy világhódító, világbíró Nagy Sándor meghódította, de Nagy Sándor is átlépte az illetékességi körét, ő is Istennek kiáltotta ki magát. És amikor Istenné tették a legyőzött tartományoknak a vezetői, még haza sem értek, már eljutott hozzájuk a hír, hogy egy malária következtében, egy szúnyogcsipés következtében az Istenük meghalt.
Nagy Sándor is letűnt a történelem színpadáról, és kivette át a történelemben megint a világhatalomnak a szerepét. Milyen titokzatos dolog volt ez a történelemben, hogy Nagy Sándornak megölték a feleségét, megölték a gyerekeit, hozzátartozóit. Négy részre osztották el Nagy Sándornak a birodalmát, és hogy lehet az, hogy a négy részre osztott birodalmon kívül egy kis városállamból, Itáliából egyszerre csak titokzatos módon felnőtt egy kis hatalom, annyira titokzatos módon, hogy a Bibliának a harmadik vázat proféciája, amely Dániel könyve 8. fejezetében van, amit már nem is ábrázoltam, az kis szarvnak mutatja be egyetlen egy jelképpel, mert hiszen ezt a jelképet Jézus Krisztus azonosította Rómával. Róma hatalma titokzatos módon jött fel a történelemben. Senki erre se történész, se történettudós erre nem tud megválaszolni. Hogyan lépett színre a római birodalom? Hogyan jutott világtörténelmi szerephez Nagy Sándor és a négy utódállam után Róma? De az biztos, hogy világtörténelmi szerephez jutott. Nagyon alkalmasan fejezte ki Rómát a vas, ugye megint a harcrend, a harci eszközöknek a vasa, a római jognak a vaskeménysége, a római politikának a vasakarata, az oszd meg és uralkodj, szóval ezek nagyon egyszerű, de nagyon szemléletes bibliai jelképek, és nagyon döbbenetes módon fejezte ki ezt a fenevat. Miért? Figyeljék meg, hogy Isten Dánielnek nem egy újabb állatot mutatott be. Oroszlán, medve, párduc, ezeket el lehet választani egymástól. De a negyedik állat olyasmi, ami nem hasonlítható senki. Ez egy ormótlan vadállat, egy ormótlan fenevad. Jelenések könyve 13. fejezete mondja róla, hogy egyesíti magában a párduc, a medve és az oroszlán erejét, vagyis az eddigi elnyomó gépezeteknek minden eszközét és vívmányát egyesíti magában. És figyeljék meg, hogy milyen szemléletes volt, és ezt jeleztem is itt ezzel a kis jellel, hogy ennek a negyedik birodalomnak, ennek a negyedik korszaknak két része van. A vaslábak és a vasból és cserépből álló lábfejek. Vagyis beszél a Biblia az ókori Rómáról, de beszél arról is, hogy az ókori Róma, itt jeleztem szaggatott jellel, amikor az ókori Róma megbukott, amikor 476-ban a nyugat-római birodalmat a beözönlő névvándorláskori népek végül is elpusztították, feldúlták. Róma városának helyén is, ahogy mondták, hogy tehenek legelésztek a fórumon. Pár ezer ember lakott ott, és az állatok mentek be a városba, és úgy látszott, mintha Rómának vége lenne. Ugye azt írták, hogy talán vége van ennek a borzalmas démonnak, amely több mint fél évezreden át vas keménységgel leigázott népeket. De Rómának nem lett vége. Rómának lett jogörököse, lett folytatója, Róma helyén is, de a rómaiság gondolata még inkább, mert figyeljék meg, hogy az egész középkori történelem minek jegyében zajlik le. Minden nagy állam, minden nagy királyság Rómát akar Európából csinálni. Itt jegyezném meg, hogy itt jutnak először szerephez az európai államok. Ugye, ahogy vége van Rómának, hogy vége van a két lábszárnak, ugye mit jelképez az a 10 lábúj? Hogy a római birodalom, hogy úgy mondjam, bomlás termékei az európai kis nemzetállamok. Ugye a 10 az egy globális szám, az nem szó szerint 10, hanem sok-sok állam alakulat jött létre Európa térképén, amelyekben mindegyikben ott volt azért a vas. Tovább élt a vas, a rómaiság gondolata, hogy egységes Európa, nagy Európa, egy nagy birodalom alá vezetni Európát, ez volt Nagy Károlynak az elgondolása is, tehát a frank hegemonisztikus törekvés, ez volt a német-római császárok, még a nevükben is benn van törekvése, és igen, a Biblia azt mondja, hogy az európai államok majd a végidején újra szerephez jutnak. Az emberi történelem végén ezek a kis államok, amelyek a középkor után és a 18. századtól fogva főleg, és a 19. században át kellett, hogy adják a helyüket Amerikának, mert Amerika lett a föld vezető állama, de a történelem végén az európai államok mind szerephez, döntő politikai szerephez fognak jutni, és újra fellobban az egységes Európa. Kell ezt magyaráznom? Egységes Európa, európai ház, vagyis létrehozni egy egységet, de a Biblia ezt előre megmondja, hogy ez ugyanúgy nem sikerül tartósan, mint hogy a vas és a cserép nem tud hosszú időkig elegyedni egymással.
Ugye? Lehet a vasra rátapasztani az agyagot, megszárad, kiszikkad, lepattobzódik róla. Vagyis ezek a nagy egységesítő törekvések, létrehozni egy nagy hatalmat, egy nagy államalakulatot, ezek mind zátonyra fognak futni, és itt a Bibliából nem csak egy egyszerű történelmi leckét értünk meg, itt nem csak azt csodálhatjuk, hogy Isten ezt előre be tudta mutatni, hogy mi lesz majd a történelemben, pontosan fokról fokra, hanem a történelmi lecke mellett megérthetünk még egy döntő dolgot, egy döntő lelki erkölcsi tanítást, hogy a politikai hatalmak kinek a vívmányai, kinek a megtestesítői itt a földön. Kinek volt az érdekében az, hogy Nabukodonozor aranyszobrot emeljen és azt imádtassa, amiről két héttel ezelőtt beszéltem? Kinek volt az érdekében az, hogy Isten helyett az emberek a politikai erőket és hatalmakat, királyokat, császárokat, politikai vezéreket, mozgalmakat imádjanak? Ki volt az a lény, aki a perzsa időszakban is azt eredményezte, hogy Dánielt az oroszlánok vermébe vetették, mert mástól is mert kérni, mint a perzsa királytól. Ő minden nap Istentől kért, és tőle hozzáfohászkodott. És kinek volt az az érdeke, hogy Nagy Sándor Istenné kiáltsa ki magát? Szóval a Biblia bemutatja, hogy a földi nagy hatalmak mögött mindig ott áll a nagy csaló, a nagy megtévesztő Sátán, aki az embertömegek figyelmét úgy akarja elvonni Istentől, hogy tanítással is, de erőszakkal is a maga alkotmányait és a maga tákolmányait imádtatja. Szóval a Biblia leleplezi azt, hogy miért van ilyen hatalomért való marakodás a történelemben? Miért ilyen rettenetes ábrázatú ez a történelem? Mert sajnos a nagy tömegek nem keresik igazán az Istent. A nagy tömegek játékszerei egy borzalmas csaló hatalomnak, amely a tömegeket beleviszik ennek a hatalomnak az imádatába, aztán a másik hatalomnak, aztán a harmadiknak, negyediknek, és az embertömegek, amelyekben nincsen meggondolás, nincsen értelmes keresés. Ezek az embertömegek ugyanúgy leborulnak a politikai hatalmak előtt, mint hogy mindenki leborult Nabukodonozornak a dúra mezerén fölállított szobra előtt, kivéve a három héber ifjat. Mindenki eleget tett a rendelkezésnek, hogy nem lehet imádkozni az Istenhez, mert különben az oroszlánok vermébe vettetik. Egyedül az igazán hívők, az igazán Istenhez értelmesen ragaszkodók, azok, akiket nem tud Sátán a maga befolyása alá vonni, és ezek ellen kezd nagy csatát, ezek ellen kezd nagy háborúságot, és ezeket akarja kiirtani a földről. Kedves hallgatók, nem akarok itt mélyen belemenni a proféciáknak az értelmezésébe, nem is lehet a feladatom, de nem is szabad ezt akkor, amikor emberek nem ismerik azt a 10 vázat proféciát, és a Bibliának a jelképeit nem azonosították, nem is szabad ezt tennem, nehogy olybá tűnjék a dolog, hogy most én találtam ki valamit, vagy nekem kell elhinni valamit. Mindenki a Bibliát fellapozhatja, és ezeket a jelképeket azonosíthatja, végig gondolhatja. Én csak egyetlen egy dologra szeretném még az önök figyelmét felhívni a befejező vetítés előtt, hiszen Európában élünk, és mindannyiunkat Európa sorsa közvetlenül is érint, hogy vajon a Biblia mit mond erről az európai szövetkezésről. Tehát, hogy az európai népek a nyugat-római birodalom után kaptak hatalmas történelmi szerepet, ugye, mert ahogy elbukott a nyugat-római birodalom, az európai népek formálták ki a világ arculatát. A frankok, a németek, nyugaton és keleten, európai népek. Aztán ezek az európai nemzetek háttérbe szorulnak majd a történelemben, de a történelem végén újra szerephez jutnak, és ezt Jelenések könyve 17. fejezetéből szeretném felidézni. Ebbe se fogok mélyen belemenni, de talán első olvasásra is meg fogják érteni, hogy miről van szó. Jelenések könyve 17. fejezetében a 12. verstől a Biblia újra beszél a 10 szarvról. Ugye az a 10 lábúj, a teljesen párhuzamos a 10 szarval, a 10 szarv közül 3-at kiszakítva növekszik föl a kis szarv, ez egy újabb jelkép, amelyet a 7. és 8. fejezet bőven azonosít. És én most szeretnék a 10 szarvra nézve egy proféciát, egy újabb proféciát felolvasni a Biblia utolsó 10. vázat proféciájából, amellyel azzal is szeretném önök előtt bizonyítani, hogy mind a 10 vázat profécia egybefügg,
A jelkép használatuk egyöntetű és egységes, eltévedni bennük nem lehet, jól megfigyelni lehet bennük az összefüggéseket, és akkor tudjuk, hogy a történelem merre jár, és mi is hol vagyunk benne. Jelenések könyve 17. fejezetében, tehát a 12. verstől így olvashatjuk. A 10 szarv pedig, amelyet láttál. 10 király. Olyanok, akik még birodalmat nem kaptak, de hatalmat kapnak, mint királyok egy óráig a fenevaddal. Ezeknek egy a szándékuk, erejüket és hatalmukat is a fenevadnak adják. Ezek a bárány ellen viaskodnak, és a bárány meggyőzi őket, mert uraknak ura és királyoknak királya, és az ő vele való elhívottak, választottak és hívek is. Első hallásra mit érthetünk meg ebből? Szóval ez a 10 király újra hatalmat kap, erejüket a fenevadnak adják, tehát az a régi hatalom, amely megvolt régen, az megmarad azután is, bár sok viszontagságon átmegy, és úgy tűnik, mintha megsemmisülne. A 10 király az erejét a fenevadnak adja, és ezek a bárány ellen hadakoznak. Említettem, hogy a bárány kit jelképez? Ezek a bárány ellen hadakoznak. Oly sok ember táplál történelmi illúziókat. Keletben csalódtunk, majd nyugatról jön valami jó. Hát ezt igényesebb európai gondolkodók a Biblia nélkül is tudták már 100 évvel ezelőtt, hogy nyugatról nem sok jó jön. Ugye olvassák el csak Dosztojevszkijt, aki olyan világosan meglátta, hogy például az ateizmus se keletről jött. Az ateizmus is nyugaton fejlődött ki. Ezt a Biblia is aláírja a Jelenések könyve 11. fejezetében, mert az ateizmus kifejlődéséről a Biblia is beszél. A Biblia bemutatja, hogy hol született meg az ateizmus. Nem tudom, hogy ezen eltetszettek-e gondolkodni, főleg az idősebb nemzedéknek szoktam mindig mondani, hogy vidéki előadások utáni beszélgetéseken kérdezik tőlem az idősebbek, hogy hát ez a gazateizmus, meg ez a materializmus, ez vezette oda a világot, meg a mi népünket is. Akkor mindig szoktam mondani ezeknek a kedves, aranyos, idős embereknek, akik valóban áttélték azt, hogy mit jelentett egy diktatúra és egy ateista terror. Ugye nagyon tapintatosan, de azért meg szoktam nekik jelezni, hogy eltetszettek azon gondolkodni, hogy az ateizmus mikor lépett fel a történelemben? Hogy az ateizmus miért 18. századi fejlemény? És miért Franciaországból indult ki? A francia racionalizmussal és felvilágosodással? Miért abból az országból indult ki az ateizmus, ahol az egyházi visszaélések a legborzalmasabbak voltak? Soha nem lett volna ateizmus Európában, se a világ történelmében, hogyha annyira meg nem utáltatták volna az emberekkel a vallást, hogy embertömegek belehajszolódtak a babonába és a torzvallásosságba, utána pedig annyira elegük volt belőle, hogy a ló túlsó oldalára estek, és akkor belehajszolták őket az anyagelvűségbe és az ateizmusba. Sajnos a nagy tömegeket, ha erre mennek, meg arra mennek, egy úr hajtja. Egy úr volt az, egy hatalom volt az, ami belesodorta a világot a hamis, az eltorzult vallásosságba. Embereknek ettől aztán elegük lett, hogy Voltaire mondta, hogy tapossátok el a gyalázatost, vagy a jakobinus diktatúra, amely bezáratta a templomokat és a bibliákat megsemmisítette. És aztán, amikor jött az ateizmus, meg a materialista ateizmus különböző politikai válfajai, elég volt 100-150 év, hogy ez is lelepleződjön, és akkor megint a ló másik oldala, megint a spiritualizmus és a vallásosság keresése, valaki játszik a nagy tömegekkel. Az ateizmus nyugatról indult ki. Az ateizmust nem keleten találták fel, akkor sem, hogyha a legnagyobb elnyomó gépezetben ott töltött testet, de csak pár évtizedig. Látjuk, hogy epizódikus volt. Ugye a Biblia nem beszél például, ezért nem beszél. De sokan kérdezik ezt is tőlem, hogy beszél-e a Biblia a kommunizmusról, a Szovjetunióról. Hallottam egyházakban ilyen magyarázatok, hogy azt mondták, hogy ez biztos a vörös fenevad lehet. Mert hát a Szovjetunió vörös is, meg fenevad is. Elég felszínes Biblia értelmezés, ugye? A Biblia nem így értelmezi a dolgokat. A vörös fenevad egy másik szimbólum, egy másik hatalomra van föntartva. A Biblia ezért nem beszél a kommunizmusról, se a Szovjetunióról. Mert a gyökerét mondja meg a dolgoknak, hogy miből mi lett. Soha nem született volna meg keleten egy ilyen hatalom. Ha nem indul útjára nyugatról az ateizmus,
amely éppen abban a Franciaországban ütötte fel a fejét, ahol az egyházi visszaélések 13 évszázadon át Nagy Károly óta a legborzalmasabbak voltak. Kedves hallgatók, nagyon vigyázzunk! Jól meg kell gondolnunk a dolgokat, és nem emberi értelemmel. A bibliai proféciák okokat és okozatokat állapítanak meg. A Bibliában azért van ez a 10 vázlat profécia, hogy lássuk, hogy miből mi következett. Ne legyünk szemellenzősek, elfogultak. Ne bíráljunk és ne átkozzunk dolgokat, míg meg nem ismertük, hogy hogyan jöttek létre. Soha nem lett volna tömeges ateizmus, ha nem torzították volna el a kereszténységet, amitől az emberek megundorodtak. Az is az ördög műve volt, ami azután jött, az is az ő műve volt, és az is az ő műve, amikor az ateizmusból most könnyű megoldást kínálva az embereknek, szépen átlendíti a nagy tömegeket a válogatás nélküli vallásosságba, a könnyű felszínes vallásosságnak a különböző formáiba. A Biblia azt mondja, hogy ezek a királyok hatalmat kapnak, erejüket, hatalmukat a fenevadnak adják, és ezek a bárány ellen fognak viaskodni. A bárány ellen nem keleten viaskodtak, vagy ha igen, az csak egy múló viaskodás volt. A földi történelmnek ezek a fejezetei még hátra vannak, és ezekről Jelenések könyve beszél a legrészletesebben, a 12. fejezettől a 19. Úgy gondolom, hogy nem vélik azt, hogy nem akarok többet mondani, vagy nyíltan mondani, hogy nem merek, vagy nem vagyok elég bátor hozzá, de talán ennyi elég bepillantás a bibliai proféciákba, ha aztán valaki a 10 szarvat, a kis szarvat, annak egész működését azonosítani akarja, csak arra hadd hívjam fel a figyelmét, hogy Dániel könyve 7. fejezete róla beszél, 8. fejezete róla beszél, Dániel könyve 11. fejezete róla beszél, Máté evangélium a 24. fejezete, és az egész Jelenések könyve. Ha összeszámolnánk, hogy ezekről a jelképekről mi mindent mond el a Biblia, akkor 20, 30, 40, 50 jellegzetesség állna itt listában előttünk. Én mindenkit arra bátorítok ezeken az előadásokon, hogy vegye elő és vegye komolyan a Bibliát, olvassa úgy, mint amelyben Isten nem csak az egyéni erkölcsre adott útmutatót, hanem megmutatta Isten a világ történelmét is. Nézek az órámra, gondolom elhiszik, fél óra alatt elmondhattam ezt. Ha az iskolákban úgy tanítanák most utólag a történelmet, ahogy Isten azt előre megmondta, mert ugye az iskolákban tanítják ugyan a történelmet, de a fő sodrását nem tudják megragadni a történelmet. Merre tart a történelem? Hogy voltak tatárok, meg mongolok, meg törökvész, meg ez, meg az, rendben van. Na de hogy a nagy folyamatban ezeket a mozaikokat hova illesszük bele? Hát ehhez valók a bibliai vázlatproféciák, amelyek sokszor nagyon is belemennek a részletekbe. De a vázlatproféciáknak az a feladatuk, hogy nem annyira a részletekbe menően, hanem a nagy egészet feltárva megmutassák az embernek, hol tart a történelem, hol vagy te most ember, mik a jellegzetes csapdák, veszélyek, és hogyan tudsz te Isten igazi követője, Krisztus igazi követője lenni. Ennyi fért bele a mi sorozatunkba Dániel könyvének 2. és 7. fejezetéből, és most befejezésül nézzük meg a vetítést, az eddig elmondottakat illusztrálandó. Először is Jeruzsálem bevétele, egy 1524-es frankfurti biblia illusztráció, ahogy Jeruzsálemet időszámításunk előtt 586-ban lerombolták. A különböző fogoly csapatokat, tehát háromszor vitték el, Dániel az első fogoly csapatok között volt, 606-605-ben. A következő képünkön az egyik legrégebbi Dániel illusztráció, mozaik a prófétáról, látjuk görögül van kírva Dániel, a sínai félszigetről, a Katalin kolostorból került ez elő. Egy fiatal embert, egy határozott jellemű fiatal embert ábrázol ez a kora keresztény művész. Következő képünkön a Sixtus kápolna mennyezet freskóit látjuk, a teremtés jeleneteivel a mennyezeten, és itt középütt látjuk Dániel prófétának a alakját, tehát egy nagyon hangsúlyos helyen, ezt Michelangelo is tudta, hogy Dániel könyve alapvető fontosságú könyv, hiszen a Biblia 10 vázlat proféciája közül 4
ebben az Ószövetségi könyvben található, és az Ószövetségben csak Dániel könyve tartalmaz vázlatproféciákat. Kérném szépen ezt kinagyítva, hogyan is mutatja be tehát Michelangelo Dánielt, egy értelmes, fiatal ember, aki ír, és akinek a könyvét egy ilyen atlaszhoz hasonló mitológiai alak tartja, ugye a Sixtus kápolnában meglehetősen vegyülékesen olvad össze a Biblia és a mitológia, ugye ez a reneszánsz jellegzetességeiből adódik. Minden esetre kifejező, hogy egy atlasz tudja csak megtartani ezt a könyvet, tehát olyan horderejű Dániel könyv, olyan súlyos dolgok vannak benne, szinte benne van az egész föld történelme, maga ez, hogy világtörténelme, ez is Dániel könyvéből származik, mint kifejezés, ezért ábrázolta így a 16. század elején az itáliai művész. A következő képünkön az aranyszobor imádása egy velencei biblia illusztrációból, erről az elmúlt előadáson szóltam már, Nabukodonozor erőszakkal akarja imádtatni önmagát, és akik nem borulnak le, ezt mutatja a következő képünk, egy katakomba ábrázolás Rómából, a három héber ifjút a kemencébe veti. A következő képünkön Holbein metszetén látjuk 1538-ból, hogy a király is oda megy a kemencéhez, befűtteti, hétszerte azért csapnak ki a lángok, de nem tudja az ifjakat megégetni, hiszen maga Krisztus az, aki mint egy negyedikként, mint egy az Istenek fia, mondja Nabukodonozor, olyan az arca, ott áll és megőrzi ezeknek a hűséges fiataloknak az életét. Baloldalt látjuk tehát Nabukodonozort Holbein metszetén, és a következő ábrázolás egy Szombathelyen őrzött Bibliából, illusztráció metszet, baloldalt a megrökönyödött Nabukodonozor, és jobb oldalt, ahogy a fűtők is áldozatául esnek ennek a hétszeres hőségnek. Következő képünkön a babiloni birodalom végnapjai, Belsacár lakomája Rembrandt olajfestményén a 17. századból, hogy előhozatja a jeruzsálemi templom arany edényeit, 1000 embert hív a tivornyájára, és aztán hirtelen egy kéz jelenik meg a falon, a lakoma kellős közepén, és ez a kéz különös szavakat ír, mene, menetekel, ufárszín. Megmérettél, megmérettél, és híjával találtattál, ezt már Dániel fejti meg, és aznap éjszaka legyőzik a médek és a perzsák, az Eufrátesz folyó vizének elterelésével, könnyűszerrel megmásszák a bevehetetlennek hit Babilont, és így esik el a babiloni birodalom, amelyet tehát Isten arannyal ábrázolt, és a sasszárny kitépetése után, Nabukodonozor halála után az oroszlánnak csak emberi szív adatik, vagyis minden földi hatalomnak ez a vége, van egy nagy-nagy személyiség, de utána a követői elherdálják a hatalmat, és erkölcstelen életmódjukkal és hatalmi kormányzati módjukkal a tönk szélére sodorják azt a nagyhatalmat. Ugyanez a jelenet Rembrandt után John Martinnak, egy angol festőnek a múlt századi beállításában, távolról ott sejlenek a babiloni tornyok, az zikkurátok vagy a bábeli tornyok, előtérben az óriási palota, jobb oldalt fönn a hétkarú gyertyatartó, középütt a jeruzsálemi templom arany és ezüst edénye is, és középütt fekete ruhában, ugye Dániel, aki megjelenti azt, hogy az Isten mérlegén híjával találtattál. Ez a mérleg különben Jelenések könyve 6. fejezetében jön fel újra, úgyhogy aki Jelenések könyve 6. fejezetében a 3. pecsét feltörését meg akarja érteni, annak is Dániel könyve 5. fejezetéhez kell visszalapozni. A következő képünk, Dániel az oroszlánok vermében, a perzsa időszak már, szintén Holbein metszete. Ugyanez a következő képen Delacroix-nak a műve, Dániel, mivel imádkozni merészel Istenhez, ezért bevádolják, megint a hatalom eltorzulása, minden hatalom ugye Istenni akarja tenni magát, Isten helyébe akar lépni, mind a mai napig ugye ez a helyzet, csak a módjai változnak, és aztán a következő képünkön pedig ugyanezt látjuk Jacques Rivière, francia festő múlt század közepi képén, ahogy Isten angyala által megakadályozta, hogy ezek az oroszlánok felfalják Dániel prófétát,
Isten hatalmas csodákat tett hívő emberek életében, akik meghozták a döntést, akik eltökélték a szívükben, hogy Istenhez ragaszkodnak, és nem a föld urához. Következő képünkön Dániel látomása Rembrandtnak egy nagyon egyszerű, de nagyon csodálatos rajza ez. Dániel próféta, hogy az álmokat és látomásokat átvette, értesült róluk, térdre esett, és a mennyei világ előtt önkéntelenül is tiszteletet, hálát érezve köszönetet mondott. Egy angyal segíti fel a megerőtelenedett prófétát. A következő képünkön a maga a látomás egy olasz illusztrációról, ugye ez nem művészeti alkotás, csak illusztráció, de hogy valami elképzelésünk legyen, bal oldalt ugye a szobor, szinte mutat ugye a karjával, tehát hogy párhuzamban áll vele fönt az oroszlán a sasszárnyakkal, utána a medve a három oldalbordával, de már megy a zsákmány után, hogy egyél sok húst, ugye Görögország, aztán a párduc gyorsasága, lent a fenevad, már csak 7 szarval, mert a kis szar felnövekedett, és 3 másikat kiszakított, és jobbra ott látjuk a medvével párhuzamban, a harmadik látomásban a 2 szarú kost, amely szintén Médó-Perzsia jelképe, a szőrös kecskebak jobb oldalt, amely Görögország jelképe, és ismét a kis szarv és a fenevad, kéném szépen kinagyítva egyes részleteit, ez a középponti részlet, a párhuzamot érzékelteti, ez a fenevad. A következőkben látjuk, hogy a fenevadnak a vezérlő ereje itt már a kis szarv, amelynek okosan, furfangosan szóló szája van, amely hadakozik a szentek népe ellen, ahogy mondja Dániel könyve, amely nem csak politikai ügyekben nyilvánít vélemény, de lelkiismereti és vallási ügyekben is, tehát ez egy döbbenetes hatalom, és persze álcázza magát, hiszen okos a tekintete, és ravasságokhoz értő, kemény az orcája, és a következő képen látjuk azt, hogy Jelenések könyvében a napba öltözött asszony ellen is hadakozik, a napba öltözött asszony a Bibliában mindig az igazi egyház jelképe, a hamis egyházakat viszont mindig a prostituált asszony jelképezi, vagyis hát a hűtlen asszony, aki viseli ugyan Krisztus nevét, de szívében nem követi őt. A következő képünkön a kis szarv egyik jellegzetes tevékenysége véli, hogy megváltoztatja a törvényt és az időket, mondja Dániel könyve, vagyis a 10 parancsolatot átfogalmazza, megcsonkítja, behelyettesít, ugye a második parancsolatot törli, a többieket átrendezi, és a Bibliát félreteszi. Ennek a hatalomnak a teljhatalma 13 évszázadig tartott a Biblia szerint. A következő képünkön pedig áttérünk a hatalmak leírására földrajzilag. Itt látjuk először a babiloniai birodalmat, ekkora volt a területe. Erről az időszakról szeretném kérni a következő képen az oroszlánt. Ez az a bizonyos Nabukodonozor idejéből föltárt szobor. Még közelebb menjünk ehhez, hogy mit csinál ez az oroszlán. Ez bizony egy embert gyűr maga alá, vagyis a babilóniaiak így tartották magukat, hogy ők annyival erősebbek a többi népnél, mint az oroszlán erősebb egy embernél. De aztán ők is eltűntek a történelem színpadáról, és jött a következő hatalom, ez Médó-Perzsia. Látjuk, hogy honnan jöttek a perzsák, ki van írva Perzsia. Susán és Perszeporisz volt a 2 legfontosabb székhelyük. A 3 mozgási területük, tehát Babilónia, Egyiptom és Kis-Ázsia, és Görögországnál futott zátonyra a hódító törekvéseik sorozata. A következő képünkön Kűrosz agyakhengere, amely a Bibliát döbbenetes módon alátámasztotta, a Babilon bevételéről számol be, ez az ékirásos agyakhenger, amelyet századunkban találtak meg. A következő képen pedig magát, Kűroszt látjuk, vagy Círuszt, ahogy a Biblia mondja, az ókor legnagyobb uralkodói közé tartozott. Ő engedte haza a zsidó népet fogságából, hiszen a vallási toleranciának volt a megtestesítője. Nem gyűlölt más embereket, akik más vallásúak voltak, hanem a zsidó népnek még pénzt is adott az államkincstárából, hogy hazatérhessen a 70 évi fogság után, és újjáépíthesse Jeruzsálemet. Ennek a Kűrosznak a következő képünkön látjuk a síremlékét az iráni Passar Gadaiban, amelyet Nagy Sándor rekonstruáltatott 200 évvel a felemeltetése után.
és ezért is maradhatott meg, ilyen emléket emeltek a perzsák nagy uralkodójuknak, Kürosznak. Következő képünkön Perszepolis romjaik, Szerxész, bibliai nevén Ahasvérus kihallgatási terme, ide fog kalauzolni majd bennünket a következő bibliai könyv Eszter könyve, amellyel sorozatunkat 2 hét múlva lezárjuk. Következő képünk, illetve diagramunk, ez már Nagy Sándor birodalma, Makedóniából kiindulva egészen az Indusig terjesztette hatalmát, a 2 legnagyobb csatájának a színhelyét láthatjuk ott fenn. Két csatában tönkreverte a perzsákat, és annyi hadjáratot vezetett Nagy Sándor, összeszámolták ezt kutatók, hogy az egyenlítő hosszát teszi ki a hadjáratai útvonalinak a sokasága. Következő képünkön Nagy Sándor egy pénzérmén, és a következő megmaradt töredéken pedig Nagy Sándor csatában egy mozaik Pompejből. A következő képünkön pedig Róma. Látjuk már, hogy a történelem áttevődik Európára, tehát Kis-Ázsiából, Ázsiából Európára. Rómáról kérnék néhány jellegzetes képet. Titus, ahogy lerombolja Jeruzsálemet, és viszik a 7 karú gyertyatartót, Titus diadal ívén van ez. A Tiberius császár portréja, akinek az idejében Jézus Krisztus fellépett és kereszthalált halt, de aztán az ókori Róma letűnte után, a középkori Róma kifejlődése Laterán, majd azután a Vatikán, és itt fejeződik be a sorozatunk. 2 hét múlva folytatjuk tovább Eszter könyvével. Köszönöm szépen!

Ezek után pedig akkor nyissuk meg Bibliánkat, és rátérünk az egész gyülekezet számának, gyülekezetnek szóló ige hirdetésre. Azt hiszem, emlékszünk arra, hogy a múlt negyed évben mi volt a témánk. A laodíciai üzenetet ismertük meg, ami úgy gondolom, hogy egyetértünk abban, hogy Jelenések könyvének ez a részlete talán a legfontosabb, a legéletfontosságúbb üzenet számunkra. És bár ezen a negyedéven túl vagyunk, amikor részleteiben tanulmányoztuk ez üzenetet, úgy gondolom, hogy azoknak a gondolatoknak nem szabad eltűnni a tekintetünk elől. Azokkal tovább kell foglalkoznunk, és mindig mélyebben kell megértenünk. Nem véletlenül írta Ellen White a laodíciai üzenetről, hogy ettől az üzenettől a gyülekezet sorsa függ. És ha belegondolunk abba, hogy mit tartalmaz ez az üzenet, és mennyire közvetlen módon szól az emberi történelem végén élő hívő gyülekezetnek, akkor nagyon mélyen megértjük ezt a mondatot. Ennek az üzenetnek a megértésétől, a megszívlelésétől a gyülekezet sorsa függ. És ezen az üzeneten belül is a legfontosabb részlet talán Jézus tanácsa. Jézusnak az a tanácsa, amit Jelenések könyve 3. fejezetének a 18. verse tartalmaz, és gondolom az elmúlt negyed évből emlékszünk arra is, hogy a tanulmányunkban különös hangsúly került arra az első két szóra, amivel ez a tanács kezdődik. Azt tanácsolom néked, hogy védj tőlem. Remélem sokan vagyunk, akiknek a figyelmét ez különösképpen megragadta. Mert ez a két szó, hogy védj tőlem, mit mond? Hogy lehetetlenség az, hogy mi Isten erkölcsi kívánalmainak megfeleljünk, lehetetlenség az, hogy az Isten munkáját végezzük emberi erővel és emberi képességekkel. Ez tulajdonképpen egy teljes lehetetlenség. Ha arra gondolunk, amit így mond Ézsaiás próféta, nem az én gondolataim a ti gondolataitok, és nem az én utaim a ti utaitok, és amennyivel magasabb az ég a földnél, annyival magasabb a gondolataim gondolataitoknál és utaim utaitoknál, akkor egy pillanat alatt belegondolunk, hogy tulajdonképpen a kereszténységünk kudarca, és a kereszténységünk hatalmas félreértése, ha szinte abba telik el az életünk, hogy elméletileg elfogadjuk az Isten magas erkölcsi kívánalmait, elfogadjuk, hogy az Isten munkája szent, elfogadjuk, hogy az Isten nekünk részt és feladatot ad az ő munkájában, és egész életünkben küszködünk, hogy azt, ami az ég, annyival magasabb a mi erkölcsi és szellemi színvonalunknál és a képességeinknél, mint az ég magasabb a földnél, hogy azt mi megpróbáljuk a mi emberi igyekezeteinkkel és képességünkkel annak eleget tenni. Ez tulajdonképpen teljesen lehetetlen. Ezért mondja Jézus ezt a tanácsot, védj tőlem, mert az Isten csodálatos erkölcsi rendje szerint élni, és az Isten munkáját végezni, csak azzal a lelkiséggel, csak azzal a szellemi és fizikai erővel lehet, amit az Istentől veszünk. Jézustól egyszer megkérdezték földi életében, kicsoda üdvözülhet tehát. És Jézus nagyon egyenesen válaszolt. Azt mondta, embereknél ez lehetetlen, de Istennel együtt minden lehetséges. És szeretném feltenni nektek a kérdést. Nem így van-e, hogy tulajdonképpen ezzel a lehetetlenséggel küzdünk egész életünkben nagy részt? Még egyszer mondom, gyönyörködünk az Isten kívánalmaiban. Elismerjük, hogy mind igaz, tökéletes, szép és jó, amit mond. És akkor egész életünkben próbálunk ennek megfelelni. Próbálnánk felfelé kapaszkodni, hogy ezt elérjük. De tulajdonképpen egy lehetetlenséggel fáradozunk, mert Jézus megmondta, embereknél ez lehetetlen. De Istennel együtt tette hozzá rögtön a reménységet, minden lehetséges. Ezért a legfontosabb nekünk ezt megszívlelni, védj tőlem. Hogy hogyan lehet Istentől venni azt a lelkiséget, azt a lelki gondolkozásmódot, és azt a szellemi erőt, azt a tiszta gondolkozást, és azt az erőt, azt a lelki erőt, és azt a fizikai erőt, amivel az Isten kívánalmainak megfelelhetünk. De rögtön ott van az a gyakorlati kérdés, hogy hogyan lehet Istentől venni. Az elmúlt negyed évben sok alapvető dolgot érthettünk meg, és tanultunk ezzel kapcsolatban. De nem hiszem, hogy ezen a témán szabad túllépni. Nekünk mindig további és további megvilágosodásra vanunk, és további

jövetele éjjel. Az igazán Krisztus szerető emberek, az igazán keresztény emberek számára azonban Jézus eljövetele az nem olyan lesz, mint a tolvaj éjjel, mert ők éberek, ők a világosság fiai, ők nem részegedtek le a világgal együtt. Majd ezt is látjuk, hogy minden ilyen szónak tulajdonképpen jelképes értelme van, ezeket a jelképeket azonosítani fogjuk. Tehát ennyiből is teljesen világos az, hogy Isten miért nem mondja meg azt, hogy mikor jön el Jézus másodszor? Erre a kérdésre azzal válaszolhatnánk, hogy Isten azért nem mondja meg a Bibliában, hogy Jézus mikor jön el másodszor, mert Isten mindenkit éberségre akar elvezetni. Mindenkit gondolkodó, vigyázó és éber emberré szeretne formálni. Egyik nyári táborunkon, ahol erről a példázatról volt szó, és közösen beszéltük meg a példázatot, egy egyszerű lakatos mester emelkedett szólásra, amikor ezt a kérdést föltettem, hogy hát miért nem tudjuk Jézus eljövetelének az óráját, hát miért nem nyilatkoztatta ki ezt számunkra Isten, hiszen Isten ezt tudja, a mennyei atya ezt tudja. És az egyszerű mesterember azt mondta, hogy ha mi valamit tudunk előre, akkor mondjuk, ha tudjuk, hogy éjjel kettőkor történik meg valami, akkor felhúzzuk az órát éjjel kettőre, és vígan elszundítunk, hogy már kettőkor fölkelünk. És azt mondja, hogy ha ezt meggondoljuk, hogy mi emberek erre vagyunk hajlamosak, akkor láthatjuk, hogy Isten nem mondhatja meg, hogy mikor jön el Jézus másodszor, mert jellem tekintetében nem igaz ez a dolog, hogy föl lehet kelni éjjel kettőkor. Testileg fel lehet kelni. Ugye valaki lefekszik, és ha az óra felébreszti, fel kell. De jellem tekintetében ez már nem járható út. Jézus második eljövetelére el kell készülni az embernek, hiszen azok, akik élve érik meg Jézus második eljövetelét, azok Jézussal együtt a mennybe mennek, tehát nekik olyan jellem szintre kell eljutniuk, hogy Jézus a élő állapotukban el tudja őket vinni az örök életbe a mennybe. Ez viszont így nem lehet, hogy az ember alszik, aztán majd fölébred, mert a jellemfejlődés egy folyamatos fejlődés. A jellemfejlődés az nem tűr fölszínességet, az nem tűr kába és alvó állapotot. Aki jobb ember akar lenni, az úgy nem lesz soha jobb ember, hogyha kihagy egy-egy napot, vagy hetet, vagy hónapot lazításképp, majd aztán folytatja ott a jellemfejlődését, ahol abba hagyta. Hogy egy fának lehetetlen kihagyni egy évet, hogy majd két évgyűrűt fog hozni a következő évben, ugyanúgy a jellem növekedés is olyan organikus dolog, mint egy fának a növekedése. Mi emberek úgy tudunk az emberi minőségünkben fejlődni, és megtisztulni, és Istenhez hasonlóvá válni, ha minden nap törekszünk arra, hogy amit ma felismertem, annak megfelelően éljek. Ez a természetes, és ez az egyenes irányú fejlődés. Tehát ezért Isten bennünket nem egy kába és aluszékony életre akar szoktatni átvitt értelemben, hanem egy állandóan gondolkozó életre, önmagunkat korrigáló életre, és a jót felismerő és a jótnak engedelmeskedő, a jót követő életre. Tehát a jelen fejlődés az egy folyamat. És ebben a folyamatban nem lehetnek kihagyások. Ha nem tudjuk, hogy mikor jön el Jézus, akkor minden ember minden napját tényleg úgy veszi, hogy Luther Márton híres mondása mondta a 16. században, hogy minden napodat úgy tartsad számon, mint hogyha ez lenne az utolsó napod. De azért ültess egy fát is, mert ugyanakkor egy végtelenséget láss még magad előtt. Ez az ember életünknek egy alapvető szabálya, hogy nem tudjuk, hogy holnap élünk-e, vagy holnap után élünk-e. Tehát aminek ma meg kell felelnem, amit ma meg kell tennem, azt meg kell tenni, mert lehet, hogy holnap már nem lesz holnap. Ugyanakkor mégsem bezárt és mégsem szorongó egy keresztény ember élete, mert ebben a folyamatban ugyanakkor mindig előre néz az ember, és az Isten kezére bízza, hogy még hány holnapot ad neki, és azokban a holnapokban milyen újabb magaslatokra akarja elvezetni. Tehát ezért kell a példázatnál is megbarátkoznunk azzal, hogy az Úr nem azért nem mondja el, hogy mikor jön meg, mert ő hát titkolódzik, vagy hát a szolgákat, akiket otthon hagy, azokat tönkre akarja tenni, hogy tele legyenek aggodalommal, meg félelemmel, hanem azért nem mondja meg, az ő érdekükben nem mondja meg. Hogy legyenek éberek, vigyázzanak, és hogy az életükben minden nap egy újabb fejlődési fokozatot nyújtson.
Ennyit szeretnék tehát erről a dologról elmondani.

0: Ami viszont az emberi kábaságot és az emberi alvást illeti, itt van egy jó hírszám, amiben erről lehet olvasni, az 1991/4-es szám, hogyha jól emlékezem, az Alvó keresztények című cikk, ami megjelent ebben a számban, arról beszél, hogy a Biblia milyen, mennyire általános fogalomként használja ezt az alvást vagy kábaságot. Tessenek csak gondolni, ha másra nem, akkor Jézus tanítványaira. Rendre elaludtak az élet legfontosabb helyzeteiben, fizikailag is, de lelkileg is. Jézus fölvitte őket a megdicsőülés hegyére, ahol ő elváltozott mennyei dicsőségre, megjelent neki Mózes és Illés. Hát ha volt csoda a tanítványok életében, ez már csak csoda volt, nem, hogy a menny leszállt a földre egy-két óra erejéig, és Jézust láthatták mennyei dicsőségben, és ott volt a feltámadott Mózes és az élőkép elváltozott Illés. Ugye elgondolhatjuk, hogy ha ennél nagyobb csoda, nincsen nagyon az evangéliumokban, és mit olvasunk, hogy a három tanítvány, a három legszeretettebb tanítvány elaludt. Ezért nem is tudták feljegyezni, hogy mi is történt, milyen beszélgetés, csak egy fosztányt ragadtak meg ebből, hogy Mózes és Illés erősítették Jézust, hogy hozza meg az áldozatát, tehát bátorították arra, hogy hozza meg az áldozatát, a többiről mind elfelejtkeztek, illetve nem is rögzítették, mert elaludtak. Aztán a Getsemáné kertbeli a második nagy elalvás, amikor Jézus csak egy óráig kérte őket vigyázni, és egy óráig nem tudtak vigyázni, elaludtak. Ez a testi elalvás, ez valahogy az embernek a lelki összeszedettségének a hiányát is jelzi, hogy mi emberek mennyire gyengék vagyunk. Ezért a cikk különben idézi egy ókori gondolkodónak egy nagyon mély mondását, Hérakleitosz mondta az időszámításunk előtti 6. században, hogy az emberek tulajdonképpen nem élnek, hanem alva élik végig az életüket. Ugye a Hérakleitosz az a görög filozófus, akinek a rövid töredékeiből kibontakozó gondolatrendszerében a középpontban ez a szó áll, hogy az emberek kábák. Szóval az ember a rossz következtében, a bűn következtében, mint hogyha nem lenne magánál, nem lenne józan. Ja, a legtöbb ember az élete nagy döntéseit nem beszámítható állapotban hozza, hanem futólag, gyorsan, meggondolás nélkül. Szóval ez egy nagyon nagy fogalom, hogyha lenne erre időnk, akkor ma egész este erről beszélhetnénk, de hát erre nincs időnk, mert itt a példázatnak vannak még fontos összetevői. De erre felhívnám a figyelmet, hogy a Biblia egyáltalán nem kelt illúziókat, ami emberi állapotunkra nézve, és ami emberi állapotunkat nagyon gyengének és nagyon esendőnek festi le. Testileg, lelkileg is az összeszedettség hiánya, a felszínesség, a könnyelműség, szóval ez jellemzi az emberi életet, és Isten ezért is nem mondja meg Jézus második eljövetelének az idejét, mert minden keresztény nemzedéknek úgy kellett élnie eddig is és ezután is, mint hogyha ez az eljövetel holnap lenne. Minden nap készen kell lenni erre. Na most menjünk tovább a példázatnak a tanulmányozásában, és vessük fel a kérdést, hogy miért ilyen a gonosz szolga? Először is ennél a második kérdésnél több mozzanatot kell azonosítanunk, egyáltalán, hogy mit jelképez a szolga. Ez, hogy a példázatban Jézus beszélt egy gonosz szolgáról, meg egy hű szolgáról, mit jelképez a szolga? Ugye a szolga a Bibliában általában Isten munkatársait jelképezi. Tehát Istennek a szolgái, tehát hívő emberek, akár az Ószövetségben, akár az Újszövetségben, általánosságban véve, ám de bizonyos helyeken, mint itt is érezzük, hogy nagyobb nyomatéka van ennek a szónak, hogy szolgatán, azt mondhatnánk, hogy itt nem csak annyira az Isten követőit, hanem az Isten népe vezetőit jelképezi ez, hogy szolga. És itt látjuk azt, hogy tulajdonképpen itt Jézus megrázó erővel beszélt arról, hogy a történelem végén az Isten népében, tehát az ő választott népében is egy óriási megoszlás lesz majd, a vezetők fogják ezt a megoszlást gerjeszteni. Tudnék, az Isten népe között lesznek olyan emberek, akik hűségesek Istenhez, és valóban isteni tanításokat képviselnek, de lesznek olyan emberek, akik nem hűségesek az Istenhez. A saját útjukon járnak, nagyon sok embert maguk után vonzanak és becsapnak, és ezek a vezetők a gonosz szolgák, akiket a példázat leír. Hogyan váltak ezek a szolgák gonoszokká? Hát valaki, ha megismerte az Istent, ha az Isten követőjévé vált, és nem csak egy, hogy úgy mondjam, egy egyszerű gyülekezeti tag, hanem még a gyülekezet maga megválasztotta tisztségviselőnek és vezetőnek. Hogy lehet az, hogy keresztény vezetők, most már hadd helyettesítsem be így a példázatnak ezt a jelképét, hogy ez a szolga, hogy lehet az, hogy keresztény vezetők annyira elromlanak, hogy gonosz szolgáknak mondja őket Jézus? Tulajdonképpen az elromlás a példázatból is lehet látni, hogy szinte olyan megfoghatatlan. Ez emberek tömegei számára nem szembeötlő. Nem tudom, hogy feltűnt-e mindannyiunknak, itt a Mátéi szövegben nagyon szemléletesen van ez leírva, hogy a gonosz szolga tulajdonképpen mit csinál? Ugye a gonosz szolga, aki nem várja az urat, hanem azt mondja magában, így olvastam a 48. versben, a gonosz szolga így szólna az ő szívében, halogatja még az én uram az ő hazajövetelét. Tehát a gonosz szolga az, aki nem várja az urát, nem várja Krisztust, de itt nagyon fontos a példázatban, és erre nagyon szeretném mindannyiunknak a figyelmét felhívni, hogy ezt ő nem nyilvánosan, nyíltan mondja. Ő nem áll ki oda mások elé, nem azt mondja, hogy ó, Jézus eljövetele még messze van, talán még évszázadok, még évezredek kérdése. Nem, ő ilyesmit nem mond. Hanem a példázatban rendkívül fontos a 48. vers első része, a gonosz szolga így szól az ő szívében. Tehát ő ezt belülről gondolja így, belülről a szívében érzi így, ő külsőleg ezt nem meri mondani, mert hiszen akkor gyorsan lelepleződne. Tehát nagyon sok embert ő tévútra vezet, de az emberek nem veszik észre ezt, hiszen külsőleg azért ez a szolga megőrzi a kegyesség látszatát. Ő nagyon kereszténynek látszik. Úgyhogy a dologban az a megdöbbentő, hogy ez a gonosz szolga szinte olyan megfoghatatlan és olyan leleplezhetetlen. Önkéntelenül tolul az ember szájára Júdásnak a neve és Júdás példája. Júdás is egy volt a 12 közül, mindannyian ismerünk ezt, azt, amazt az életéből az evangéliumok alapján. Hadd tegyem fel a kérdést, ki tudta azt, hogy Júdás áruló? A tanítványok közül ki tudta azt, hogy Júdás áruló? Nem tudták ezt sem akkor, amikor Jézus már először elmondta, hogy Júdás a galileai tengernél már megfogant benne az árulás. Nem tudta senki a betániai vacsorán, még az utolsó vacsorán sem. Tulajdonképpen akkor, amikor Júdás jött az árulókkal a Getsemáné kertben, és ugye a csóki elére feladta Jézust, akkor kezdtek a tanítványok, hogy eszmélni, de igazában ugye a Péter pünkösdi prédikációjából lehet látni, hogy csak a Szentlélek kitöltetése után értették meg az egész Júdás sorsot és Júdás történetet. Ott éltek 3,5 évig Júdással. Tessenek elképzelni, 3,5 évig ott voltak egymáshoz rendkívüli módon közel, és mégse tudta senki, hogy Júdás áruló. Miért? Mert Júdás nyíltan soha nem lépett fel Jézus ellen, és nyíltan soha nem hazudtolta meg Jézus, hanem mindig valami kerülő úton, mindig valami fonák módon, ami a tanítványok előtt nem lepleződött le. Szóval, ha valaki akarja tanulmányozni az emberi csalásnak a természetrajzát, és hogy itt az emberi világban micsoda csalás és micsoda hazugságok halmaza fordul elő, hogy az emberek előtt nem lepleződik le, talán soha az életükben. És még évszázadok múltán se hiszik el az emberek. Szóval tele van a történelem ilyennel. Eszünkbe juthat Jelenések könyve 12. fejezete, amelyben azt olvashatjuk Sátánról, hogy ő az egész föld kerekségét elhiteti. Tehát itt az ördög ad ezeknek az embereknek valahogy a lelkéből, mert az ördögnek az a tulajdonsága, hogy döbbenetes csalásokat és ámításokat tud produkálni, egészen befejezve addig, hogy még a saját létét is le tudja tagadni. Szóval ez nem akármi, tehát ez nem egy kis képesség. Most, hogyha Sátán bele tudja vinni az embert a rosszba, és el tudja kendőzni előtte a jót, és a rosszat feltünteti jónak, a jót meg rossznak, és tetejében még a saját létét is le tudja tagadni, szóval erre mindannyian fel kellene, hogy kapjuk a fejünket, hogy ez nem akármilyen képesség. Sátán a maga lelkéből tud adni az embereknek, hogyha az emberek keresik őt, és ezért tud elvezetni embereket olyan lelki állapotba, hogy réges-rég távol vannak Istentől már ezek az emberek, de senki még a hozzájuk legközelebb állók közül sem sejti ezt. Ez egyszerűen ennek a példázatnak egyik legfélelmetesebb tanítása, halogatja az én uram az ő hazajövetelét. Tegyük fel még itt azt a kérdést, hogy hogy lehet, hogy ha most belemennénk mondjuk egy ilyen ember lelkületébe, lelkébe, hogy lehet eltorzulni ennyire? Mert ugye most csak azt hangsúlyoztam, hogy el lehet torzulni, de külső képes szinte nem látja senki. Most menjünk még vissza, hogy lehet eltorzulni ennyire? Ennek a legrészletesebb bemutatását Jézus egy másik példázatában végezte el, és ez a tékozó fiúnak a példázata. A tékozó fiú példázatában, tehát Lukács evangélium a 15. fejezetében két verset kell megértenünk, amikor Jézus az idősebb fiút beszélteti, akiben a farizeusokat, tehát az eltorzult vallási vezetőket jellemezte Jézus. Tessenek megfigyelni, a farizeusokról se látták az emberek, hogy ők távol vannak Istentől, sőt, közmegbecsülésnek örventek. És Jézus ebben a példázatban két versben négy dolgot mondott el a farizeusokról, ami talán a legmélyebbre pillantat bele bennünket oda, hogy hogyan lehet egy vallásos embernek, sőt, egy vallási vezetőnek eltorzulni. Noha nem látja senki sem még a környezetében, de azért egy mélyen gondolkodó ember, egy Istent mindenben követő ember bizonyos értelemben gyanút kap. Mi ez a négy dolog, amiből gyanút lehet kapni? Ugye akkor, amikor itt beszélteti ezt az idősebb fiút, aki a farizeusokat jelképezi a példázatban Jézus, a következőt adja a szájába. Tetszenek emlékezni, hogy a történetre hazajön a kisebbik fiú, az apa visszafogadja, örömünnepet rendeztet a tiszteletére, de az idősebb fiú nem akar bemenni, és nem akar együtt örülni, hogy az öccse megkerült, és meghalt, és föltámadt, elveszett, és megtaláltatott. Amikor az apa kimegy az idősebb fiúhoz, és kérleli őt, hogy ő is jöjjön be ünnepelni, az első dolog, amit az idősebb fiú az apa szemére hány, amikor azt mondja neki, hogy íme annyi esztendőtől fogva szolgáltam néked, és soha parancsolatodat át nem hágtam. Ez az, hogy annyi esztendőtől fogva szolgáltam néked, ez az első dolog, ami úgy leleplezi az idősebb fiú és hát a farizeusok, vagy itt a gonosz szolga lelkületét, és ez az első dolog, ha egy embernél büszkeséget látunk. De a büszkeséget, hogy úgy mondjam, nem durva és kihívó módon, hanem csak a saját érdemeire hivatkozó, hogy annyi esztendőtől fogva szolgáltam néked. Ez már egy gyanús mondat kell, hogy legyen egy hívő ember előtt. Mert hogyha egy ember jót tud tenni az életben, az soha nem a saját erőfeszítéseinek az eredménye. Ha valaki jót tud tenni, arra az erőt, mindre az erőt az Istentől kapta. Tehát tulajdonképpen ez, hogy íme annyi esztendőtől fogva szolgáltam néked, ez már egy hívő ember előtt a büszkeségnek a megnyilvánulása. Mintha ma valaki azt mondaná, hogy én már évtizedek óta hívő ember vagyok. Vagy én már olyan nagy tapasztalattal rendelkezem, vagy én már annyi mindent láttam a hívő életemben. Ez már, ha magunk mondjuk ki, a mások mondják ki, ez már gyanút kell, hogy eredményezzen a lelkünkben, mert ez nem hívő emberhez méltó szóhasználat és magatartás. A büszkeség az alapjaiban vágja el az útját az Isten hit fejlődésének. Ahol büszkeség van, ahol csak egy kicsit is a saját érdemeinkre való hivatkozás van, ott már egy kisiklás van a hívő életben. Íme annyi esztendőtől fogva szolgálok néked, és soha parancsolataidat át nem hágtam. A büszkeségből mindig következik törvényszerűen valami, és ez a vakság. Soha parancsolataidat át nem hágtam, ugyan kimondhatnál ezt az életben. Ki az az ember, aki azt mondhatná el, még a hitre jutása után is, hogy soha az Isten parancsolatát át nem hágta? Ez valami olyan vakság, hogy nem veszi észre a saját bűneit egy ember, de mikor nem vesszük észre a saját bűneinket? Amikor büszkék vagyunk. Hát amikor büszkék vagyunk és el vagyunk telve önmagunkkal, akkor a bűneink is úgy hátrébb húzódnak, szinte jelentéktelennek látszanak, vagy semmisnek tűnnek. Más emberek vétkét észreveszük, a magunkét nem. Ha valaki lelkileg vak akar lenni, mondhatnám ilyen szóval, a vaksághoz ez az út vezet. Ha valaki megengedi maga számára a büszkeséget, a következő lépés a vakság. Mi jön egy lelki vakságból? Íme annyi esztendőtől fogva szolgáltam néked, soha parancsolatodat át nem hágtam. És te nem adtál nekem egy kecskefiat sem, hogy a barátaimmal együtt vigadjak és örüljek, mondja az apjának. Tehát tulajdonképpen a büszkeségből és a vakságból jön egy harmadik lelki tulajdonság, és ez a követelődzés. Követelődzés, amikor az ember azt kezdi mérlegelni, hogy ő az életben mit kapott meg, mit nem kapott meg, amikor mindig hiányokat mutat ki az ember, hogy ő többre érdemes, ő neki több járna, de hát ő a sorstól vagy Istentől ezt nem kapta meg. Tehát a büszkeség, a vakság után jön a követelődzés, és utána pedig jön a befejező mozzanat, amikor azt mondja az idősebb fiú, hogy íme ennyi esztendőtől fogva szolgáltam néked, soha parancsolatot át nem hágtam, nekem nem adtál egy kecskefiat sem, hogy a barátaimmal vigadjak. Mikor pedig ez a te fiad megjött, aki a paráznákkal emésztette föl a te vagyonodat, levágattad neki a hízott tulkot. Ugye nem azt mondja, hogy az öcsém megjött, azt mondja az apának így durván, hogy a te fiad megjött. Tulajdonképpen ezt írhatnám ide, hogy szeretetlenség. Mert a büszkeség, a vakság, követelődzés negyedik mozzanata a szeretetlenség, de a szeretetlenség egyenlő a Bibliában ezzel, hogy hitetlenség. Hitetlenség, mert az igazi hit az mindig szeretettel párosul, és az igazi szeretet az mindig a hitnek a következménye, tehát mindegy, hogy mit írok ide, szeretetlenség vagy hitetlenség, ez egy és ugyanaz. Nos, kedves hallgatók, én ezt azért rajzoltam fel a táblára, mert ez egy hívő emberről, sőt egy hív, egy vallási vezető emberről szól ez a történet. Egy vallásban vezető ember is eljuthat oda, hogy hitetlen lesz. És a világ történelemben a vallási vezetők, most maradjunk csak a kereszténység portája előtt, nem megyek más vallásokhoz, csak a kereszténység portája előtt sepregetünk, azt mondhatjuk, hogy a kereszténység történelmében nagyon sok vezető kifejezetten hitetlen volt. Kifejezetten csak a maga emberi törekvéseit építgette, és azokat látta szem előtt, de az az igazi, mély istenfélelem és istenhit nem volt ott az életében. Ezt azért vezettem így le, egy kicsit időt szánva erre, mert ugye arra a kérdésre keressük a választ, hogy miért lett ilyen a gonosz szolga. Ha valaki eljutott a hitre, sőt még azt a megtiszteltetést is megkapta, hogy a hitben vezető ember lesz, mondjuk egy közösségen, egy vallási közösségen belül vezető ember lesz, de ha nem vigyáz a lelki életére, és ott felüti fejét a büszkeség, és az túl gyorsan nem győzi le, hanem hagyja azt ott kifejlődni, akkor jön a vakság, jön a követelőzés, jön a hitetlenség, és a hitetlenséget is nagyon jól lehet palástolni. Mert lehet palástolni szép szavakkal, kegyes kifejezésekkel, néha a Bibliából vett idézetekkel, lehet palástolni erkölcsös kiállással, szép öltözködéssel, mi egyébben millióféleképp lehet palástolni. Júdásról sem tudta senki se, hogy áruló, és nagyon sok keresztény vezetőről sem tudták azt, hogy semmi közük nincs a kereszténységhez akkor, amikor szinte vakon követték őket az emberek. Most vessünk fel még egy kérdést ennél a pontnál. Mit is csinálnak akkor ezek az eltorzult keresztény vezetők? Mit is csinál ez a gonosz szolga? Két dolgot csinál. Az egyik az, hogy azt mondja a szívében, hogy halogatja az én uram az ő visszajövetelét, tehát nem hisz már igazán Jézus második eljövetele közelségében, és nincs benne az igazságnak és az Isten igéjének való engedelmeskedés, de van még egy második megdöbbentő mozzanat is az életében, és ezt így mondja Máté evangéliumában a 49. vers, hogy az ő szolgatársait verni kezdi, a részegesekkel pedig enni és inni kezd. Ez megdöbbentő dolog. De ez a két dolog, amit itt mond Jézus, hogy a szolgatársait veri, és a részegesekkel enni és inni kezd, ez tulajdonképpen egymáshoz kapcsolódik. Miért? Tessenek csak a következőt meggondolni. Ha van egy keresztény közösség, és ott vannak olyan emberek, akik jobbak és többek akarnak lenni, és el akarnak készülni arra, hogy Jézus elfogadja őket, akkor ezeknek a jóra törekvő embereknek a puszta léte ez, hogy úgy mondjam, vörös posztó lobogtatása azok számára, akik megálltak a fejlődésben, és akiket elönti a büszkeség, jön belőle a vakság, követelőzés, hitetlenség, szóval ki nem állhatják, tehát ez egy közösségen belül van, ki nem állhatják azokat, akik jobbak akarnak lenni. Ez különben az egész világon is így van. Erre János apostol első levele, 3. fejezete adja meg a választ, amikor fölteszi a kérdést az apostol, hogy miért ölte meg Kain Ábelt. Azt mondja, csak egy dolog miatt ölte meg, mert Ábel cselekedetei igazak voltak, a Kainé pedig gonoszak. Tehát a rossznak csak ez az oka, hogy a rosszabb ember nem tudja elviselni a jobbat. Ez most az egész világban is törvény, de egy keresztény közösségben is törvény, hogy vannak emberek, akik tényleg komolyan veszik Isten tanításait és Krisztus tanításait, és hétről hétre lelkileg erősödni akarnak, és jellemükben meg akarnak változni, és Krisztushoz akarnak hasonlóvá válni. Mások, akik ezt nem veszik komolyan, előbb-utóbb szálka lesz a szemükben az igazaknak a léte. És ebből megint jön törvényszerűen egy másik magatartás, hogy kezdenek más felekezetekre tekinteni, akiknél a színvonal eleve nincs olyan magasra téve, mint a bibliai színvonal, és sokkal közelebb érzik magukhoz más felekezetbeli embereknek a magatartását, és ezt mondta Jézus azt, hogy a részegesekkel együtt eszik és iszik. Tudnék, a Bibliában ez, hogy paráznaság vagy részegség, mind a két jelkép, azt jelképezi, amikor a hitet megismert ember más tanításokkal, más lelkületbeli emberekkel köt szövetséget és kapcsolatot. Tehát tulajdonképpen, ha valaki mondjuk az Isten egyházában van, mert az Istennek mindig van igazi egyháza, de ott abban az egyházon belül nem fejlődik, sőt büszke arra, hogy ő ott van, és a büszkeségét dédelgeti magában, és így eltorzul, hogy ez fel van rajzolva így a táblán, törvényszerű, hogy ezután mi következik az életében, hogy egy idő után azok a hittestvérei, akik többet akarnak, és akik előre akarnak jutni az életben, azokat gyűlölni fogja. Szóval azok szálkák lesznek a szemében, és azok, akik esetleg máshol vannak, más felekezetekben, más vallásokban, és hasonló kényelmességgel élik az életüket, azok pedig közel kerülnek hozzá, azokkal szövetséget köt, ennyi a részegség, vagy ennyi a paráznaság. És ebből az következik, hogy ilyen súlyos megosztásig fajulhat el a dolog, hogy egy azon közösségen belül tulajdonképpen a régi barátokból a legáldázabb ellenségek lesznek. Ugye, ahogy a népi mondás is mondja, hogy a leggonoszabb vagy legáldázabb ellenségek kikből lesznek? A valahai barátokból. Szóval ez félelmetes, meg rettenetes dolog, de nem véletlenül mondta el Jézus ezt a példázatot, mert ez ismétlődik a történelemben, és a történelmünk végén különösen kihegyeződik ez a dolog. Szeretnék itt még rámutatni arra is, hogy a vezetőknek ez a magatartása, ez tovább gyűrűzik a közösségen belül, és Jézus ezután rögtön azért mondta el a 10 szűz példázatát, hogy Jézus azt akart abban hangsúlyozni, hogy az egész közösség meg fog oszlani. Ki miatt fog megoszlani az egész vallási közösség? A vezetőknek a magatartása és eltorzult értékrendszere miatt. Ugye a 10 szűz példázatában nem egy bölcs szolga meg egy gonosz szolga van, hanem 5 okos és 5 balga szűz, akik várják Jézust. Tehát ott már lehet mondani, hogy ez már egy keresztény közösséget jelképez, ez nem csupán a vezetőket, hanem az egész közösséget jelképezi. Jézus második eljövetel előtt nagyon súlyos megoszlás lesz a népe sorai között. Úgy foglalhatnám össze ezt a második pontot, hogy Jézus második eljövetele előtt nagyon súlyos megoszlás lesz jellemző Isten választott népére. Ez a súlyos megoszlás a vezetőknek a magatartásából indul ki, és aztán tovább gyűrűzik az egész közösségre, az egész testvéri gyülekezetre, az egész tagságra nézve, és ebben a rendkívül nehéz helyzetben fog kialakulni az, hogy ki az, aki igazán várja Jézust, ki az, aki éber, ki az, aki józan, ki az, aki igazán szereti Krisztust és várja őt. halad az időnk, és tovább kell, hogy menjünk, és hadd vessem fel most a jó szolga, vagy a hű szolga felé közelítve azt a kérdést, hogy tulajdonképpen ez a hű szolga, ez hogyan tud hű szolga, hű és bölcs szolga lenni, hogy mondja itt Jézus? Hogy tud-e ő az Isten üzenetéről? Tud-e ő milyen isteni üzenetet vesz komolyan, hogy ő tudja, hogy közel van az Úr, a gonosz szolga pedig azt mondja, hogy halogatja még az én Uram az ő visszajövetelét. Ha eltetszenek olvasni ezt a példázatot mind a három evangéliumban, Lukács evangéliuma 12. fejezet 38. versében azt mondta Jézus, hogy az Úr vagy a második, vagy a harmadik őrváltáskor jön el. A Márk evangéliuma 13.35-ben pedig négy szakaszra osztotta fel Jézus az éjszakát, azt mondta, hogy este, éjjel, kakasszókor vagy reggel jön el. Nagyon szemléletes a példázat, ugye elmondtam azt, hogy a történelmünk a világ éjféli sötétsége felé halad. De az éjféli sötétségben is vannak szakaszok. Ugye ilyen szakasz volt például a hétköznapi életben a zsidóknál, hogy volt este náluk, volt éjfél, volt kakasszó és volt reggel, az éjjelt négy részre osztották. A bölcs szolga tudja azt, hogy a világ hogyan halad előre, és látja azt, hogy mifelé mennek az események, és ő nagyon jól tudja, hogy most az első, második, vagy harmadik, vagy negyedik szakaszában ért már az éjfélen belül is a világ. Szeretnék itt néhány híres történetet felidézni erre vonatkozólag, hogy Isten azért annyira nem hagyta a követőit sötétségben, hogy egyáltalán ne tudják, hogy a világ az milyen folyamat szerint halad előre. Szóval ez nem így van, hogy ma Jézus eljöhet 5 év múlva is, vagy 500 év múlva is, vagy 5000 év múlva is, ilyet nem mondhatunk. Szóval annyira teljesen nyilvánvaló, hogy nagyon is meg lehet határozni, hogy hol járunk a történelemben, és ezért érdemes felidézni néhány bibliai példát. Például Mózes első könyve 7. fejezet első verse, ez az első példánk, hogy amikor eljött az emberi történelemnek egyik leghatalmasabb ítélete, ami előképe Jézus második eljövetelének, mi volt ez, ugye az özönvíz. Akkor az özönvíz előtt olvassuk ezt, Mózes első könyve 7. fejezet első versében, hogy ezt mondta Isten Noénak, hogy menj be a bárkába, te és a te házad népe, mert téged találtalak igaznak ebben a nemzedékben. Tehát Isten világosan megmondta, hogy az özönvíz pillanatokon belül eljön, egészen pontosan 7 nap múlva jött el az özönvíz, felszólította Noét, hogy menjen be a családjával együtt a bárkába, mert az özönvíz nagyon gyorsan el fog jönni. Tehát Isten nem hagyta sötétségben Noét és az igazakat, akik megváltoztak abban a nemzedékben. Olvasunk pár fejezettel ezután, Mózes első könyve 19. fejezet 17. versében, ugye a Lót történetéről. Ugye a Lót történetét talán ismerjük annyira, hogy nem kell felidéznem, Sodoma és Gomora elpusztításából hívja ki Isten Lótot. Ebben a versben így ezt olvassuk, hogy ezt mondta Isten neki, keljetek fel, menjetek ki a helyből, mert elveszti az Úr várost. És Lótnak menekülnie kellett Sodomából, mivel hallgatott az Isten szavára, és hitt az Isten jövendülésének, ezért menekült meg ugye a két lányával együtt. A harmadik igéje a Máté 24.15, ami keresztények szívét nagyon meg kell, hogy dobogtassa, és mutattam is a térképen, hogy itt Jézus egy szavának kellett hinni, egy mondatába kellett hinni a keresztényeknek, mert Jézus azt mondta, hogy amikor látjátok Jeruzsálemet hadseregektől körülvéve, akkor fussatok már a hegyekbe. Akkor a rómaiak először körbekerítették Jeruzsálemet, a keresztényeknek, akik komolyan vették Jézus proféciáját, rögtön el kellett hagyniuk a várost. Tudjuk Josephus Flaviustól, hogy 4 évig tartott az ostrom, de aki az első évben nem menekült az ostromgyűrű alól, az nem tudta megmenteni az életét. A keresztények annyira elmenekültek, hogy itt van a másik város, Pella, a Jordánnak a másik keleti oldalán, ahova ők elmenekültek, és ez volt az első keresztény város, amit megalapítottak. Időszámításunk szerint 66-67-ben történt ez. Tehát, hogyha ők nem hisznek Jézus szavának, Jézus proféciájának, akkor egyik sem menekült volna meg Jeruzsálemből. Tehát Isten mindig előre bejelentette, tehát a proféciákban azért hatalmas világosság és hatalmas pontosság van, és itt bejelöltem, hogy Jelenések könyve 14. fejezetében, ami utolsó, tehát az utolsó történelmi nemzedékeknek szóló üzenet is benne van a Szentírásban. Jelenések könyve 14. fejezetében, a 6-tól a 13-ig tartó versekben János apostol azt látta, hogy az ég közepén repül egy angyal, ennél az angyalnál az örökkévaló evangélium van, és miután az örökkévaló evangéliumot megismerteti a föld minden népével, akkor még három angyal jön, és három felhívást intéz az emberiséghez. Az első felhívás így kezdődik, hogy féljétek az Istent, néki adjatok dicsőséget, eljött az ő ítéletének órája, és imádjátok azt, aki teremtette az eget és a földet és a vizet és a vizek forrásait. Tehát az első üzenet egy istenfélő életre, egy igazán Krisztus szerető életre hívja fel az embereket. A második üzenet Babilonról szól, egy nagy vallási szövetségből való kifutásról, mert a történelem végén ugye a vallások egyesülni fognak, és egy ilyen emberileg összetákolt és hamis vallásosság lesz általános a földkerekségen. Az ezzel való szakítása hív fel a második üzenet, és a harmadik üzenet felszólítása pedig ennek a vallási szövetségnek a vezető erejétől való elkülönülésre, az úgynevezett fenevattól való elkülönülésre szólít fel. Tehát erre sincs időnk, hogy most itt részletesen magán a Biblia körön belül ebbe belemenjek, csak itt a harmadik pontnál azt szeretném érzékeltetni, hogy Isten a történelemben a nagy ítéletek előtt, tehát a hatalmas istenítéletek előtt igenis mindenkinek a figyelmét felhívta arra, hogy ezek közeledni fognak. Tehát ez a hű és bölcs szolga, ez nem véletlenül hű és nem véletlenül bölcs. Mert hűséges annyiban, hogy az Isten szavának hisz, és nem a saját személynek, vagy a közvéleménynek, hanem az Isten szavának, és bölcs annyiban, hogy azt követni is akarja, tehát hogy ahhoz szabja az életét, amit az Isten mond neki. Tehát tulajdonképpen a hű és bölcs szolga nem a saját erejéből hű és bölcs, ez nem úgy van, hogy a másik ember elromlik, ki tudja miért, és ez az ember, ez meg az érdemeinek köszönheti, hanem onnan van, hogy komolyan veszi az Isten szavát, komolyan veszi az Isten kinyilatkoztatott szavát, a Szentírást. És innen adódik a negyedik következtetésünk, hogy tulajdonképpen ez a hű és bölcs szolga, ez miről ismerhető fel, illetve mi hogyan törekedhetünk arra, hogy mi magunk is ne gonosz szolgákká váljunk, ne balga szüzekké váljunk, hanem hű és bölcs szolgákká váljunk. Tulajdonképpen erről a hű és bölcs szolgáról is két alapvető dolgot kell csak megjegyeznünk, és akik forgatják az Ellen Gould White-nak a Jézus élete című könyvét, itt ennél a példázatnál van egy rövid ismertetés a magyar kiadás 538. és 539. lapjain, és itt a következőt írja a hű és bölcs szolgáról. Azok, akik vigyázva várakoznak az Úrra, megtisztítják lelküket az igazságnak való engedelmeskedésükkel. Ezek az éber vigyázást komoly munkálkodással kapcsolják össze. Tulajdonképpen ez a két dolog, éber vigyázás és komoly munkálkodás. Mit jelent ez a két dolog, ami bölcs szolgává tehet mindannyiunkat? Az éber vigyázás annyit jelent, hogy ugye a Bibliának ez is egy nagy jelképe. Jézus is ezt mondta a tanítványainak, hogy vigyázzatok és imádkozzatok. Ugye a Márk evangélium a 14. fejezetében. Az 50. Zsoltárban is azt olvassuk, hogy aki az útra vigyáz, annak mutatom meg Istennek szabadítását. Tehát a Habakuk könyve 2. fejezetében olvassuk, hogy őrhelyemre állok és vigyázok a strázsán. Tehát a vigyázás az a Bibliában mindig azzal a lelki magatartással egyenlő, amikor az ember az Isten szavát fogadja el mértéknek, az Isten igéjét fogadja el tekintélynek. És azt kívánja megismerni, és mindent ahhoz viszonyít. Ahogy él az ember a világban, amit tapasztal, nem önmaga értékeli ki a saját feje szerint, hanem mindig ahhoz viszonyít, hogy Isten mit mond erről a kérdésről. A vigyázás, mondom, a Bibliának azért a leghatalmasabb fogalmai közé tartozó kifejezés, mert mindannyiunknak az élete ezen fordul meg, hogy milyen mértéket fogadunk el mértéknek. Mi a mértékünk az életben? Mihez viszonyítjuk a döntéseinket, az életvitelünket, az egész életünket milyen mérték szerint akarjuk élni. Engedjék meg, hogy elmondjak egy ilyen történetet. Nemrég a magyar Alföldön járván egy városban találkoztam egy karate edzővel. Manapság nagyon elterjedt ez a karate, hogy látom az országban, mert hát úgy látom, hogy az emberek ezért mennek ilyen karate tanfolyamokra, már a gyerekeiket is ezért küldik el, mert rendkívül erőszakossá vált a világ, és ez olyan jónak hangzik, hogy meg kell védenünk magunkat, tulajdonképpen ez nem támadás, ez csak védekezés. Igaz, hogy aki már belemegy ezekbe a tanfolyamokba, azt is meg kell majd, hogy tanulja, hogy hát azért van a védekezésnek olyan formája is, hogy akár a másik embert is meg lehet ölni, mert hát nem minket öljön meg, hát akkor inkább ő halljon meg. Szóval nagyon furcsa dolgok derülnek ki egy ilyen tanfolyamon, de a lényeg az, hogy beszélgetek egy karate edzővel, és azt mondja, hogy ő 15 éve már karate edző, és hát ő ebben látja a világnak a lényegét, hogy a rossztól meg kell védenünk magunkat, mégpedig kulturált módon, tehát nem gorombán, nem durván leszerelni a másik embert, ha nem sikerül leszerelni, akkor úgy védekezni, hogy ő többet kapjon a csapásaival, mint amit ránk mérjen. Szóval hogy elmondta nekem a karaténak a fortéjait, amit egyébként hát nem is nagyon ismertem, azért is érdeklődtem tőle. És ahogy belemelegettünk a beszélgetésbe, hogy lassanként föltettem a kérdést, hogy sokszor elhagyta ez a szó a száját, hogy ő hisz a Teremtőben, hisz az Istenben. Akkor megkérdeztem tőle, hogy szerinte Isten mondja ezt, hogy nekünk előre így fel kell készülnünk az életünk konfliktus helyzeteire, hogy védekezni kell, és ilyen technika szerint kell védekezni, hogy a karate tanítja. Mondjuk például Jézus is tanította erre a tanítványait, hogy így és így védekezzetek. Hát azt mondja, hogy ő erről persze erről nem tud, meg biztos, hogy Jézus nem így tanította, de ez annyira igaz. Ez biztos, hogy igaz. Ez magától az Istentől jön. Hát mondom, hogy mi áll e mögött? Tehát a végén kiderült, hogy e mögött a zen buddhizmus, végül is hát a buddhizmus áll. Hát mondom, akkor most már helyén vagyunk, mert akkor már látjuk, hogy mi van e mögött, és akkor kezdtem kérdezgetni, hogy mit gondol, hogy ha létezik az a Teremtő, akiben ő hisz. Akkor az a Teremtő a Bibliában ezt mondja, a buddhizmusban azt mondja, a más vallásban megint mást mond. És ez mind igazság egyszer s mindenkor és egyidejűleg. És próbáltam egy kicsit megingatni a hitében, hogy járjon utána annak, hogy milyen mértéket fogad el. Mert ha Isten mondaná ezt, hogy mondjuk a durvaságokkal, a konfliktusokkal szemben így kell felvérteznünk magunkat, akkor mondjuk el lehetne fogadni azt, hogy igen, ez a helyzet, de hát Isten nem véletlenül nem mondja ezt. Mert Isten az ő benne való hitre akar nevelni, Isten arra a bizonyosságra akar nevelni, hogy neki van módja és lehetősége bennünket megőrizni minden veszélytől. Isten nem azt kéri, hogy mi a magunk erejével, ügyességével, technikájával őrizzük meg a testi épségünket és egyáltalán az életünket, hanem hogy bízzunk ő benne, és ő el tud vezetni az életünkben úgy, hogy ha megenged is számunkra nem szeretem, vagy rossz dolgokat, azt mindig a javunkra fogja megengedni. Mondott egy ilyen példát, hogy bemegy egy kocsmába, és ott valaki beléköt, akkor egy jó karatés ember az elkezd humorizálni, azt mondja, fizetek egy fröccsöt az illetőnek, aki belém köt, és akkor már is leszereltem, és milyen jó, az az ember is egy kicsit leforrázódik, más ember lesz. Én erre azt tudtam neki válaszolni, hogy én a keresztény hitben azt látom, és én ezt így értettem meg, hogy először is jobb, hogyha nem megyünk kocsmába. Akkor eleve nem fogunk olyan emberekkel találkozni, akik belénk kötnek. De hogyha mondjuk én villanyszerelő vagyok, és be kell mennem egy kocsmába, mert kihívtak, hogy mondjuk valamit meg kell szereljek, és mondjuk valaki belém köt, nem biztos, hogy fizetni fogok neki azért egy fröccsöt, mert ezt is megtanultam, hogy ez sem jó. Tehát ez sem jó. Nem jó bemenni a kocsmába, nem jó fröccsöt se fizetni. Mondom, de hogyha nagyon belém köt az illető, akkor hát fohászkodom az Istenhez, és kérek tőle erőt, hogy ő segítsen megoldani ezt a körülményt, de mindenféleképpen én nem fogok azért tanfolyamra járni, hogy tudjam a kezemet, lábamat úgy helyezni, hogyha az illető üt, akkor őt magát érje jobban az ütés, mint engemet. Mondom, ez az Isten hitnek az alfája és omegája, hogyha hiszünk az Istenben, akkor azt is hiszük, hogy ő látta előre ezt a helyzetet, hogy nekem, mint villanyszerelőnek be kell mennem a kocsmába, valamit meg kell csinálnom, és hogyha én hozzáfordulok, akkor meg fogja oldani ezt a kérdést. Itt az Istennel való kapcsolata fontos, nem pedig az, hogy emberileg megoldjuk a dolgokat. Ezt csak azért hoztam fel ezt a röpke példát, hogy érzékeltessem, hogy a mai világban olyan sok mindenkit elragadnak különböző mértékek, és az emberek úgy gondolják, hogy azok a mértékek helyesek. Mert én azt nem vonom kétségbe, hogy mindenben van valami igazság. Tehát, sőt, nem is kevés igazság. Nem vonom kétségbe, hogy a vallásokban, még a zen buddhizmusban, még a karatéban, a jógában mindenben van igazság. Most már az előzményekből persze tudhatjuk, hogy ki csinálja úgy a dolgokat, hogy olyan pontosan tudja keverni az igazat és a hazug dolgokat, hogy az emberek előtt ez nem lepleződik le. Tehát emberek ezt a saját erejükből nem tudják leleplezni. Hogyha egy hívő közösségben nem lehetett Júdást leleplezni, mert nem lehetett látni rajta kívülről, hogy ő hamis. Az csak egyedül Krisztus tudta, és Krisztus küzdött Júdásért, de senki nem hitt neki a tanítványai közül, és Júdás végül is nem hitt Krisztusnak és elveszett. Ezért azt tudom erre mondani, hogy nagyon vigyázzunk, hogy milyen mértéket fogadunk el az életben, mert és ezt mondtam ennek az edzőnek, szerintem kétféle mérték van összesen. Az egyik mérték, amit az Isten ad, a másik mérték, amit az emberek adnak. Hogy ő mennyire becsületes és tényleg egy törekvő ember volt, ugye azt mondta, hogy ő elismeri, hogy ő emberi mértéket fogadott el, de ez olyan jónak látszik. Hát ez olyan szép, és ez egy olyan igaz. És én csak azt tudtam mondani befejezés, hogy én nem vonom kétségbe, hogy ebben nagyon sok igazság van, nagyon sok jó dolog van, de a világon nem is az a legveszedelmesebb, ami fekete, hanem az, ami a feketének és a fehérnek az összeegyítés. Ez a nagyon veszélyes. És csak arra tudom biztatni, és mindannyiunkat arra biztatnám, hogy nagyon nézzünk utána, hogy milyen mérték szerint élünk. Mert lám-lám, az a gonosz szolga is észrevétlenül lecsúszott az isteni mértékről. És a saját emberi mértékére csúszott át, és aztán el is torzult. Az az ember nem torzul el, akinek a gondolkodása mindig az, hogy mit mond az Isten. Hogy szól az Úr? A Bibliában ez a kifejezés fordul elő talán legtöbbször. Így szól az Úr. Ezt mondja az Isten. Szóval mielőtt döntenénk, mielőtt választanánk, mielőtt rátennénk az életünket valamire, azért kérdezzük meg, hogy mit szól az Isten. Ezt mondja az első Péter levél első fejezet 22. verse, ez egy csodálatos bibliai megfogalmazás. Lelketeket az igazság iránt való engedelmességben, képmutatás nélkül való atyafiúi szeretetre tisztítván meg a lélek által, egymás tiszta szívből buzgón szeressétek. 1 Péter 1.22. Ebből ezt emelném ki, lelketeket az igazság iránt való engedelmességben. Szóval az az igazi ember, aki mindig az Isten igazságát akarja követni. Ugye azt mondta Jézus János 17.17-ben, hogy a te igéd igazság. Tehát, hogyha a Bibliában valaki felismerte már a megbízható isteni forrást, amikor látja már az ember, hogy ez csak Istentől jöhet ez a Biblia, mert annyira tökéletes, akkor szoktassuk a lelkünket az igazság iránt való engedelmességben. És a második dolog, ugye ez az, amit így mond itt az író, hogy éber vigyázás. És mi a második? Komoly munkálkodás. Ez a keresztény életnek a két alappillére. Éber vigyázás, tehát hogy csak az igazságot követni, és komoly munkálkodás, amit a Máté 28. fejezet 19. és 20. versében mondott Jézus a nagymissziós parancsolatában, hogy menjetek el széles e világra, tegyetek tanítványokká minden népet, és kereszteljétek meg őket az Atyának, a Fiúnak és Szentléleknek a nevében, akkor veletek leszek minden nap a világ végezetéig. Tehát Jézus nem csak azt kéri a követőitől, hogy engedelmeskedjenek az igazságnak, és akkor, hogy úgy mondjam, otthon üljenek, hanem azt is kéri Jézus a követőitől, hogy úgy engedelmeskedjenek az igazságnak, hogy az igazság ne csak igaz és jó legyen előttük, hanem szép és gyönyörű is, amit másokkal meg lehet osztani, tehát hogy vigyék az igazságot más embereknek. És hogyha befejezésül még ezt is hozzátehetném, még ide vigyeztettem, hogy a 11. Zsoltárral szeretném befejezni a mai elemzésünket, hogyha azt látjuk, amit a 11. Zsoltár szerzője, hogy a fundamentumok is elrontattak ebben a mai világban. Általában a világunkban a fundamentumig sikerül lerontani az igazság ügyét. Nézzük meg, amikor Jézus először eljött, Keresztelő Jánosnak a nulla pontról kellett felépíteni a zsidó nép lelki életét, és Jézus is, amikor a tanítványait kiküldte, ugye szinte a semmiből kellett újra egy lelkiséget fölépíteni, és a mai világunkban is ez van. A mai világban is szinte mindenki más mértéket követ, és minden ember nagyon meg van győződve, hogy az ő mértéke jó és helyes. Mindenki lát bizonyos igazságot ezekben a mértékekben. Ugye a legcsattanósabb példám az, még ezt hadd mondjam el, hogy egyszer piros lámpát kapva állok egy útkereszteződésnél itt Budapesten, és jönnek Krisna tudatú hívők, akik gyűjtenek, ugye most Somogy Vámoson, ugye egy nagy településre, és hát nyújtanak ott könyvet, ezt, azt, nem azt, hogy vegyek, és hogy ennyi pénz, stb. És akkor, mivel olyan útkereszteződés volt, hogy hosszan tartott ugye a megálljelzés, ezért föltettem ennek a kedves kis bájos kis hölgynek, lehetett vagy 20-21 néhány éves, mondom, honnan van meggyőződve abban, hogy jó mértéket választott? Honnan tudja azt, hogy ez a vallás, amiben van, ez a helyes vallás? Nem tetszene kitalálni, hogy erre mit felelt. Mert erre mondjuk gondoltam volna azt, hogy azt feleli, hogy hát én utána jártam. Hát elolvastam legalább mondjuk a Bibliát, vagy a Koránt, vagy ezt, vagy amazt, és én kikötöttem mondjuk a Krisna tudatnál. Nem. Vagy esetleg azt gondoltam volna, hogy meghallgattam előadásokat, gondolkoztam évekig, stb. Nem. Azt mondta, hogy ő nagyon gyorsan tudott választani. Azt mondja, ez a vallás azt mondja, hogy a lélek halhatatlan, és ez olyan igazság, amit egyik vallás sem cáfol meg, ez a vallás pedig ezt nyíltan hirdet, hogy a lélek halhatatlan, hát ez a legtökéletesebb igazság. Azt mondja, kell ezt még igazolni? Hát mondom, látja, ez a probléma, hogy mindenki hisz egy valamiben, és azt az egy valamit abszolutizálja, azt teszi teljessé, és úgy gondolja, hogy az igaz, hogy a lélek halhatatlan. Olyan szépen hangzik, ugye? Soha nem halunk meg lényegében. Hát nagyon, nagyon jó vigasztalás, és egy nagyon jó dolog ez, hogyha ezt mondogatjuk magunknak. Hát mondom, látja, ez a probléma, hogy ha a Bibliát komolyan vesszük, például a Biblia ezt nem tanúsítja, ezt az igazságot. Én például azért nem lettem Krisna tudatú, mert csak ezt az egy igazságot, ha kivesszük, erre a Biblia már azt mondja, hogy ez hamis, ez téves. De volt egy olyan fiatalember, aki beszerezte a keresztény felekezetek hitvallását, és a Biblia mellett elolvasta ezeket, és azt mondta, hogy amikor először hamis dologra talál egy hitvallásban, az bármilyen egyház legyen, azt mondja, akkor már leteszi azt a vallást, mert hogyha a Biblia igazság, akkor azt az igazságot tökéletesen kell képviselni, ha egy felekezetben valami Bibliával ellentétes dolog van, ott kiszámíthatóan több ellentétes dolog is lesz. És ő egy-két év alatt tulajdonképpen eljutott oda, hogy meglátta, hogy ez itt ér el a Bibliától, ez ott ér el, ez amott ér el. Én is mindenkit erre tudnék bátorítani, nem is kell ehhez sokat olvasni, vagy sokat kutatni, mert hogyha a Bibliát nagyon megismerjük, és valami megmutatkozik előttünk, vagy bemutatkozik nekünk, akár így, mint ez a hölgy ott odajött, és volt rá egy-két perc, hogyha az ember látja, hogy ez nem igaz, akkor az igaz vallás, vagy igaz felekezet nem lehet. Tehát ez a hű és bölcs szolga, ez azért maradt hű és bölcs szolga, mert mindenek fölött hitt az Isten szavának, nem a körülményeknek hitt, nem a gonosz szolga rábeszélésének hitt, pedig verte is a gonosz szolga, szóval kényszeríteni is akarta a saját útjára. Ez az ember hitt az Isten szavának, és munkálkodott másokért, és ezért talált elfogadásra Istennél. Mondom, súlyos nagy kérdések ezek, miként a következő előadásaink témái is, hiszen a végidőkre szóló példázatok sorában most Jézusnak azokat a jövendőléseit olvassuk, amelyeket közvetlenül a halál előtt mondott el. Ez a példázat nyitja meg ezeknek a sorát. Ezek után jön a 10 szűzről szóló példázat, a talentumok példázata, és a befejező a kecskék és juhok szétválasztásának példázata. Ezzel szeretném befejezni a mai bibliakörünket, és ahogy tenni szoktuk, egy 10 perc szünet után elkezdjük a beszélgetést, és most szándékosan csak kevés pontot írtam fel a táblára, mert gondolom, hogy a beszélgetésre elég sok téma és elég sok kérdés maradhat. Köszönöm szépen a figyelmet, tehát 10 perc szünet következik.
1: Mondjuk a vakságot sok minden kiválthatja, tehát itt most nem akarok ebbe belemenni, vakságot sok mindent kiválthat az életben. De most nem akarunk messze menni ettől a helyzettől, csak azt akartam itt bizonyítani, hogy a büszkeségből mindig vakság következik. Hogy más dologból is következik, vakság az nem érinti most ezt a témát, de a büszkeségből viszont mindig vakság következik.
2: Igen, de én azt akartam kérdezni, hogy amikor ugye a egyik a tékozó történetében ugye...
1: Hát erre mondtam az Gábor, hogy aki büszke az életben, az nem tud helyesen mérlegelni. A büszkeség az egy belső egyensúlyfelborulás, mert a büszke ember magát mindig jobbnak látja, és másokat mindig kevesebbnek lát. Tehát ez már maga egy betegség, nem? Tehát sajnos ő ebbe megrögzült. Évek vagy évtizedek alatt ő ebbe megrögzült ebben a betegségben. Hát ebből ki is lehet jönni, ami a világon a legnehezebb dolog, mert ha valaki, mondjuk valaki nem tudja, hogy bűnös, és rádöbben a bűneire, az kijöhet a bűnből, de aki tudja, hogy bűnös, aki már bizonyos igazsággal rendelkezik, és mégis ennek az igazságnak a hátterén hazudja be magának azt, hogy nincs komolyabb baj az életében, annak a megmentése az szinte azt lehet mondani, hogy lehetetlen. Ugye ezt Jézus így mondta ki a vakon születettel kapcsolatban, amikor a vakon születettnek nem akarták elismerni a farizeusok a gyógyulását, akkor János evangélium a 9. fejezetében a 39. verstől Jézus ezt mondta: ítélet véget jöttem én a világra, hogy akik nem látnak, lássanak, és akik látnak, vakok legyenek. És hallották ezeket némely farizeusok, akik vele szemben voltak, és mondták néki: avagy mi is vakok vagyunk-e? Mondta nékik Jézus: ha vakok volnátok, nem volna bűnötök, ám de azt mondjátok, hogy látunk, ezért a ti bűnötök megmarad. Tehát nem tudom, hogy érthető ez a dolog. Hogyha valaki még nem rendelkezik ismeretekkel, vagy az igazság ismeretével, akkor még talán könnyebben rájöhet arra, hogy mennyire igaztalan az élete, meg mennyire bűnös volt az élete, de amikor valaki már rendelkezik igazsággal, és annak jegyében tudja ő, hogy milyen az élete, és mégis le akarja hazudni, hogy nem olyan az élete, és helyette a büszkeséggel belemegy ebbe a dologba, hogy ő neki azért nagyon jó és rendezett az élete, erre mondja Jézus azt, hogy ha vakok volnátok, nem volna bűnötök. Ám de azt mondjátok, hogy látunk, ezért a ti bűnötök megmarad. Tehát ugye ez tartja sajnos fogva az embereket, nagyon sok vallásos embert, meg vallási vezetőt is ez tartja fogva, a saját maga érdemeibe, meg a saját maga eredményeibe vetett hit, ami nem durván jelenik meg, tehát nem veri a mellét mások előtt, hanem egy olyan belső önlegyezgetés, egy olyan belső megelégedettség, egy olyan emberi megelégedettség, ami viszont nem az Isten szavához viszonyítja az életet, hanem a saját maga addigi eredményeihez, vagy mások megbecsüléséhez. Ez rendkívül nehéz állapotot szül. Ezután az ezutáni három témánk ez lesz majd, a 10 szűz, a talentumok, meg a kecskék és juhok. Na most ez, hogy a talentumokat kamatoztatni kell, ez tulajdonképpen itt a második kategóriába tartozik, tehát itt azt emeli ki a példázatban Jézus, hogy egyrészt az igazsághoz való ragaszkodás, másrészt pedig akit ilyen munkában talál. Tehát ugye egyrészt a hűség és a bölcsesség, másrészt meg a munkában találás. Ez a három kijelentés, ami vonatkozik erre a hű és bölcs szolgára. Tehát ez a másodikhoz tartozik, mert tulajdonképpen mi a keresztény munkavégzés? Mit ért ezen a szentírás, hogy egy keresztény ember munkálkodjék? Ezen azt érti, hogy embereknek megismertesse az evangéliumot, küzdjön emberekért, hogy azokban az emberekben a világosság fel tudjon ragyogni, és ők tudjanak dönteni az egész addig életük ellenében egy jobb életért, egy Istenben való életért. Hát ezért kell munkálkodni, ez mondjuk főleg lelki munkát jelent, szóval, de a lelki munka vagy szellemi lelki munka semmivel sem kisebb, mint a testi munka, és itt tudja az ember kamatoztatni a talentumait. Tehát ezért mondtam, hogy itt ebben a példázatban itt van a helye. Tehát akit boldog az a szolga, akit az ő ura így munkában talál. és aztán Jézus mondja, hogy ki az a hülyésből szolga, akit az ő ura gondviselővé tett az ő háza népén, hogy a maga népének adjon idejében eledelt. Ebből is lehet látni, hogy itt a szolgán a vezetőket érti, mert kik azok, akik eledelt adnak egy közösségnek. Azok, akik beszélnek az embereknek, tehát magyarul akik lelkészek, vagy prédikátorok, vagy bárhogy nevezzük őket, akik a Bibliát közvetítik az embereknek. Tehát az egy óriási dolog, hogy mindig a maga idejében adjon embereknek eledelt, mert sok mindenről lehet beszélni, de a legfontosabb beszéd mégis az, ami az éppen időszerű dolgokra hívja fel az emberek figyelmét. Tessék! Igen, hát a pozitív gondolkodás is egy olyan karate eset. Az is csak olyan jónak látszik, de aztán, hogyha megnézzük, hogy mi van mögötte, akkor azt mondjuk, hogy mentsen az Isten az ilyentől. Mert azt mondanám, hogy a gyereket nem nagyon jó dicsérni. Most tényleg nem szavakon akarok lovagolni, de inkább mondjuk így rögzüljön bennünk, hogy lehet elismerni, lehet méltányolni. De az elismerés, meg a méltánylás és a dicséret között azért van különbség. Mert hogyha egy gyerek látja, hogy én

a Biblia, mert arra tanít bennünket, hogy úgy vegyük észre a rosszat, hogy azt az Isten tanítja. Ne úgy, ahogy mi emberek látjuk, mert akkor csak belegabajodunk és ott veszünk, hanem fogadjuk el, hogy Isten beszél Sátánról, beszél arról, hogy valaki beleviszi az embereket a rosszba, beszél arról, hogy az emberek felelősek is ezért, de áldozatok is. Szóval erre a Bibliánk bőségesen van tanítása. Ezt a pozitív gondolkodás ezt nem tanítja. Szóval erre nagyon-nagyon vigyázzunk, és akkor nem lesz meg ez a feszültség a gyerek meg a felnőtt között. Igen, keresztül kasul állnak a mértékek a mai világban, és hát a nevelésnek nem az egyetlen csődje ez, ami most van, hogy azt hiszik, hogy ha mondjuk a gyereket nem feddik meg, vagy nem ütnek a fenekére, az most nagyon jó nevelés. Vagy azt hiszik, hogy ha dicsérgetik a gyereket, az egy nagyon pozitív, meg jó nevelés. Ezzel tulajdonképpen a gyereket erre lehet rontani, és nem az a szeretet, amikor a gyerek egy ilyen felszínes dicsérgetést kap, hanem amikor a gyerek azt érzi, hogy ő minden jóban számíthat a szülőre. Mert a szülő azonosul a jóval. Tehát, hogyha a gyerek ezt érzi, hogy a szüleim, hogyha én jót teszek, akkor mindig számíthatok rájuk, hogyha igazságos vagyok, mindig számíthatok rájuk. Ez egy életre szóló szeretet és ajándék egy gyerek esetében. De azt egyszer dicsérgetni, egyszer lehordani, mert ugye a végletek vonzzák egymást, ugye? Vannak szülők, akik dicsérgetnek, de aztán ha a kedvük úgy tartja, akkor meg korholnak, vagy túlságosan szigorúak. Szóval nekünk szülőknek, vagy felnőtteknek is ezt meg kell tanulnunk, hogy Jézus is mindig méltányolt, mindig el is, a legkisebb jót is elismerte, de hát tessenek mutatni nekem Jézustól egy olyan úgynevezett dicséretet, amit ma dicséretnek neveznek. De Jézus a másik véletet se gyakorolta, soha nem kárhoztatott, soha nem vádolt embereket, soha nem ítélgetett meg embereket. Szóval, igen. Nagyon jó kérdés, ez a példázatnak egyik fontos kérdését húzza még egyszer alá. Azt hiszem, hogy nem túlzok, ha azt mondom, hogy mindannyian, ahogy például gyerekek voltunk, vagy még kamaszok voltunk, úgy fölnéztünk a vallásoknak a vezetőire, nem? Mert körülbelül ezt mondták is nekünk, de ez volt az érzésünk is, hogy aki az életét ilyenre adja, az csak igaz és szent ember lehet, nem? Hányszor hallottam én ezt, hogy hát a lelkészek meg a papok, akik hát az életüket erre ráfektették. Bizonyos felekezeteknél még azt is mondták, hogy ezért nem alapítanak családot, ezért nem vállalják a házasságot, tehát lemondanak. Micsoda hűséges dolog ez, hogy erre szentelik az életüket. Hát őket osztatlan elismerés vagy tisztelet kell, hogy övezze. Most egyébként erre a tiszteletre a Biblia is ad példát, mert Pál apostol mondja a levelében, hogy például presbiter ellen vádat ne fogadja el csak két tanú vallomására, meg mondja más helyütt is, hogy becsüljétek meg a ti előjáróitokat. Tehát én most nem azt akarom mondani, hogy embereket, akik lelki munkában vannak, és munkálkodnak másokért, és küzdenek másokért, hogy azokat most söpörjük le az asztalról, mint mondjuk Petőfi tette meg a Gyüldei ifjakhoz című versében, el lehet olvasni, vagy az apostolban, hogy ahol a pap szól, az igazság meghalott, mondja Petőfi a maga kunsági belemenésével. De én ezt nem akarom mondani, mert akik tényleg, ez Isten látja az emberek lelkét, egyedül a jó Isten látja, hogy mi van az emberek szívében. Én is találkozom különböző felekezetekben, különböző lelkészekkel, és bizony némelyik előtt az ember úgy magában úgy meghajol, illetve az Isten előtt hajol meg, hogy ezzel az emberrel mit el nem tudott érni a jó Isten, hogy igaz emberé formálta, és mások javára formálta az életét. De embereket soha nem választhatunk mértéknek. Tehát, hogy hogyan őrizzük meg magunkat az ilyen becsapástól, úgy tudjuk magunkat megőrizni, hogy soha nem emberekre nézünk, hanem mindig egy vallás és felekezet tanításaira nézünk. Tehát, ha mondjuk egy felekezet azt mondja, hogy ő megváltozott, ő nem olyan már, mint 500 éve, vagy mint a középkorban. És hogy hát most a papjai felvilágosultak, és tudnak a mai emberek nyelvén beszélni, meg milyen irodalmat hoznak létre, ez

0: Ez nem érv. Az érv az az, hogy 500 éve mit tanított az a vallás, és most mit tanít. Mert ha ugyanazt tanítja, ha semmiben nem változott meg a hittétel rendszere, akkor lehet, hogy azt most nagyon jól adják elő, és nagyon alkalmazkodnak a mai szükségletekhez, de az ugyanolyan hamis dolog maradt, mint hogyha 500 évvel ezelőtt hamis volt az, akkor most miért lenne igaz ugyanaz? És ha 500 évvel ezelőtt Luther azt mondta, hogy az érdemekre nem lehet hivatkozni, és akkor az hamis volt, akkor most, hogyha valaki az érdemekre hivatkozik, meg a hagyományra hivatkozik, vagy a 2000 éves tradícióra hivatkozik, az most mitől lenne igaz? Tehát ezért meg kell szoknunk azt, hogy a vallásokat csak a tanrendszerük alapján szabad megítélni. A tanrendszerüket kell viszonyítani a Bibliához. Tehát mondok egy egyszerű hétköznapi példát, ne úgy legyen, hogy most nekem van egy jó lelkészem, mert én a református ifibe járok, nem tudom én, Kiskunmajsán, és ez olyan derék jó lelkész, hogy én azt mondom, hogy ez az igazság, mert olyan jól beszél a fiatalok nyelvén, és a többi, és a többi. Hanem azt kell, hogy mondjam, hogy itt van mondjuk ez a tanrendszer, és ezt viszonyítsam a Bibliához, hogy ez teljes egységben van-e a Bibliával, függetlenül a képviselőknek az életétől. Tehát, mert emberekre nézve mindig lehet azt mondani, hogy vannak jó emberek, kevésbé jó, meg rossz emberek, hát ilyen szempontból soha nem tudunk igazságot találni, mert minden vallásban vannak rendes emberek, meg kevésbé rendes, meg kifejezetten hazug emberek. Másik oldal. Tehát ez most a dolognak a másik oldal, hogyha azt látom egy közösségnél, hogy ott a tanrendszer mondjuk a helyén van, de a képviselőinek az élete az viszont nem áll a csúcsponton, akkor nekem nyilvánvalóan Istent kell követnem, illetve az Isten kinyilatkoztatását kell követnem. Ugye Jézus mit mondott azoknak, ahogy az egyik leghíresebb mondása Jézusnak a Máté 23. fejezetében megörökített jajmondások. Hogyan kezdte Jézus ezeket a jajmondásokat? Olvassam a Máté 23.2-től. Azt mondta Jézus, az írástudók és a farizeusok a Mózes székében ülnek. Annak okáért, amit parancsolnak néktek, mindazt megtartsátok és megcselekedjétek, de az ő cselekedeteik szerint ne cselekedjetek, mert ők mondják, de nem cselekszik. Tehát itt Jézus világosan mondta, hogy van olyan, mert ugye Jézus idejében a zsidó vallás volt az igaz vallás, ugye nem a kínai, meg nem az indiai, meg semmi más, hanem a zsidó nép volt a választott nép, és az Ótestamentum volt az a vallás, ami Istentől jövő hit volt. És amit mondtak például a farizeusok, az igaz volt. Amit cselekedtek, az nagyon távol állt attól. De Jézus nem azt mondta, hogy akkor hagyjátok itt ezt az egész vallást, mert ez az egész hazugság, hanem azt mondta, hogy amit mondanak, azban kövessétek, ha tudnék, a Bibliából mondanak valamit, ugye a Mózestől mondanak valamit, viszont a cselekedeteiket ne vegyétek példának. Tulajdonképpen a Bibliának ez a szava, hogy megbotránkozás, mert amit említettél, sokan ezt mondják, hogy én azért nem vagyok egy egyházban, vagy azért nem vagyok vallásos, mert megbotránkozom az ilyen gonosz szolgáknak a magatartásán. Most a megbotránkozás eredeti görög szaváról, a skandalon szóról, ugye, amit a magyar nyelvben is használunk, ugye azt mondjuk, hogy skandalum. Skandalum. Arról tudnunk kell, hogy eredetiben annyit jelent, hogy elesés. Ugye megbotránkozás az elesés. Tehát Isten nem akarja azt, hogy mi megbotránkozzunk, vagy elesünk. Nem szükséges elesnünk. Ha mi rossz képviselőivel találkozunk az igaz vallásnak, az nem szükségszerű nekünk elesnünk, mert nekünk nem emberekre kell néznünk. Ugye ez a példázat, nem erről szól a példázat, csak egyik függeléke lehet ez a kérdés, mert ugye Jézus nem ezt domborítja ki a példázatban, de az, hogy ha én látom, hogy a Biblia igazság, és látom, hogy ez képviseli egy közösség, de a képviselői nem tökéletesek az életükben, az nem hatalmaz fel engem arra, hogy az egész, akkor azt mondjam, hogy az egész hazugság. Most ez azért kell élesen elválasztani ezt a két dolgot, mert hogyha nem választjuk szét, akkor mindig átterjed a betegség a másik oldalra. Ez árkot kell ásnunk, ugye, mint régen a szántóföldek mellett árkot ásunk, hogy a tűz ne menjen tovább. Ugye? ha nem ásunk árkot, akkor mindent elborít a tűz. Olyan egyház csak Jézus második eljövetel előtt közvetlenül lesz, amely tökéletes lesz minden egyes tagjában. Minden egyes tagja nyitott könyv lesz Krisztusról és a Krisztus jelleméről. Addig ilyen tökéletes egyház nincs, csak az a küzdő egyház, ahol vannak jobban törekvő emberek, és vannak kevésbé törekvő emberek. De Jézus, ugye érezzük, hogy a példázatban ennél sokkal súlyosabb dologról beszélt. Mert hogyha egy vallási közösségben vannak jobban törekvő emberek, abból még nem kell, hogy következzék, hogy a kevésbé törekvők őket ütlegeljék. Nem? Szóval itt azért egy súlyosabb dologról van már szó. Szóval egy olyan megoszlásról, ami ehhez vezet, hogy részegesekkel esznek, isznak, és közben a saját itt testvéreiket meg ütlegelik, ez már azért egy elég súlyos kérdés. És sajnos ma ebben a súlyos kérdésben vagyunk, legalábbis ezek a példázatok erre hívják fel a figyelmünket, hogy ezen ne csodálkozzunk, mert Jézus előre tanított, hogy ebben leszünk. Tessék? Tehát a büszkeségnek sok oka lehet, de soha nem megmagyarázható. Igen, ott arról beszéltünk a szőlőművesek példázatánál, hogy ott is ugye fölháborodva mennek a reggeli órába jött munkások, hogy miért kapnak ugyanannyit az utolsó órába jött munkások. A büszkeség, ha van valami, amit a Biblia nem igazol, az a büszkeség, tudnénk, maga az emberi önzés vagy bűn, ez is így foglalható össze, hogy büszkeség. A büszkeség az, amikor az ember többnek tartja magát annál, mint ami a valóságban. És ez egy általános felborulást eredményez. Az élet minden területére kihat.
1: Ez két sokkal több kárt okozunk.
0: Igen. Szóval dicsérgetéssel már sok embert elrontottak. Jobban elrontottak. Tulajdonképpen nézzük meg, a lelkészeket is ezzel rontják el sok esetben. Olyan szépen beszélt. Tegnap is hallgattam a rádiót, valaki mondta, hogy a férjem, azt mondja, az nagy szónok volt. Az olyan prédikációkat tartott. Mondta most egy lelkész feleség. Szóval ezzel el lehet jobban rontani ezzel embereket? Nem lehetne azt mondani, oda menni, hogy igen, ebből tanultam, amit mondott, vagy igen, ez meggondolom, de azt nem egészen értem, nem így kellene oda menni a lelkészekhez? Mert azt mondani, hogy jaj, de szépen beszélt meg, hát ez egy arany szava, minden szava arany, meg ilyeneket mondanak. Hát szóval, ha bárkinek ilyesmiket mondanak, ember legyen a talpán, hogy ezeket ne őrizze meg az emlékezetében. Nem? Mert a rosszat azért őrizzük meg, hogy felróhassuk, a jót meg azért őrizzük meg, mert hogy kenegessük a hájunkat vele. Tehát ezért rossz a két dolog, ezért rossz a korholás is rossz, meg a dicsérgetés is rossz. Van-e más kérdés, hogy hozzászólás? Igen, szóval ez itt a nagy probléma. A kereszténység is ma azért néz ki így, mert ugyanazt el lehetne mondani, amit Jézus mondott a farizeusoknak. Talán a mai kereszténységre nézve, amikor Jézusnak ezeket a szavait olvasom, mindig az jut eszembe, hogyha Jézus most itt élne, ugyanezt mondaná ki a mai vallásos életre is. János evangéliuma 5. fejezetében azt olvassuk, Jézus a következőt mondta a farizeusoknak, János 5.37-től. Aki elküldött engem, maga az Atya is bizonyságot tett rólam. Sem hangját nem hallottátok soha, sem ábrázatát nem láttátok. Az ő igéje sincs maradandóan bennetek, mert akit ő elküldött, ti annak nem hisztek. Tudakozzátok az írásokat, mert azt hiszitek, hogy azokban van a ti örök életetek, és ezek azok, amelyek bizonyságot tesznek én rólam. De nem akartok hozzám jönni, hogy életetek legyen. Dicsőséget emberektől nem nyerek, de ismerlek benneteket, hogy az Istennek szeretete nincs meg bennetek. Én az én Atyám nevében jöttem, és nem fogadtatok be engem. Ha más jönne a maga nevében, azt befogadnátok. Mi módon hihettek ti, akik egymástól nyertek dicsőséget, és azt a dicsőséget, amely az egy Istentől van,
2: Advent Net Rádió Magyarországról.

Kedves gyerekek, hozzátok szólnék néhány szót. Sokat gondolkodtam azon, hogy miért van az, hogy az Úr Jézus titeket állít példákul elénk, és nem fordítva. Mert ugye a gyermekeknek a felnőttek a példaképei az esetek általános megközelítésében, és az Úr Jézus pedig azt mondja, hogy ha olyanok nem leszünk mi felnőttek, mint a kisgyermek, akkor nem mehetünk be az Isten országába. Mi van bennetek? Mi az a különlegesség, amit tőletek lehet, vagy kell megtanulnunk nekünk felnőtteknek? És arra jutottam, és egy történettel próbálom ezt illusztrálni. Egyszer régen alkalmam nyílt, hogy egy óriási nagy vízeséshez ellátogassak. Ez a világon az egyik legnagyobb vízesés, hihetetlen mennyiségű víz zúdul le egy ilyen nagy katlamban. Akkor tudtam, azóta elfelejtettem, hogy percenként hány köbméter víz, de nem is ez az érdekes. Olyan fűsiketítő robaja van a víznek, hogy az indiánok, akik ott azon a környéken éltek, mennydörgő víznek nevezték. És egy nagyon vakmerő ember, valamikor 100 évvel ezelőtt egy drótkötelet feszítetett ki a vízesés felett, és biztos láttatok már ilyen kötéltáncosokat. A kötéltáncos egy hatalmas udat a kezébe vesz, valahol középen megfogja, és ez a rúd segít neki az egyensúlyozásban, és hát egy erre alkalmas cipőben a drótkötélen átment a mennydörgő víz felett. Vissza is jött. Megkérdezte az emberektől, hogy mit gondolnak, vajon vissza tudok menni, de most már bot nélkül? Hát úgy gondolták, egy kicsit bizonytalankodva válaszoltak, hogy valószínűleg igen, már kétszer oda-vissza megjártad ezt az utat, hát akkor valószínűleg. Ez az ember oda ment, visszament bot nélkül. Fogott egy talicskát, biztos valami speciálisan kiképzett kereke volt, és átolt egy talicskát ezen a drótkötélen. Megint megkérdezte embereket, hogy mit gondolnak, vissza tudok jönni a talicskával, ugyanígy mondták, persze. Na jó, akkor kiül bele. Hát nem volt ember, aki beleüljön. És egy kisgyerek azt mondta, hogy ő beleül. Kérdezték a kisgyerektől, hogy hogy, nem félsz? Hát nem, mert ő az apukám. Na szóval ennek kettős tanulsága van, és ebből okulhatunk mi, mert a felnőttekre nem az a jellemző, hogy amit eszmeileg elgondolnak, azt a gyakorlat területén is olyan készséggel felvállalják, és ebben különböztök ti gyermekek tőlünk. Hogy olyan feltétlen, olyan vissza nem riadó bizalommal tudtok megnyilatkozni, és tudtok vállalni helyzeteket. Elég, hogyha az apu vagy az anyu ott van a közelben, vagy az anyu vagy az apu fogja a kezeteket, és akkor előttetek nincs lehetetlen. Ezt tőletek kell nekünk megtanulni. És mutassatok ebben nekünk jó példát, fogjátok ilyen bizalommal, ilyen odaadó bizalommal apu és anyu kezét, és fogadjatok szót, mert jót akarnak nektek, és mutassatok példát nekünk abban, hogy hogyan lehet bízni. Hogyan lehet bízni a Jóisten szavában, és hogyan lehet bízni emberekben, mert ezt tőletek kell nekünk megtanulnunk. Testvéreim, egy olyan ígét szeretnék felidézni, ami részben összefügg ezzel a vallástétellel, és részben összefügg azzal, hogy a mi testvéreink a Szent Keresztségre felkészültek, mert van egy furcsa gondolatom, és ezt szeretném most az igehirdetés kereteiben megosztani veletek. Mi a protestáns közösségeket, a hitáltali megigazulás tanítását felvállaló közösségeket magunkkal összehasonlítva sok esetben azzal marasztaljuk el, hogy ők eljutottak a hitáltali megigazulás felismerésére, de valahogy itt megrekedtek, és nem léptek tovább. Pál apostol a korintusi gyülekezetet megszólítva a korintusiakhoz írott második levél 13. fejezetének 5. versében ezzel a felszólítással fordul a gyülekezet felé. Azt mondja, kísértsétek meg magatokat,
ha hitben vagytok-e, magatokat próbáljátok meg, avagy nem ismeritek-e magatokat, hogy a Jézus Krisztus bennetek van? Úgy gondolom, hogy amikor az ember egy közösség tagjává lesz, és mondjuk a hit általi megigazulásnak, az Isten hazafogadó szeretetének az öröme úgy betölti a szívét, és elhatalmasodik a belső világában, akkor nagyon sokáig táplálkozik ebből az örömből. Ezért van az, hogy az első szeretetre, mint olyanra, mindenki olyan dicsőült, lelkendező örömmel gondol vissza. Igen, tudod, amikor én a Krisztussal találkoztam, amikor én megismertem az Isten minden éltemet feladó szeretetét, és örömmel beszélünk erről. Aztán, amikor az ember egy kicsit komolyabban átgondolja mindezt, vagy meghallgatja mások tanúság tételét, akkor ez a kérdés előnyomakodik, hogy és mi van azóta? A múltkor a családban egy érdekes beszélgetés bontakozott ki, és hát elhangzott, hogy kézen közön, hogy hol van a kereszténységünk látszata? Hol van a látható, mérhető eredménye annak, hogy én megismertem az Isten minden éltemet feladó szeretetét, és én közösségre léptem, szövetségre léptem valakivel, aki képes arra, hogy engem más emberré tegyen, és ha hiszem azt, hogy a szeretetben életet átalakító hatalom van, és értéket teremt a szeretet abban, amire irányul, akkor jogos a felvetés, hogy vajon mi kivételek vagyunk. Rajtunk ez nem látszik. Látszani kellene, de talán még sem. És ezzel a közvetett és negatív irányultságú bizonyság tevéssel mi azt a benyomást keltjük, hogy a kereszténység nagyon szép elvek összessége, de a gyakorlat területén nem nyújtja mindazt, amit ígér. Vajon hiteles-e ez a mi bizonságtevésünk? Mert nyilvánvalóan az ember őszintén nyilvánul meg, és nem az őszintességgel van baj, hanem az eredménnyel. A Biblia ilyenekről beszél, és ti magatok is szoktátok idézni, hogy erősebb az, aki bennünk van, mint a világban van. Szoktuk ezt társítani az erősebb fegyveresről szóló bibliai tanúságtételt, hogy ha erős fegyveres őrzi a házat, akkor az emberi önző természet Sátán kísértésének, mint egy kiszolgáltatottan járja a maga útját, még akkor is, hogyha Róma 7 tapasztalata a miénk, és azt mondjuk egyfajta belső nyomorúság és vergődés kifakadásaként, hogy ó, én nyomorult ember, hát kicsoda szabadít meg engem e halálnak testéből. És mi az érzésem, hogy eljutunk az úrvacsoráig. Az úrvacsorában a bűnök rendezéséig. Aztán legközelebb megint a bűnök rendezéséig jutunk el. Mint hogyha az úrvacsorában és a keresztségben az Isten nem ajánlaná fel magát a szövetséget. Azt, hogy közösségben lehetek vele, és ezért fogalmaz itt Pál apostol, valószínűleg ez a gyülekezet is ugyanolyan nehézségekkel és olyan lelki gyötrelmekkel küzdködött, mint talán mi magunk, azt mondja, kísértsétek meg magatokat. Ennek a szinonimája a másik, hogy próbáljátok meg magatokat, avagy nem ismeritek-e magatokat, hogy a Krisztus Jézus bennetek van. Ha én szövetségben vagyok, ha én a Krisztussal közösségben vagyok, ennek megvannak a következményei. Megvannak a következményei annak is, ha nem vagyok vele közösségben. Ha nem vagyok vele közösségben, akkor eljuthatok Róma 7 tapasztalatáig, hogy gyönyörködöm az Isten törvényében a belső ember szerint, de újra és újra beleütközöm abba, hogy jelen van és működik az életemben egy másik törvény, amely engem foglyulád, rabságban tart, az én önzésemnek kiszolgáltatottan élem az életemet. És engem felettébb zavar, hogy én az úrvacsorára mindig a bűnök rendezésének a kérdésköréről vagyok kénytelen beszélni, mert hogy alkalmazkodnom kell. Alkalmazkodnom kell kinek-kinek a lelki élményéhez, igényéhez, és utat kell mutassak az ige alapján arra, hogy hogyan lehet a bűnöket rendezni. De mikor lehet már arról beszélni, hogy milyen Krisztussal járni?
Milyen az, amikor a Krisztus Jézus bennünk van? Milyen az, amikor valaki győzelmes, diadalmas életet él, amikor az úrvacsora és a szövetség megerősítése annak bizonysága, hogy én tudom, mit jelent, hogy Krisztus Jézus bennem van. Én tudom, hogy mit jelent a szőlő tőkén maradni. Tudom, hogy mit jelent épp egészséges szőlőhajtásokat hajtva, gyümölcsöt termve az Isten dicsőségére élni. Lehet, hogy mi a reformáció örökségét képviseljük, de talán nem képviselünk ennél többet. Amikor mi ennek a konzekvenciáiról beszélünk, akkor beszélünk a törvényről. És beszélünk arról, hogy nekünk az életünket a törvényhez igazítva kell élnünk. De hogyan? Formálisan? Nem csináljuk ezt, nem csináljuk azt, nem csináljuk amazt. Ez a törvény? Maga Jézus is felhívta a figyelmet, hogy a törvény betöltéséről van szó. A törvény tartalommal való megtöltése, az a magasabb lelki szint, igazán a törvénnyel összhangban leért élet, amikor még gondolatban sem, amikor a másik ellen egy ellenséges érzés sem engedek feltörekedni, nemhogy gyűlölném, vagy minősítő szavakat mondanék rá. Meg kívánság okából sem tekintek asszonyra, mert hogy akkor a szívemben valamilyen elmozdulás következik be. Tehát ha én a törvényről beszélek, akkor nem a formai megvalósítás útját járom, hanem a törvény belső lényegével való közösséget, a vele való azonosulást. És a Krisztus szeretetének a hatalma alatt ezzel a magasabb rendű törvényértelmezéssel is szóba tudok állni, nem csak elméleti síkon, és fogadom el ennek az igaz voltát, hanem tudom, hogy mivel nagyobb az, aki bennem van, mint aki a világban van, a vele való közösségben igenis lehetséges. Lehetséges talpon maradni, lehetséges győzelmes életet élni, lehetséges a környezetem felé annak bizonyságát adni a gyakorlat oldaláról, hogy igen, a kereszténység a győzelem útja. Az Isten szeretetében elégséges hatalom van arra, hogy engem más emberré tegyen, és ennek a más embernek a megnyilvánulásai igenis azt hirdetik, hogy a kereszténység tényleg a győzelem vallása. Tudjátok, hogy engem időnként úgy megkísért, hogy a hasonlataimat az élettan, vagy az emberi természet és működés területéről merítsem. Ugye nagyon sok ember átesik szívátültetésen, ez már rutin műtét. Meddig él az új szívvel? Mi is új szívet kaptunk, az újjászületés gyakorlatilag ezt jelenti. Ha én ugyanazt az életmódot folytatom, mint annak előtte, a szívátültetés előtt, az a szív ugyanolyan lesz. A koszorúrei ugyanolyan eltömődöttekké válnak, és nem fogja betölteni azt a funkciót, amire hivatott. Tehát, hogyha én felülről születtem, és az Isten szeretete megérintett engem, és egy másfajta értékrend irányába mozdultam el, de hogyha az Isten szeretetében nincs elégséges hatalom arra, hogy én más legyek, lassan, de biztosan a lelki agónia útját járom, és nem leszek jobb, mint annak előtte voltam. Lehet, hogy a vallás külső jegyeit magamra vállalom, betöltöm a törvényt, nem is jó a szó, tehát formálisan eleget teszek a törvény elvárásainak, de indítékaimban, vágyaimban, törekvéseimben, egy-egy pillanatnyi helyzetben, a megnyilvánulásaim területén semmi nem változik. És méltán vetődik fel az a kérdés, amire az előbb hivatkoztam, hogy akkor mennyivel vagyunk különben. Nem a kereszténységre hozunk szégyen, hogyha nem mutatjuk fel azokat a lehetőségeket a saját életünkön keresztül, amit a Krisztus szeretete, átalakító hatalma bennünk véghez tudna vinni. Hát azt mondja a Biblia, hogy a megkezdett jó dolgot, ne aggódjon senki, a megkezdett jó dolgot az Isten diadalra viszi. Diadalra viszi, ama napra célba érkezetté teszi. Mindenféle új információval kell most megbarátkozzak,
Az 1850-es években például az egészséges életmód területén már olyan felismerésekre tettek szert, amelyeknek a megvalósítása még mindig hibázik sokunk életéből. Hogy lehet, hogy együtt élünk elméleti ismeretekkel, úgy élünk együtt ezekkel, akár a megváltás titkát tekintve is, hogy közben nem próbáljuk meg magunkat, és nem vizsgáljuk azt, hogy vajon az életünk gyakorlata mennyire van fedésben azzal, amit mi elméleti síkon elfogadunk. Lehet, hogy a nyugati gondolkodás áldozatai vagyunk, mert az Arisztotelész és a platoni filozófia teremtette meg annak alapjait, hogy én gyakorlattól elválasztott elméleti síkon is igaznak fogadjak el dolgokat. A zsidó, a héber gondolkodás ezt a lehetőséget nem ismerte. Amit valaki igaznak fogadott el abban a társadalomban, annak az igaz volta a gyakorlat területén kellett érvényesüljön, mert ez volt a puding próbája. Nem is volt alkalmas sem a nyelv, sem a gondolkodási forma arra, hogy külön éltessen ki a tudatában gyakorlattól elválasztott elméleti, teoretikus kérdéseket. Ez csak mi vagyunk képesek. És ettől nem vagyunk többek és jobbak. Mert elméletileg elfogadunk mindent, ami a Bibliában van. Sőt, azzal hivalkodunk talán, hogy a Bibliát aztán mi hitelesen képviseljük, mert a Bibliát, a Bibliát magyarázza, önmagát magyarázza el alapján, értelmezzük, és hézagmentes az érvelésünk, és mégis olyan kevésbé szimpatikus az, ahogy csináljuk. Lehet, hogy azért, mert látják ezt a kontrasztot, hogy van elmélet, hibátlan, hézagmentes érvelés, apologetikus megnyilatkozások. Tehát a hitvédelem területén is rögtön síkra szállunk, hogyha valaki az elméleti igazságot egy kicsit is érintené, akár egy újjal is hozzányúlna, de azon a területen elég jól el vagyunk, hogy mondjam, magunkban, hogy ennek a gyakorlata nincs mindig tökéletes fedésben az elméletileg igaznak meghirdetett ismeretanyaggal. És hogy olykor magamban is tapasztalom, hogy vajon ennek a felelősségével én hányadán állok. Régi prédikációkat hallgattam, ahol ezek az ígék kerültek elő, hogy a lelket meg ne oltsátok. Kiben? Magamban? Az is óriási veszteség. De a másokban? Ha én másoknak a lelkiismerete számára fogódzó pontot teremtek az én nem egészen vállalható életpéldámmal, miközben az igazság elméleti ismeretét hiánytalanul képviselem, hogy nem azt a benyomást keltem, hogy elég az igazságot teoretikusan elfogadnom, de ezen túl talán többre nincs szükség. Vajon nem oltom meg a lelkesedését? Vajon nem züllesztem le magamhoz a laudíciai állapotra? Miközben az én egész lényem azt hirdeti, hogy nem lehet. A Biblia azt mondja, hogy hatástalanná tehető a Krisztus. Az úrvacsora szereztetés ígéi között szerepel, amit nem szoktunk idézni, mert nem akarunk senkit bántani. Így fogalmaz Pál, azért van köztetek sok beteg, és alusznak sokan, mert nem becsülik a Krisztus testét. Nem azt jelenti ez, hogy Isten káromló magatartási formák törnek elő, kinek a lényében. Egyébként arról van szó, hogy a Krisztus hatástalan. Hogy a Krisztus szeretetéről szóló evangélium nem éri el a célját egyesek életében. Hogy az úrvacsorára jönnek a bűnöket rendezni, de maga a szövetség az nem működik. Maga Isten és ember közössége nem váltja be a hozzáfűzött reményeket, mert nem nyújtja azt a pluszt az élet gyakorlati síkján, amit sokan elvárhatnának tőlünk, meg talán mi magunktól is olykor. Előkerestem, mindig sokat segít nekem, hogyha egy konkordanciát úgy fellapozok. A múltkor például átlapoztam, hogy a Bibliában hol szerepelnek betegségre utaló jelek, és véglapoztam az egész Baranyi-féle konkordanciát. Ma reggel meg előkerestem ezt a könyvet, és megnéztem, hogy hányszor szerepel a segítség szó,
és ennek egy pontosította változata segítségül hívni az Úrnak nevét. Ézsaiás könyve meglehetősen nyomasztó hangulatú, árasztó kijelentést tartalmaz ezzel összefüggésben, mert azt mondja, hogy régóta így vagyunk. És minden mi igazságunk, mint a megfertőztetett ruha. Álogságunk, mint a szél, a lombot elhordó szél működik az életünkben. És hozzáteszi két verssel később, hogy mindez azért van, mert nem volt, aki segítségül hívta volna nevedet, és beléd fogoznék. Nem az a baj, hogy álnokok vagyunk, persze baj. Nem az a baj, hogy bűnben születtünk, és bűnben melengetett minket az anyánk. És nem az a baj, hogy a terecsen nem tudja elváltoztatni a bőre színét és a párduca foltosságát. Nyilván magunkon nem tudunk segíteni. De az egy óriási vétek, hogyha segítségül hívhatunk valakit, aki tud segíteni, és nem tesszük. És ez óriási vétek. Óriási vétek, hogy az Isten a maga részéről megteremtette a bizalmi alapot, a bizalmi alapját annak, hogy segítségül hívjuk a nevét. Mert elénk áll, mint mindenható, mint mindenütt jelenlévő, mint mindenek ismerője. És a szeretetéről is nyilvánvaló bizonyságot tesz akkor, amikor az ő saját fiának nem kedvezett, hanem őt mindannyiunkért odaadta, és mindent megteremtett azért, hogy én merjem kinyújtani a kezemet felé, és merjem segítségül hívni a nevét, és merjek belé fogózni, mert aki hozzájön, az semmiképpen ki nem veti. Mit tehetne még az Isten, hogy a bizalmunkat életre keltse, és elemi erei ösztönzéseket adjon arra vonatkozóan, hogy megtegyük ezt a lépést. És bevallom most már becsülettel, hogy nem a gyerekekhez szóltam én, amikor ezt a példát elmondtam. Ők csak itt voltak. De az azért nagy problémám, hogy nem merünk bejönni a talicskába. Elmondjuk, én is próbáltam kiszínezni. Elmondjuk, hogy milyen a Niagara. Elmondjuk, hogy mennyi víz ömlik ott le, és hogy milyen a hangja. És hogy amikor a kis hajó, de elmegy a hatalmas vízesés alá, az ember mindig azon csodálkozik, hogy nem süllyed el az ott létrejövő hullámok forgatagában, és mindig megkönnyebbül az ember, amikor a kis hajó végre elmegy onnan, mert már nincs kitéve életveszélynek. De hogy fölötte átmenni, és beülj egy talicskába, ami annyira bizonytalan jármű, főleg egy bizonytalan ember kezében. Szóval... Van egy könyvünk, nem akarok senkit bántani, de a borítója az nem valami barátságos. Lehet, hogy ezért nem olvassuk. Ez a cím ennek a könyvnek, te is járhatsz a vizen. Ha már nem merünk beülni a talicskába, legalább próbáljunk

prehányás nélkül vállalta és vállalja miértünk. Adja meg a jó Isten, hogy ez a mai nap ilyen emlék maradjon a keresztlendő testvéreinkben, de mindannyiunkban is, akik ezt végig szemléljük, és van ebben persze, hogy elmondtam ennek a bibliai tanításnak a körvonalait, van ebben persze egy drámai dolog is. Ugye a Bibliában Isten nem mondta a zsidóknak, hogy drámákat adjanak elő. Más nemzeteknél, a görögöknél nagy dráma költészet volt. De annál nagyobb dráma, mint a zsidóknál volt az áldozati rendszer például, hogy egy bárányt meg kellett a saját kezükkel ölni, rátéve a kezüket a bárány fejére, és áthárítani a bűneiket, tehát ennél nagyobb drámát nem lehet elképzelni. Az új szövetségben Isten két-három drámai cselekményt adott meg a számunkra, ilyen a keresztség, ilyen az úrvacsora, ilyen az úrvacsorában a lábmosás, két-három olyan testi cselekmény is, ami drámai, valahogy drámai. Mert eltemetni a régi életet és föltámadni egy új életre, hadd kérdezzem meg, hogy van-e ennél nagyobb változás? Van-e ennél mélységesebb dráma, ami kifejezi azt, hogy az életben meg kell állni, nincs folytonosság az életben, hogy elindulunk a születésre, szép folytonosra, nem, az életben egyszer meg kell állni. Egyszer szembe kell fordulni az addig egész élettel és múlttal. Ez egy törésvonal, és egy új életet kell kezdeni. Adja meg a jó Isten mindannyiunk számára, hogy ne csak nézzük, hanem fel is fogjuk, ne csak felfogjuk, hanem a mi szívünkben is igent és áment tudjunk mondani ennek a cselekedetre, és ha mi még nem tettünk meg, akkor a magunk életére nézve is. Amen.

A most elhangzó Bach kantáta magyar szövege így hangzik. Magasságos Isten, mindent tőled kaptam, amin van, az a te ajándékod. Hálával megyek arcod elé, és te mást nem is kérsz tőlem. Hálával áldalak téged.

Jó estét kívánok, tiszteltel köszöntök mindenkit második adásunk alkalmából. Mit hoz a jövő, ugye ez a nagy címünk, a sorozat címünk, ezt tetszenek látni kivetítve, és a mai témánk az, hogy honnan várhatunk megoldást. De mihez képest megoldást? Egy kicsit emlékeztetnék a múlt alkalmunkra, 10 nap ezelőtt voltunk itt körülbelül. Talán mindenki volt, nem tudom, hogy új hallgatunk, aki nem hallott az előző alkalmunkat, akkor számot vetettünk azzal, hogy milyen ez a kor, amiben mi élünk, mi jellemzi a korunkat, és azt hiszem, hogy túlzás nélkül mondhatjuk, amire itt eljutottunk, hogy válság innen, válság onnan, válság mindenhonnan. Én a magam részéről három fő területet jelöltem meg, ebbe csoportosítanám a jelenségeket. Az egyik az a gazdaság, ez azért különböző, mert ezt mindenki érzi, mindenki erről beszél, erről hallunk, érezzük a bőrünkön. De ez is csak egy részhalmaz a társadalom általános válságának, ugye, mert a társadalom része a gazdaság is, és a természet válságát is megemlítettük, tehát itt van tetszett, hogy válságok kora, válság a természetben, a társadalomban, a gazdaságban. A másik nagy megállapításunk az volt, hogy minden jel szerint az ember keresendő mindezek hátterében, akármilyen furcsán is hangzik. Talán különös, hogy a természetet hogy kapcsolom össze az emberi tevékenységgel, egy kis ráadás a múlt alkalomhoz, egy kis pótlás, hogy mutassak egy diát. Azóta találtam meg a gyűjteményemben, és még nem volt beépítve a múlt alkalom, most bepótlom. Ez egy idézet, egy cikkből, itt nem tetszenek látni az Index, tehát egy internetes hírportálnak a tudományos sorozatában jelent meg ez a cikk, aki tényleg majd utána leírhatja a címét. A lényeg az, hogy az amerikai földtani társaság, vagy hivatal, nem tudom pontosan mi ez a kategória, de rövidesen tetszenek látni. Közé tette azt a tényt, hogy 1970-től 2000-ig a Richter skála szerint 3-as vagy annál erősebb földrengések száma évente 21 volt, egy olyan területén az USA-nak, néhány tagállamot említ az eredeti cikk, a középnyugat ez a lényeg, tehát a középső rész Texasi, az a lényeg, hogy ahol olajkitermelés folyik az USA-ban jellemzően. Ezzel függ össze az egész cikk. Tehát ezen a területen igaz ez a statisztika, hogy évente 30 éven keresztül átlagosan 21 ilyen földrengés volt, ami 3-as vagy annál erősebb. A következő 8 évben, a 30 év után 29-5 éves szint. Az is sok, mert ugye 21-hez képest az egy 30%-os növekedés jelent. A következő 3 évben, tehát 2009-től 11-ig ezek szerint, jóval látványosabb volt az emelkedés 2009-ben 50, a 21-hez képest, ami korábban jelző volt, 10-ben 87, 11-ben 134. És hát ez nem úgy van, hogy valaki hogy lát, hogy nem lát, ezek mérések, tehát ez műszerek mérték, Amerikában, ahol ehhez értenek. És ott a következtetés a második bekezdésben azt írják, hogy erősen kételkedünk benne, hogy mindez valamilyen természetes folyamat része,

0: Ez tulajdonképpen ennek az előadásnak van egy kis elő története, mert tavaly előtt Tiszavasváriban tartottam egyszer egy ilyen előadást, és ennek az előadásnak nem lett hanganyaga, de annál nagyobb szájpropagandája. És nagyon sokan, és én ezt, ott is bedöglött a vetítő, meg minden, de hát úgy csak úgy tartottam, ahogy tudtam, és ez úgy terjedt, és sokkal ez milyen jó lenne. És felmerült bennem is tulajdonképpen ez a kérdés, mert egyre többen kérték, hogy ezt az előadást megtartom. Ez például a Pataki előadás, a Pataki műfázban ugye mindig ott van, évente egyszer-kétszer egy ilyen egészségnapokon, és akkor ott tartottam az előadást. És a kérdés az, hogy tényleg, hogy mi az, ami körülöttünk zajlik. Mert azt hiszem, mindenki valamilyen szinten észreveszi, hogy valami egészen rendkívül és abnormális folyamatnak a része vagyunk, olyannyira, hogy fiatalok, akikről nem feltételeznénk soha az életben, hogy megbetegednek, hirtelen egészen súlyosan betegek. Én sajnos ebben az egész folyamatnak egy nagyon rossz végén vagyok, mert nálam kötnek ki sokszor, amikor ez a nagyon-nagyon rossz folyamat elindul. Éppen ma reggel is kaptam egy hívást, hogy egy 29 éves fiatal asszony, amiolit, illetve akut mielit leukémiában szenved, és a túlélési esélye, meg a legjobb szándékkal is talán csak 50%. És szóval ezek a kérdések úgy egyre inkább úgy érintenek minket, persze engem különösen, mert ugye hozzám jönnek segítségül, hogy na, próbáljuk már segíteni. Tehát én nem vagyok mérvadó e tekintetben, hogy tehát az én benyomásom, de mégis azt látom és azt veszem észre, hogy egyre több ember és egyre inkább fiatal ember érintve van bosszantótól egészen életveszélyes a betegségekig, tehát a skála nagyon széles. És a kérdés az, hogy miért van ez így? Mert ha nem tudjuk, hogy miért van, akkor nem is tudunk semmit sem tenni annak érdekében, hogy ez ne így legyen. Tehát a gyógyulás útja szorosan összefügg azzal, hogy tulajdonképpen honnan ered ez az egész. És ha egy kicsit körbe kérdezünk, és megkérdezünk például egy orvost, hogy honnan jön az, hogy AML-je vannak valakinek, tehát egy ilyen súlyos, akut, leukémiás a betegsége, akkor az orvosok azt mondják, hogy hát van. Most nem úgy mondva, hogy az orvosok, mert elnézést, hogy ezt így általánosítom, mert nem az orvosok, hanem vagy nem érnek rá ezzel foglalkozni, és elmondani, és elmagyarázni, vagy egyáltalán nem is nagyon érdekli, mert ők csak abban vannak érdekeltek, hogy megmondják, hogy mit kell tenni annak érdekében, hogy kimásszanak. Mert nekik vannak a fix protokollok, orvos, tehát a gyógyszerek, ők nem minden egyes esetnél leülnek és gondolkodnak azon, hogy most akkor találjuk újra ki a kereket, vagy mi is van. Nekik viszont nagyon-nagyon nagy hátrányuk van, hogy nyílik a táplálkozás és az életmód, a kezelési vagy a terápiás lehetőségeik közül nagyon erőteljesen hiányzik. Tehát egyszerűen nincs. Nem tudják megmondani, hogy most akkor a receptre fölírjunk brokkoli levet, mert nem tudják megtenni. Nincs az az egészségügyi biztosítás, ami hajlandó lenne brokkolit receptre fölírni. Holott lehet, a túlélési esélyei sokaknak jelentősen javulnának. Tehát innen kezdődik az, hogy felvilágosítjuk az embereket, hogy tulajdonképpen mi van, mi zajlik körülöttünk, és mindenki maga dönti el, hogy részt akar venni ebben a folyamatban, mert azért van egy folyamat, ezt látható, nem én beszélek egyedül ezekről a témákról, vagy ezekről a kérdésekről. Mindenütt tényleg százan, ezrek mozognak ebben a témában, egyesek tényleg csak kereskedelmi szemszögből, vagy kereskedelmi indítékből, de nagyon sokan nemes indítékkal, a segítő szándékkal, de mégis, és szeretném még egyszer hangsúlyozni, csak akkor jutunk előrébb, ha tényleg helyre közel valamelyest megértjük, hogy tulajdonképpen mi történik. És miért? Egy néhány adat. Az elején szeretnék egy pár statisztikai adatot fölvázolni, és dolgokat elmondani. Például angliai statisztikákat az ezredforduló körül, tehát 2000 körül, ezek viszonylag friss statisztikák, mert a statisztikai világban egy 3 éves statisztika újnak számít. Tehát 2010-ben Maximum a 2008-as statisztikát lehet olvasni, de többnyire 2007 vagy 2006-os az, az számít aktuálisnak. Úgyhogy tehát ilyen 2000 körüli statisztikák vagy adatok, ezek viszonylag újak, és azt mondják, hogy Angliában 2 millió diagnosztizált cukorbeteg van. Tehát 2 millió a 40 milliós lakosságból. És azt mondják, hogy még plusz kb. Még egy millió, ami nincsen diagnosztizálva, tudnélik, a kettes számú cukorbetegség az nem mindig könnyen diagnosztizálható elsőre. Tehát a betegség már indul, az illető csak több folyadékot fogyaszt, nem igazán veszi észre, de már komoly kóros folyamatok vannak. És egy tanulmányban 2002-ben azt mondták, hogy ezek a számok 2010-re duplázódhatnak, tehát 5 millió körülre tagsálják. Nos, hála Isten, azt lehet mondani 2010-ben, bár konkrét számok nincsenek, hogy ezt talán még nem írtuk el, de a tendencia folyamatosan nő. Más tanulmányok azt mondták, hogy a lakosság negyede, tehát kb. 10 millió ember a cukorbetegség hatása alá kerül 10-15 éven belül. És ha ezt költségvetési szempontból, tehát közgazdasági szempontból megközelítjük, akkor egyszerűen azt kell mondani, hogy nincs az az egészségügy sem, ami ezt ki tudja fizetni. Már ma is úgy van, és ez egy nagyon gyakori dolog, tehát ezt én onkológusoktól tudok, tehát nem csak betegektől napi szinten tudom, de orvosoktól tudom, hogy egyszerűen őrület a helyzet, mert a hónap elején még van pénz kemoterápiára, de a hónap, mit tudom én, 15-e környéken nagyjából elfogy a pénz, és már nem foglalkoznak úgymondván friss beteggel, hanem várakoztatják a következő elsőik, mert havi szinten, havi lebontásban kapják a pénzt a kemoterápiára, és nincs elegendő. És akinek pehje van, az vár 2-3 hétig, eleve még egyáltalán sora kerül, és és akkor elindul egy papír folyamat, és míg ő neki meg lesz a kemoterápia, adott esetben 2-3 hét az életéből csak úgy levették, amikor esetleg fontos lett volna. És akkor még beszélünk csak kemoterápiáról, még semmi másról nem beszélünk. És az ugye nem biztos, hogy mindig a legjobb megoldás. Tehát pénz hiányzik elől, hátul az egészségügyben, és az emberek fölháborodnak, és azt mondja, miért nincs több pénz az egészségügyi biztosításban? És akkor ugye a másik oldalon kérdezi a kormány, de miért nem fizetnek több adót? Ugye? Hát ha például egy ilyen önkéntes kemoterápia adót kivetnének a lakosságra, melyikünk fizetne? Ugye? Mert melyikünk szívesen fizetne mondjuk még plusz 2-3%-ot, amikor a bérszámfejtésből ugye levonják a forintokat keményen a bérünkből. Már most is sokat, de hogy még hova? Az USA-ban van egy 10 éves cél, hogy azt mondják, hogy a költségvetési kiadásokat az egészségügyre a felére akarják csökkenteni. Ez azt jelenti, hogy 10 éven belül az USA-ban épp hogy semmit nem fizetnek az egészségügyben. Tehát odaig eljutunk, hogy az országok rájöttek a versenyképességük miatt, már nem tudnak fizetni. Azt a szociális államot, ahogyan mi ezt elképzeltük, az, és nem politikai szemszögből, hanem egyszerűen kemény, forintális okokból fönntarthatatlan. A 60-as, 70-es években az az álom, hogy minden kifizeti az állam, és majd minden rendben lesz, és a fejlődésből és a növekedésből majd ezt kifizetik, ennek az álma egyszerre és mindenkorának vége. Miért? Mert mi ellustultunk. Mi elbíztuk magunkat, mint emberek, és nem foglalkozunk az egészségünkkel, egyáltalán nem. Mert még 30-40 évvel ezelőtt az emberek átlaga sokkal, de sokkal egészségesebb volt, mint ma. Ma úgy születnek a gyerekek szinte, hogy már be van építve a genetikai hiba, és ha megnézzük, hogy az 50-es években a genetikai hibáknak milyen arányban érvényesültek, és mondjuk ez a 1990-es években vagy most a 21. század első éveiben, akkor látjuk, hogy sokkal-sokkal több genetikai hiba érvényesül. Hogy mondom a számokat is, ez a 1950-es években minden genetikai hajlamból körülbelül a 20-25% érvényesült. Ez azt jelenti, hogy ha valakinek egy genetikai hajlama volt egy betegségre, tehát 4 emberből egy ilyen beteg, tehát lett is ilyen beteg. Manapságban ez az érvényesülési ráta, tehát a genetikai hiba, hogy mennyire érvényesül, ez 70%-nál tart. Ez azt jelenti, hogy a háromszorosára nőtt az az esély, hogy ha valaki genetikai hajlammal rendelkezik bizonyos betegségre, hogy ez be is jön. De nem a gének miatt, a gének ugyanolyan rosszak voltak ez a 1950-ben, mint 2000-ben. De ami romlott, az az, ami a géneket érvényesíti. Ezért kapott 2009-ben egy kutatói csapat a Nobel-díjat, az orvosi Nobel-díjat, mert bebizonyították, hogy az életmód és az étrend lényegében meghatározza, hogy a rossz gének a mi életünkben milyen mértékben és milyen arányban érvényesülnek, és egyáltalán nem a génekről szól az egész. Mert rossz gének majdnem mindenkinek vannak. De az, hogy mennyire érvényesülnek ezek a gének, ez egy és egyedül az emberen múlik. 2009-ben Nobel-díjat kapott valaki ezért a megállapításért. Hát ezt mi már rég tudjuk, és rég mondjuk, és újra mondtuk, de ugye mivel ezért, ugye, tehát tudományosan is kell ezt alátámasztani és megmondani, de most már Nobel-díjas is mondja, és nincs mellébeszéd többé. Tehát csak az van, amit mi magunk megteszünk. Mert az egészségügy nem fogja fizetni, tehát egyre inkább tehát a kormányoknak a pénztárnokai, ezek azt mondjuk, hogy üres a kassa, kész, mehetsz. Nem érdekli, hogy most éppen egy 43 éves, három gyermekes családapa egy akut, akut leukémiába vagy limfómába belehal. Nem érdekli. Ez egy szám. Ő azt mondja, ez a költségvetési keret, és több nincs. A kérdés tehát, akkor mit csinálunk? Na, más betegség, csontritkulás. Növekszik a demográfiai változások miatt, ugye? Tehát, mert ugye egyre több idős ember van, tehát ezt is látjuk, hogy egyre több 70 év fölötti ember él, és ha ezt 10 meg 20 évre előrevetítjük, ez a szám még drasztikusabban fog nőni. Németországban már most is eléggé, hogy mondjam, eltolódott, és az USA-ban is egyes államokban különösen. Minél egészségesebben élnek, már egyesek, annál idősebbek lesznek, de ezzel együtt jönnek az úgynevezett degenerációs problémák, mert az idős kor nem feltétlenül a egyben egészséges idős kort is jelent. Tehát az egészségügy, meg az egyéb ilyen körülmények, amelyek segítenek, hogy emberek 70-80 évet is élnek, de az utolsó 10-15 évet gyógyszeren élnek. Miért? Mert hát degeneratív folyamatok megvannak nagyon erőteljesen. És akkor van még egy másik, az életkortól független növekedés. Ez az, amikor látjuk például a csontritkulásnál, hogy egy gyerek elesik, és áttör a karja, és egy sima törés, és az emberek azt mondják, hogy mi van az, hogy egyszerűen azért, mert már mit tudom én, 15 évesen csontritkulása van. Hogy van az, hogy egy 15 éves gyermeknek csontritkulása van? Magyarázni fogok, nem most, mert nem megyek mindegyikbe bele. És nem, egy 15 éves gyereknek nem lehet feltétlenül azt mondani, hogy mozgás hiánya miatt van. Hanem valami egészen másról van szó, tápanyagokról van szó. Tehát ezt a szót tápanyag, ezt próbáljuk egy kicsit a lelki szemünk elé rakni, és egy kicsit gondolkodni, kicsit elmélkedni azon, hogy mi az, ami táplál. És ha leülünk az asztalhoz ülünk, és megnézzük az ételünket, tehát amit mi magunknak itt összerakjuk, tegyük fel azt a kérdést, hogy ez most táplál engem, vagy izgat engem. Amit a fantáziámat, az étvágyamat, az ízlés. Tehát az, hogy én vágyok rá erre az ételre, mert ízlik, mert ismerem az ízét. Az agyam vágyik erre az ízre, de semmi köze nincs a tápanyaghoz, vagy a tápláláshoz. Kicsit ezen is rágódni kell, mert nagyon sokszor ott kezdődik a probléma, hogy amikor mi bemegyünk a boltba és választjuk az ételt, már ott kezdődik, és hogyan vásároljunk? Tudatosan vagy szokások szerint? Önök hogyan tudatosan vásárolnak, vagy szokás szerint? Nem, szokás szerint. Mi tudatosan akarunk vásárolni, de bemegyünk a boltba, és szokás szerint vásárolunk. Tehát az ember, ilyen kísérleteket végeztek, például készítettek egy gépet, ebben nem megyünk bele, az a tévézésről szól, de a lényeg az, hogy normál hatások között, tehát normál élethatások között mi 2-3 percig bírunk koncentrálni. Tehát időszakonként, tehát vannak ilyen pillanatok. És egy pár percig bírunk koncentrálni, akkor jön újra egy ilyen lazulás, akkor azt újra tudunk koncentrálni. Mi nem tudunk egyfolytában koncentrálni, nagyon akarni kell valami, hogy tudatosan választunk. És a választás lépésről lépésre megy. Nem egy nap alatt, nem két nap alatt, nem egy szezon alatt, hanem sok-sok időt igényel, hogy kicsi, apró döntéseket hozni. Most már ezt sem használom, most már ezt sem használom. Lépésről lépésre. És ez a tudatosság, ezt újra és újra ébreszteni kell. Ennek újabb és újabb késztetései kellenek. És nem csak akkor, amikor mi falnak rohanunk, vagy amikor a szomszédunk nagyon súlyos beteg lesz, hanem ébresztetni kell magunkban azt a megújulási késztetést, hogy igen, hát újuljunk már meg, tegyünk már valami jobbat. Tehát ez egy szándék is. Ugye a táplálkozási tényezők és az antitáplálékok miért? Mi az az antitáplálék? Ugye a név ugye logikusan azt mondja, hogy ez egy nem táplálék, vagy egy olyan valami, ami nem is táplálék, hanem úgy elrabolja a táplálékot. Mint például ugye a leghíresebb antitáplálék, mi a leghíresebb antitáplálék? A chips például, vagy mondjuk az üdítők közül. Ez annyira közhely, hogy ezt nem kell elmondani, nem? Ezek antitáplálékok, tehát én például iszok 3 deci Coca-Colát, és a szervezetem 3 deci vizet bele kell tenni, hogy annak a Coca-Colának a káros hatását kiegyensúlyozza. Ez azt jelenti, hogy én iszok, mondjuk egy liter Coca-Colát iszok, 1 liter folyadék hiányzik a testemből, pedig 1 liter belement. Tehát a szervezet kénytelen az antitáplálékokat, hogy mondjam, a saját tartalékaiból valamilyen módon lekötni. És minél rosszabb ételt fogyasszunk, annál több meglevő tápanyag kifele megy. Tehát nem kapok befele tápanyagot, hanem még ami még van, még azt is veszítem. Úgyhogy, és így ilyen értelemben duplán negatív az antitáplálékoknak az egyenlege. Úgyhogy antitáplálékok mind azok az ételek, amelyek az összetételükben a végeredményben nem hoznak a konyhára semmi. Mármint, hogy nem a konyhára, hanem a hasnyálmirigynek, meg a májnak, meg a különböző sejteknek. Konkrétan nem kell olyan nagyon-nagyon messzire menni. Antitáplálékok mind azok az ételek, amelyeket a feldolgozásban a konyhai bánásmódunk olyan, hogy tönkre mennek benne a táplálékok. És minél magasabb arányban vannak ezek a tönkrement ételek, vagy tönkrement a tápanyagok, annál inkább antitáplálék lesz. Minél hosszabb egy ételnek a polcon való tárolási idő, annál biztosabbak lehetünk abban, hogy ez nem a jó táplálékok közé tartozik. Nem tudom, ki látta az interneten ezt a hírt, hogy hetek óta, hónapok óta egy fényképész egy McDonald's menüt minden nap lefényképezi, és hát csodálkozik azon, hogy igen, többen bólogattak és látták, igen. Hát a feleségemnek a kolléganője ezt a játékot tavaly végig játszotta az ő internetes blogján. Ő egy koktélparadicsomot fényképeztem, és körülbelül 5 hónapig bírta a koktélparadicsom, úgyhogy változás nem volt rajta. És az volt a blogot érdemes elolvasni, mert ez a hölgy még egyébként a magyar nyelv ajándékával eléggé meg van ajándékozva. És szépen ki is fejezi ezt az egészet, tehát eléggé szépen mondja is a dolgokat, és humoros is. És hát azt mondja, hogy akkor igazán döbbent meg, amikor a szomszéd macska, aki mindig hozzájuk jön, ott az ablakpárkányon, ahol ez a paradicsom el volt rakva, hogy elsétált, és amikor a paradicsom mellé jött, ráfújt a paradicsomra egy nagyot. Úgyhogy onnantól fogva le is írta az internetes blogon, de hát nagyon elgondolkodott, hogy valami ott nagyon nem stimmel. Úgyhogy, és ezt mi esszük nap, mint nap, nem? Nem esszük, jó, de hányan eszik meg? Tessék belemenni a zöldségeshez, vagy akárhova, ezek az áruk fogynak. Tehát nem úgy van, hogy ez ott van, és akkor nem fogy el. És tessék egy McDonald's-ba bemenni. Hát nem úgy van, hogy üres a sorok, tehát ott minden tele. Ez azt jelenti, hogy ez mind antitáplálék. Na, lépünk. Még további betegségek. Miért vagyunk egyre betegebbek? Ezek csak statisztikák. Asztma döbbenetes mértékben nő. Tehát 8 millió diagnosztizált beteg, mondjuk ez egy angliai, megint angliai adatok, tehát kezelés alatt állók 5,2 millió ember. Ez azt jelenti, Angliának nagyjából az 1/8 folyamatosan jár rendelőbe, meg minden az asztmája miatt. És tessék kiszámolni, hogy ez mennyibe kerül. az előfordulása 20 év alatt 250%-kal nőtt. Tehát ha a demográfiai növekedést is figyelembe veszük, tehát ezért tisztított, ez azt jelenti, hogy per 100 000 ember. Tehát a per 100 000 ember adat az 2,5-szeresére nőtt 20 év alatt. Na ezeket. A túlsúly, a demencia, a magas vérnyomás, a magas vérnyomást megelőző állapot, a makuladegeneráció, mindegy, ezt hagyjuk időskori. Eozinofil emésztési rendellenességek. Ez azt jelenti, hogy egy immunrendszer által indított, vagy immunrendszer által stimulált emésztésrendszeri betegségek. Gondoljunk itt Crohn betegségre, kolitiszre, még egyéb ilyen betegségekre, IBS-re, még mi egyebek, ezek robbanásszerűen növekednek. Akkor nézzük meg, a nem dohányzáshoz köthető rákesetek 100%-kal nőtek. Ami dohányzáshoz köthető, az úgy inkább csökkenő félben van, de ami nem dohányzáshoz köthető, tehát ami nem direkt oxidatív károsodás következménye, az egyre nő. És egy riasztó terület a hormon probléma. Tehát itt látjuk a limfóma, leukémia, melanóma, tehát a csírasejtumorok, csírasejtumor inkább azt kellene mondani, hogy tulajdonképpen az őssejtekből induló tumoroknak az aránya robbanásszerűen nő. Miért? Az őssejt és a hormonok nagyon jó kapcsolatban vannak. Tehát ők nagyon ismerik egymást. Nem megyek ennek a mélyébe, mert tehát a tumornak a természete ebből adódik. Tehát minden tumor lényegében egy félre sikerült őssejt. És azok a hatások, amelyek az ősejtre tulajdonképpen kihatnak, ezek az oxidatív károsodás, a gyulladások, a hormonális hatások, plusz hát a rákkeltő anyagok. És ha a hormonokról beszélünk, akkor beszélünk mesterséges hormonokról, vagy olyan tartósító anyagok, vagy ipari vegyületek, amelyek az emberi testbe kerülve imitálják az emberi testnek a hormonjait. És adott esetben nagyon egyoldalúan. Olyan mértékben, hogy mondjuk a felszíni vizeinkben, tehát például halak nemi átalakuláson átmennek. Tehát Ausztriában tavaly egy tanulmány született, amelyben azt mondták, hogy a Dunába kitett halak, tehát úgy, mit tudom én, 500 000 ebből és 500 000 ebből, tehát ugye fiúlán beraktak egyaránba, és akkor a statisztikai mérések, amelyeket utána végeztek, azt mondták, hogy a fogott halakból 73% nőstény volt, és 23% hím volt. Tehát a hímek átalakultak nőstényé. És ez a halaknál sajnos lehet, tehát nem sajnos, hát ezért lehet, a lehetőségek közé tartozik. Ez azt jelenti, hogy a permetlevek, amelyek bemosódnak a Dunába, illetve tehát ugye a különböző mellékágokból befele, a mezőgazdasági vegyületek, ezek hatással vannak a halakra. Mi meg ezeket a halakat szépen megesszük. Ugyanakkor a talaji vízzel, tehát a felszíni vizek mind fertőzöttek. És ez nem, tehát, hogy mondjam, ez nem olyan dolog, amit mi úgy könnyedén úgy ki tudjuk szűrni. A szennyvíz tisztító művek ezt nem tudják kiszűrni. Lehetetlen. Ez a lehetetlen kategóriába tartozik. Majdnem. Vannak fermentációs módszerek, amelyek ebben segítenek, de ezeket még nem mindig használják. Akkor beszélünk itt, ugye, és ezek a tumorok nagyon, nagyon erőteljesen tehát erre visszavezethetők. Akkor beszéljünk arról, hogy az úgynevezett figyelemzavarok, illetve hiperaktív figyelemzavarok, és tehát azok a képességekben való megakadályozottsága, az autizmusról, még egyéb ilyen idegrendszeri, krónikus idegrendszeri betegségekről, amelyek szintén robbanásszerűen nőnek. Az USA-ban azt mondják, hogy 1980-ban 500 szülésre egy autista gyerek született. Manapságban 30 szülésre egy autista. És azt mondták, ezzel a témával foglalkozó orvos, a Dr. Klinghardt, azt mondta, hogy egy matematikussal kiszámította, hogy na ez a görbe, még ha exponenciálisan is számolgatja, azt mondja, ez a görbe körülbelül 10-15, maximum 20 évet vetít előre, és lényegében már nem számíthatunk arra, hogy ha ezek a folyamatok így folytatódnak töretlenül, hogy gyermek születik, idegrendszeri megbetegedés, krónikus idegrendszeri megbetegedés nélkül. azaz nincs normális gyerek többé. Legalább a civilizált világban, azért tegyük hozzá, mert nem biztos, hogy minden egyes országban vannak ezek a statisztikák, lehet, hogy éppen azok az országok, amelyek szegények, mint a templom egere, lehet, hogy ők szaporodó képesek, sőt nagyon is, mi meg egyre inkább vagy nem szaporodunk, vagy ami még világra jön, az még elnézést, hogy ezt így elmondom, ilyen durván és vulgárisan, de kripli. Tehát mi szépen lassan, tehát a nyugati világ szépen lassan a szaporodás képtelenség határahoz eljutott. És nem azért, mert ez lenne mondjuk tegyük föl az Isten akarata, hanem azért, mert egyszerűen visszaélünk a lehetőségekkel. No, ez a görbe, ez egy nagyon érdekes görbe, hogy arról szól, hogy mennyi kalória fogyaszt az átlag ember, tehát nem bevitel, hanem hogy mennyit dolgozunk le per nap. Tehát látjuk, hogy a 60-as évektől elindulva szépen lassan a kalóriamennyiség, amelyet mi ledolgozunk per nap, az csökken. Ugye látjuk azt, hogy még a 60-as években az átlag ember, tehát ezek átlagszámok. Tehát ebben benne vannak a háziasszonyok is, meg a gyerekek is, meg mindenki, meg az öreg tata is. 2700 kalória. 2700 kalóriát ledolgozni, az nem semmi. Átlagban. Ez azt jelenti, hogy itt mondjuk férfiak benne vannak, akik rendszeresen 4-4500 kalóriát le kell, hogy dolgoznak per nap. És nézzük ezt a másik görbét. Ez még a kalória bevitelt ábrázolja. Tehát, hogy mennyi kalóriát fogyasszunk átlagban. Ez azt jelenti konkrétan, hogy itt még nagyjából fedezték egymást ezt a két vonat, ugye? Tehát annyit ettünk, amennyit fogyasztottunk, tehát nem volt különösen változás. Nézzük meg ide, körülbelül 1975. A nyugati világban azt jelenti, hogy 1975-ben lényegében odaig jutottunk, hogy tehát egyre kevesebb munkával tudtunk az élet színvonalunkat egyre inkább ugye növelni, tehát egyre kevesebb fizikai munkával. Míg végül odaig jutottunk, hogy alig teszünk valamit fizikai sikon. Tehát a kalória felhasználásunk stagnál, ides tovább, hát nagyjából 25 éven. Tehát a nyugati világban, tegyük hozzá. A kalória bevitel viszont, ugye itt a 80-as évek elején volt egy mélyponton, és szépen lassan visszakúszik. De még mi így is, tehát az olló nyílik. Ezek a kalóriák itt, ezek hova kerülnek? Ezek fejlesztik az oldalirányú növekedésünket. Az étrendnek az összetételével kapcsolatosan is egy néhány szót. A 20-as években, 10-20-as években a növényi és az állati fehérjének az összet, tehát a bevitele. Tehát, hogy mondjuk még nem is beszélünk arról, hogy mennyi fehérjét ettünk így meg úgy, de beszéljünk csak arról, hogy mondjam, 100 kalóriából 1920-as években durván 80 kalória, de durván 78 és 85 kalória között, attól függ, hogy melyik statisztika, azt mondják, hogy igen, ennyi volt növényi fehérjéből. A maradék az volt állati fehérjéből. Ez mit jelent? Hogy a régiek mind szalonát ettek, meg mindent, meg húst, hússal, meg dohányoztak, meg ittak, ugye a paraszt bácsi kiment, és itt, ugye? Nem, ez mind mende monda. A paraszt bácsi hétközben szépen bablevest evett, meg krumplis tésztát evett, meg a zöldséget, amit az asszon az asztalra rakott. És vasárnap kapott egy szelet húst, pont. És akkor ami volt, amíg disznóvágás volt, addig, amíg még volt kolbász, még ez, meg amaz, de amikor ennek vége volt, nista. Igen. De ma úgy néz ki, hogy a növényi fehérje, ez körülbelül egy ilyen 15-20%, abban benne van a burgonya. Ugye a burgonya az nagyon minőségű fehérje, tehát a növényi fehérje, tehát most nem akarok túl cinikus lenni, de ez azt jelenti, hogy itt már szinte alig eszünk olyan növényt, amelynek fehérje tartalma van, és az összes fehérjét ezt szépen húsból. Miért? Mert megtehetjük. Amikor én a rendelőben beszélek erről a számról, az emberek mindig, tehát mielőtt a számokat mondom, mindig megkérdezem. Ha fiatalokat kérdezem, azt mondja, hogy az öregek, ők is aztán húst, hússal. Ezen kérdezem az öregeket, és azt mondjuk, hát persze, vasárnap volt hús, és azon kívül semmi nem volt. Tehát ez annyira döbbenetes, és amikor elmondom ezeket a számokat, mindenki őszinte lesz. Mert ugye nincs értelme ugye, hogy mondjam, mosni a számokat a kívánság szerint, de nagyon sokan az elképzelések világában élnek, egy felhő, hogy mondjam, vagy egy légvárban, hogy na akkor ott vannak a dolgok úgy, ahogyan én kívánom. De a valóság egészen másról szól. Az emberek régen nem azért voltak egészségesebbek, mert valami miatt, hanem egészen máshogyan éltek. Egészen más hatások érvényesültek az emberi szervezeten belül. Nézzünk itt néhány dolgot a hiány a feleslegben. Ugye világszerte nőtt a húsból származó kalória bevétele 50-től 97-ig 36%. A növényi olajból származó kalóriabevitel 46%. A cukor és keményítőből származó kalóriabevitel 35%. Ezek egyértelmű számok. Világszerte csökkent a komplex szénhidrátokkal kalóriabevitele 38%, és a friss zöldségfogyasztása 24%-kal csökkent. Ezek számok, amelyeket nem lehet, tehát nem lehet mellé beszélni, és ez csak ez a 950-től. Mit beszélünk, mit mondanánk akkor, ha mondjuk 1880-at írnánk oda? Jövedelem arányosan nőtt az energiabevételés, és olyan országokban, ahol nőtt a jövedelem per capita, ott nőtt az átlagos kalóriabevétel is. Tehát minél inkább jön a jólét, annál több kalória. De a kalória ledolgozása az egyre csökken. És növekvő jövedelemmel ez egyre csökken is. És a legtöbb energia cukorból és zsírból származik. Még egy kérdés a film tekintetében. Nem tudom, egyszer érdemes lenne itt a sorozat keretén belül, vagy egy ilyen extra kiadás szerűen az úgynevezett Super Size Me című filmet bemutatni. Nem tudom, ki látta ezt a filmet? Ketten látták a filmet. De te is látod, igen, Super Size Me. Super Size Me, ez egy angol cím. Nem tudom, magyarul van-e? Tessék? Mindjárt elmondom. A film arról szól, hogy egy dokumentációs filmíró fölvállalta azt, hogy egy hónapon keresztül csak a McDonald's által kínált ételből él. Tehát többen hallottak erről a filmről. Feliratos változatban azt hiszem lehet az interneten valahogyan hozzáférni. És nem akarok az egész filmről beszélni, mert ezt meg kellene nézni, erről egy külön beszélgetést kellene vezetni, de egy döbbenetes látvány volt a végén, mert a végén kiszámolta, tehát az alapján, amit ő evett, ugye jegyzőkönyvet vezetett, hogy mit evett, stb., és utána egy számoló alapján kiszámolták, hogy mennyi zsíradékot és mennyi cukrot fogyasztott, és ott mennyi olajot. És akkor ezt az egészet úgy egy nagy tálba belerakták, úgy különböző, tehát mit tudom, volt ott egy óriási halom állati zsír, meg volt egy nagy bödön tele volt cukorral, szóval ilyeneket is ezt fogyasztotta egy hónap alatt. Tehát döbbenetes látvány volt, hogy milyen mennyiségben is azt mondták, hogy egy hónap alatt annyira elintézte máját, hogy az orvos nem hitte volna el, hogy ő nem ívott minden este. Tehát egy alkoholista mája alakult ki neki, a májértékek az egekben voltak, és hónapokig kellett nagyon egészségesen élni, hogy a normál értékeket vissza tudta állítani. Tehát egy hónap alatt elrontott azt, amit utána 7-8-9 hónapon át kínkeserves kínkeserves diétával sikerült neki csak visszaállítani. Tehát ő is azért egy kicsit megbánta azt, hogy ebbe belement, de a hatása hihetetlen. Változások az étrendben. Kőkorszak, hát ez mondjuk ásatások, itt lehet a kőkorszakról lehet beszélni, hogy ez hány ezer év, meg mi, meg úgy. Én személy szerint nekem egy ilyen 6000 éves a világ rendem van, de mindenki ugye választja azt hite alapján, de a tulajdonképpen az ásatásokból származó táplálkozási információk alapján lehet ezeket az adatokat meghatározni. Flavonoidok ebből a korszak, tehát azóta 75%-kal csökkentek a mai időszakhoz képest. C-vitamin 56%, omega-3 zsírsavak a felére, metilcsoportok 95%, karotinoidok 40%, a metilcsoportok, ezek tulajdonképpen olyan anyagok, tehát B-vitamin, B12, stb., tehát olyan anyagok, amelyek a metilcsoportot építik, illetve olyan tápanyagok, amelyekben olyan fehérjék vannak. A foszfolipidek, szelén, prebiotikus rost, szterolok, ezek mind olyan anyagok, tehát ezek manapságban a táp, táplálék kiegészítő iparnak a mágikus kifejezései. Mindenki ezt akarja belerakni a táplálék kiegészítőkbe. És kínlódnak azzal, hogy hogy lehet ezt valamilyen módon belegyömöszölni valami egy kapszulába, hogy, és akkor az emberek egy vagy két kapszulát megesznek, és akkor minden rendben lesz. Mindenki ezen verseng, hogy a legoptimális megoldást találja meg. Óriási kutatási pénzek mennek Európa szerte abba, hogy ilyen táplálékkiegészítőket találjanak meg, ahol nem csak egy kis C-vitamin van benne meg, mert ilyen multivitaminok vannak, ugye bemegyünk az XY-boltba, és veszünk egy szuper omega, meg szuper hiper multivitamin, és veszünk, mit tudom, 5-10 ezer forintért egy havi multivitamin adag, marék számra eszük, és a végeredménye mi? Semmi. Mert a fele nincs benne. És most úgy azon dolgoznak, hogy tényleg minden benne legyen, mert a prebiotikus rostok miatt, a szterolok miatt, a szelén, a foszfolipidek miatt semmi nem történik. Tehát nem tudunk mi igazán egészségesen élni, egészséges élet, vagy egészséges étel nélkül. Az egészséges étel a legolcsóbb a kategória. És tudják, hogy miért nem propagálják ezt? Mert az átlag embernek az esze legtávolabb csücskében sincs, hogy egészségesen éljen. Nem akar. Esze ágába sincs. A reklám, a fogyasztási szokások, a fogyasztói kultúra olyan mértékben megbutította a tömegeket, hogy nincs igény az egészségre. És most már a reklám szakemberek, akik ezt a követ elindították, a kormányzók, akik eddig tartották a markot az adon, a lobby, tehát az ipar, a lobby, akik eddig azon nagyon-nagyon dőzsöltek, hogy az emberek ilyen hát hogy mondjam, hamis étkeket vásárolnak, most ők vakarják a fejüket, mert meghalnak a vevők. Azt azért mégse lehet. De most már rájönnek, hogy ezért kontraproduktív magatartás. És a Coca-Cola például fejleszt gyógyszereket. A Coca-Cola pénz, a Coca-Cola nyereség most alternatív gyógymódok fejlesztésére költik. Mert rájöttek, hogy még kis lelkiismeret furdalásuk is van. Nagyon jól tudja, mai napig eladják a Coca-Colát, nem? A mai napig eladják a Coca-Colát. Nem az, hogy az igaz magatartás azt lenni, oké, egyik hülyeséget csináltunk, befejezzük, és csinálunk valami újat, azzal is lehet pénzt keresni. Nem, nem így, hanem az abból származó nyereséget valami jót teszünk, és azzal fehérítjük a rosszat. Na ez megy ebben a világban sajnos. Minden a rubelről szól. No, akkor nézzünk egy kicsit konkrétabban, hogy tulajdonképpen az emberi testnek mi kell. Miről beszélünk, amikor arról beszélünk, hogy mi az oka, miért vagyunk mi egyre betegebbek. Ugye? Tehát már eddig elmondtam sok mindent a táplálkozási iparról, meg egyebekről, a magatartásokról, a filozófiákról, meg a hozzáállásról, de végső soron nem ők, hanem mi döntjük el, hogy mi van velünk. Ők tehetnek, amit akarnak, ha mi nem beszélünk velük. A mi, vagy én, tehát én mit akarok, még mit teszek, ez dönti el a kérdést, és soha nem lehet az egészségünk kárait, vagy károsodásait valaki másra kenni. Mert ez egyértelmű, nincs olyan valaki, aki engem etet. Lehet, hogy a tévén keresztül etetnek engem, de az asztalnál mégiscsak én teszem a számhoz az ételt. Tehát ezért ezt ne tévesszük el. Nos, nézzük meg, hogy milyen hatások hatnak az emberi testre. Általában ugye az étel, ezért hatás, egy nagyon komoly hatás, az oxigén, a folyadék. Ezek dolgok, amelyek mindenféleképpen kellenek. És ezek bemennek, és a másik oldalon ugye van a kiválasztás, bélvese, ürítés, a bőr, a tüdőn keresztül mi salaganyagokat bocsátunk ki. Ezért örök körforgás, tehát ezek egyensúlyban vannak nagyjából, de különböző más hatások is érvényesülnek az emberi szervezetre. Ott fönt ebben a kockában sajnos a lámpa miatt, és egyébként a kis betűk miatt még pláne nem teszi lehetővé, hogy elolvassuk, kórokozók, az van odaírva, és a kórokozókról röviden néhány szót szeretnék elmondani. A 19. század arról szólt lényegében, hogy az emberek kórokozók miatt betegedtek meg. Sőt, ugye a 19. század második felében Pasteur és Bösham, meg mások lényegében rájöttek, hogy hát igen, van valami olyasmi, amit mi ma baktériumnak neveznénk, ugye? Vagy Bösham azt mondta, nem csak baci van, hanem még azelőtt is vannak más dolgok, veszekedtek, Pasteur kenegette a Tudományos Akadémiát, ő, az ő nézete miatt, de ettől függetlenül a tudás anyag megvan, lehet mindkettőnek a véleményét ma is elolvasni. Vannak baktériumok. És aztán jött a 30-as évek, amikor a penicillin feltalálásával a kórokozók hirtelen a fenyegető mi voltukat elveszítették. Beszél ma még valaki arról, hogy valaki tüdőgyulladásos? Na bum, kap egy antibiotikumot, nem? Hát, lassan újra. De a helyzet az, hogy a 20. század az a felhőtlenség százada volt, vagy legalább a második felében. Ugye a világháború után az emberek már annyira békeségben és biztonságban vélték magukat, hogy mindent megengedték maguknak. És ha egy kicsit beteg vagy, vedd be egy antibiotikumot. Az antibiotikumnak egy rövid, de sajnos tragikus történelmük van, vagy történetük van. A vezető immunológusok adnak az antibiotikumoknak egy 5-10 évet, és aztán schluss, aus die Maus, tehát vége. Tehát nem lesz többé használható antibiotikum. Miért? Tudja valaki? Etetjük az állatokkal antibiotikumokat, és ez ahhoz, hogy miért, hogy jobban hízanak. Kicsi mennyiségben. A kicsi mennyiségi antibiotikumtól az állatok tökéletesen híznak. Anabolikumként működik ilyenkor. És amikor mi megesszük ezt a húst, mármint hogy mások, én nem eszek húst már, de amikor ezt valaki megeszi, akkor megeszi ezzel együtt az antibiotikumot is. És de egy ilyen kicsi dózisban, hogy ez soha nem tudja megölni a bacikat. Mindig csak, tehát kvázi, hogy mondjam, oktatjuk a baktériumokat, hogy mire kellene ellenanyagot kifejleszteni, vagy mire kellene ellenmechanizmust kifejleszteni. És ha csak elegendően sokáig minimális dózisban használják ezt az antibiotikumot, akkor a baci szépen megtanulja, és a második, harmadik, negyedik, ötödik, hatodik túlélő generáció majd előbb-utóbb kitalálja egy módszert, hogy jöhet az antibiotikum. Sőt, ma már úgy van, hogy vannak egyes antibiotikumok, amelyek egyenesen táplálják a baktériumokat. Tehát szóval ad abszurdumba megy a dolog. És eddig is tudták a kutatók és az orvosok, hogy az emberi szervezetben óriási baktérium tartályok vannak. Óriási. Ha azt mondom óriási, akkor ez egy kicsit túlzás. Ezek egy ilyen 2-3 mikron vastag biofilmeknek nevezik ezt a képződményt, ami a nyálkahártyán, minden, ahol nyálkahártya van, tüdő, emésztési rendszer, szem, száj, mindenhol fülben, ahol csak van valami nyálkahártya, ott mindenütt biofilmek lehetnek. Nem azt mondom, hogy mindenkinél vannak, de lehetnek. És ezekben a biofilmekben a baktériumok tökéletesen védve antibiotikum elől, tehát az immunrendszer elől védve ott vannak, és köszönik szépen, nem foglalkoznak azzal, ami a külvilágban van, ők ott éldegélnek. És ha csak jól tápláljuk őket, nem lesz semmi bajuk. És ha túl szaporodnak, akkor hirtelen lehet, hogy fellobban egy bakteriális fertőzés. Mi erre föl mit csinálunk? Egy kis antibiotikum, és visszaszorítjuk őket a biofilmbe. De a biofilm ott van. Most, 2010-ben a Bayer és a Novartis egy joint venture-ben kutat most éppen valami gyógyszert, amivel esetleg lehet ezt a biofilmet eltávolítani, és a kutatási eredmények 2012-2013-ra várhatók, és míg az engedélyeztetése lemegy, 2017-18 lesz, míg a biofilmek ellen valami hatásos, hát úgymondván gyógyszer lesz. Ezt mióta tudjuk? De most, amikor már az antibiotikummal nem lehet pénzt keresni, mert minden baktérium rezisztensé válik, most már kell valami olyasmit csinálni, ami ténylegesen segít. Tehát ez a taktika. Mindegy, vírusok, toxoplaszma, a krónikus baktériumterelés, ezeknek a biofilmeknek a baktériumai, ezeknek melléktermékei is vannak. Tehát ez nem csak esznek a mi szérumunkból, vagy a bél folyadékba, vagy mindenből, hanem ezek ugye anyagcsere terméket is produkálnak. És ezek az anyagcsere termékek nagyon brutálisak. Ezek képesek az immunrendszerünket olyan mértékben stimulálni, hogy folyamatosan gyulladásban van a szervezet. És ez egy nagyon veszélyes dolog. Beszélünk az étrendről, ugye a kalória-tápanyag arányát, a finomított étel kérdést, a fehérjebevitel mennyiséget, A bevitt energia és a munkának az aránya, erről beszéltünk. Az életstílus, a mozgáskultúra. Nem tudom, hogy kinek milyen a látványa. Én múlt héten gyorsan kiruccantam egy ismerősömmel, egyik főnökömmel, és gyorsan Bajorországba kiruccantunk, hajnal 5-ben indultunk, aztán már délelőtt voltunk kint, neki egy autót kellett próbavezetni, ezt nagyon ambivalens dolog, és vitt engem fordítóként, és kimentünk, és egy kicsit ott a vidéki Bajorországban közlekedtünk, és a délelőtti órában itt több emberbe beleszaladtunk, akik ott az utcán futottak, vagy valahogy a biciklisztek, mert az időjárás megengedte. Hát ez mi nálunk annyira azért nem jellemző, hogy az ember csak úgy, amikor tudja, mozog. Nálunk ez azért egy szűk rétegnek az elfoglaltsága, de az átlag ember nem foglalkozik testmozgással. Tehát ez mondjuk Magyarországon síralmasan, vagy trámai számok vannak. Ugyanakkor itt lent mentális lelki hatások, tehát a munkahelyi családi stressz, a stressz mint olyan, de az egész stressz kérdés, ez is hat az emberi testre. Smog, elektroszmog, az is tény, van ilyen, majd erről is mindjárt egy szót váltok, még, vagy egy szót még említek. És akkor a toxinok, tehát a kifejezett toxinok, tehát alkohol, dohány, drogok, gyógyszerek, szintetikus anyagok, ezek is hatnak az emberi testre. Ez az egész egyvelek befolyásol minket abban, hogy mi egészségesek vagyunk-e vagy nem. Talán röviden még az elektroszmogról egy néhány szót. Elektroszmog és biofilm együtt. Képzeljenek el, egy kutató megmérte különböző baktériumokat, tehát különböző baktériumoknak a biotoxin termelését. És berakta egy ilyen petricsészen, tehát egy ilyen inkubált a petricsésze, rajta volt különböző baktériumok, berakta az inkubátorba, jó hőmérsékletbe, ideális növekedési körülmények, és akkor utána kivette, kiszedte az anyagot, be a spektrál analízisbe, megnézte, hogy milyen anyagok vannak benne, milyen molekulák, vagy milyen, és megmérte így kvázi a mennyiséget is, hogy mennyi biotoxin keletkezik, tehát mennyi baktérium és mennyi biotoxin. És gondolkodod egyet, hogy úgy érdekes volt, mert nagyon sokat, mert más számokat olvasott a tudományban, és gondolt, hát ha valamilyen körülmények itt befolyásolták a baktériumokat, és ugyanazokat a baktériumokat ugyanúgy belerakta, csak ezúttal egy faradéi ketrec berakta. Mi a faradéi ketrec? Ez egy fémből álló, fémhálóból álló kis külső burok, ami az elektromágneses sugárzást leföldeli kvázi. És ugyanúgy belerakta az inkubátorba, leföldelde az egészet. Mit gondolnak, hogy mi történt a baktériumokkal? Nem. Szépen éldegéltek, nagyon jól el is voltak, de 100-szor kevesebb biotoxint termeltek. Tehát amikor nem hatod rájuk elektroszmog, 100-szor kevesebb biotoxint termeltek. És a labor mondjuk egy mobil hálózat a torony mellett volt. Tehát még wifi volt tehát egy wifi hálózat volt a laborban. Én is ezekben a körülményekben élek, de egyes kutatók szerint az van, hogy ezek a frekvenciák és ez az állandó elektroszmog a testünkben levő baktériumokat, a biofilmben honos baktériumokat stimulálja, provokálja, és támadásként élik ezt meg, és ezzel a biotoxin termeléssel kvázi védeni akarják magukat, és a támadó, tehát hogy mondjam, aki őket támadja, ez az elektroszmog, valamilyen módon úgy ezt visszaverni, holott ugye persze elektroszmogot nem tudnak visszaverni, de mi szenvedünk ettől. És ezért nehéz például mondjuk mobiltelefonok, vagy egyéb ilyen elektroszmog hatást direkt lemérni, hogy na most akkor kifejtik, megmérik, és azt mondjuk, nincs. De akinek sok a baktérium a biofilmben, és ugyanannak a terhelésnek kiteszük, ott viszont óriási toxintermelése van, és lehet, hogy ez a toxintermelés a neoplasztikus folyamatokat indít el, mármint hogy rák, meg egyebeket. Tehát ezek vannak. Kórokozók, biotoxinok, immunrendszer és tápanyag hiány, erről néhány szót. Tehát a kórokozók kiadése egyre fontosabb lesz. És éppen emiatt a biofilm a természete miatt. Nem annyira az, hogy egy kórokozó megtámadja a szervezetünket, hanem az, hogy jól el van a mi testünkben, és ott jól lakik, és jól, hát hogy mondjam, leanyag cseréz minket. És ugye ezt már mint elmondtam, amit itt olvastunk, és itt talán a krónikus bakteriális fertőzésekről még itt néhány szót. A borrélia, tudja valaki, hogy mi a borrélia?
1: Nem.
0: De tudod. A borrélia a Lyme-kórnak a kórokozója. És abból indulnak ki, például az USA-ban egyes Lyme-kórral foglalkozó klinikák, hogy az amerikai lakosságnak a 70-80%-a Lyme-kór hordozó. És azt is mondják, hogy csak minden negyedik kulancs csipés produkálja ezt az úgynevezett ökölszem, ugye, ezt a szindrómát, de mégis, tehát minden negyedik fertőző kulancs csipés produkál ökölszemet. Ez azt jelenti, hogy ha van tűtünet vagy nincs, az nem dönti el, hogy mi megfertőződtünk-e vagy nem. Tehát ettől teljesen független. Tehát egy kulancs csipésnél igen nagy a valószínűség, hogy bizony megfertőzöttünk. De akkor valaki azt mondja, hogy én engem évek óta nem csipett meg a kulancs, az a rendben, mert hogy mi városlakók vagyunk, mi nem megyünk ki a természetbe, az túl veszélyes, mert különös a kulancs miatt. De tényleg néha azon kell gondolkodnom, hogy mondják az emberek, hogy mondom, hogy többet kellene mozogni. Hát igen, de nálunk sok a kulancs. Mert ugye nem lehet kimenni az erdőbe futni meg ilyeneket. Majd beszélünk erről mindjárt, de a lényeg az egészben az az, hogy mi félünk. Van a Szentírásban van egy ilyen mondat, hogy van, aki fél az oroszlántól, és azért nem megy ki szántani. Ugye? És na, még lehetne egy néhány ilyet mondani, egy kis proféta azt mondja, aki menekül az oroszlántól, az találkozik a medvevel, az elmenekül a medvetől a házba, és rátámaszkodik a falra, akkor megmarja a kígyó. Tehát ilyenek vagyunk mi mindig menekülünk, és mindig próbálunk bajokat elkerülni, és újabb, és újabb, és újabb bajokba belekeveredünk. De visszatérve a krónikus fertőzésekre, bakteriális fertőzésekre, borrélia, férgek, toxoplasma, amőbák, klosztridia, herpeszvírus, stb. Ezek mind meg lehetnek bennünk. És visszatérve még a borréliára egy szóval, hogy egyes adatok szerint a Németországtól keletre, tehát az egész kelet-európai régióban a minden hatodik szúnyog borrélia hordozó. Nem tudom, hány szúnyog csipés volt a nyáron. Akkor egy kis matematikai számítás alapján mennyire valószínű, hogy az ember elkapja a kórokozót. Ez nem azt jelenti, hogy a Lyme-kór, mint betegség ki is alakul. De hogy esetleg hordozóvé válunk, az biztos. Sőt, az a régi elmélet, hogy csak ilyen direkt fertőzés révén leszünk betegek, az is eldőlt, vagy az is ledőlt, mert ma már arról is beszélnek, hogy akár nemi élet révén is fertőződhetünk. Tehát a nemi élet is fertőzhet tulajdonképpen a Lyme, tehát borréliával. Úgyhogy nagyon érdekes dolgok vannak, és ezek a kórokozók, ezeknek a biotoxinjai gondoskodnak egy dologról. És ez valamelyest magyarázhatja,

anyanak az immunglobulinjai irányítják, az anya tejen keresztül szerzett immunglobulinjai irányítják az úgynevezett a limfocitákat, meg egyébeket, T-sejteket, B-sejteket. De a monocita és a makrofág sejtek, ezeknek van itt vele született, vagy egy gyári beállítás, és körülbelül 1000-1500 anyagra ők nagyon-nagyon brutálisan reagálnak. Tehát ez kvázi van egy kis kézikönyv, és ha találkoznak egy ilyen fickóval, akkor nem nincs teketóriázás, azonnal agyoncsapás. Nem foglalkoznak vele. Tehát a szerzett immunrendszer egy kicsit máshogyan dolgozik, antitestekkel, meg minden el, de ez egy kicsit máshogyan működik. De a vele született immunrendszer azonnal bekebelez. A probléma az, hogy ebben az 1500 anyagban van egy egész sor olyan biotoxin, amit ezek a kórokozók képesek előállítani. És ez ahhoz vezet, hogyha valaki ilyen kórokozókkal fertőzve van, nem kell, hogy kitörnek a biofilmből, nem kell, hogy kitörnek a testbe és valami konkrét fertőzést okozni, hanem, és egyébként a Lyme-kór sem direkt, tehát nem a borrelia baktérium megy az izületekbe és teszi tönkre az izületet, hanem a baktérium által kibocsátott biotoxinnak van egy lebontási mechanizmusa. És a lakosságnak x százalékában, ezt nem lehet pontosan meghatározni, az USA-ban például egy ilyen 15-20% között, nem képes, tehát genetikailag hiányzik nekik ez a biotoxin lebontási képesség. Tehát nem tudják lebontani, nem tudják kiválasztani. A 80% kiválasztja, nem lesz nekik soha az életben izületi problémájuk. De aki nem tudja lebontani ezeket a biotoxinokat, ott tulajdonképpen folyamatosan halmozódik ez a biotoxin, és a végén már az immunrendszer már annyira ideges, hogy folyamatosan minden begyulaszt. És tehát a gyulladásos folyamatok elindulnak, és ez bizony a rák tekintetében, a autoimmun betegségek tekintetében, amit az előbb leírtunk, ezeket a bélrendszeri eozinofil gyulladások, ezek mind ezekre visszavezethetők, nagyon erőteljes mértékben. Tehát, hát és sajnos ez mondjuk, bemenjünk a sarki, hogy mondjam, rendelőbe, általában ezeket az összefüggéseket nem szoktak elmondani. Sőt, a diagnózis felállításánál egy gondolatot nem szentelnek ennek, hogy ez is esetleg benne lehet a dologban. A biotoxinoknál, ugye, tehát itt nézzük csak ezt meg, hogy is van ez a baktérium, ugye kapja a szubsztrátot, a tápanyagot, és létrehoz egy metabolitát, vagy egy bakteriocit. Mindig, tehát minden baktérium ezt csinálja. Jó baktérium is, meg rossz baktérium is. A jó baktériumoknak ez a végeredménye az jó, az nekünk jó, ez vagy vitamin, vagy olyan anyag, ami gyógyít minket, olyan gyógyszer, vagy káros baktériumot megölő vegyület. A rossz bacik abban különböznek, hogy ez a végeredményét, az nekünk méreg, toxin, rákeltő anyag, gyulladást fokozó anyag, meg egyéb ilyen dolgok. És hát ezért jó, ha jó baktériumokat bőségesen beviszünk. Hogyan tudunk mi bőségesen jó baktériumokat bevinni? Az étkezéssel? Hol vannak a jó baktériumok? Bélrendszerben, a vastagbélben, igen. És hogy kerülnek oda? Hát legelőször az anyatejjel, ugye? Tehát legelőször az anyatejjel, sőt, maga egy egészséges nőnek a hüvei tehát a szülése tulajdonképpen nyújt a baba bőrén elegendő laktobaktériumot, hogy ez a laktobaktérium bekerüljen a tápcsatornába, és a tápcsatornában fölszaporodjon, és egy egészséges babának, a bélflórának a 25%-a laktobaktérium. Ez utána sajnos csak romlik. És az a helyzet, hogy a káros baktériumok ezek nagyon gyorsan felszaporodnak, de hol van mondjuk az ételben jó baktérium? Ugye egy ételben benne van a baci, az nem jó nekünk, nem? Mondjuk sajtban van baci? Hát még jó, hogy van, mert különben nem lenne sajt. Igen. De a sajt az nem annyira jó nekünk, ugye? Tehát a sok sajt éppen a sok zsír miatt, meg az egyéb ilyen toxinok miatt, az annyira nekünk nem jó. A fermentált ételekben. Miért fermentált étel? A leghíresebb fermentált étel az a savanyú káposzta.

0: Minden étel, ami úgynevezett laktobaktériumok révén fermentálódik, tehát ezt nem csak káposztával lehet megcsinálni, hanem brokkolival, meg kaffiollal, meg ságarépával, meg mit tudom én, mindenféle a zöldsége lehet, mindenféle zöldséget lehet a megfelelő aprítással a fermentálásra bírni, és ezek a fermentált zöldségek kifejezetten jótékonyak a számukra. Vannak, akik mondjuk tejterméket fogyasztanak, én személy szerint annyira nem vagyok lelkes tejtermékfogyasztó. Gyermekkorban, mit tudom én, 2 hónapos koromban majdnem az életemmel fizetem a tejbevitel miatt, tehát én tejallergiás voltam, és nagyon nem voltam igazán jó állapotban a tejtől. Na, kékültem. Tessék? Mondja csak. Van, tehát van, tehát hogy mondjam, a savanyú káposzta lehet házilag csalamádékat csinálni, de lehet kimcsit csinálni, tehát a kimcsi az egy ilyen, vagy uborka, vagy például az a kínai kél, tehát kínai kélt lehet fermentálni. A kínai kél, tehát a kínai kél az a kimcsi, tehát ez egy koreai recept. Mindenféle recept van, de lehet, és az is egy érdekes dolog, lehet például szójababot is fermentálni. Minden kutatási anyag, ami pozitív hatásokat tulajdonít a szójának, fermentált szójából keletkezett. A nem fermentált szója az egy ilyen vagy jó, vagy nem jó. De a fermentált szója szinte következetesen nagyon jó, rákellenes, meg egyéb ilyen igen, a kovászos uborka, hogyha laktobakteriális fermentációról van szó, akkor igen. Itt szeretnék hangsúlyozni, hogy a sima, normális, hagyományos a savanyú káposzta már nem az, ami volt. Tehát azért minden káposzta ma felgyorsítják. 5-10 nap alatt keletkezik egy kész a savanyú káposzta. Vegyszerekkel és gyorsítókkal fermentáltatják a káposztát, ezt el lehet felejteni. A házilag elkészített savanyú káposzta, amelyet mi magunk sóval, a saját izzadságunkkal, még munkával megcsináljuk, az tud fermentálódni laktobaktériumokkal. Vannak, akik megvesznek, mit tudom, interneten keresztül kapható laktobaktérium tulajdonképpen egy anyagot, egy oltóanyagot, és beoltják a káposztát, vagy az egyéb ilyen zöldségeket ezzel a laktobaktériummal, és akkor garantáltan egy úgynevezett jobbra forduló tejsav alapú fermentáció jön létre, mert különböző tejsavak vannak, jobbra meg balra forduló, nem a politikai hozzáállásra vonatkozik. hanem valójában arra, hogyha tehát kétféle tejsav van, és ha ezt fluoreszkáló fény alatt megnézünk, az egyik tejsavnak úgy tűnik, mintha jobbra fordulna a molekulája, a másik úgy, mintha balra fordulna. Nos, az egyik, tehát a jobbra forduló az az emberi szervezetben előfordul, azt mi jól tudjuk hasznosítani, a balra forduló az a növényi világban, meg az állati világban előfordul, de mi bennünk nincsen, de nekünk nincsen annyira jó enzim, és ezért a jobbra forduló tejsavat termelő laktobakteriális fermentáció az jó nekünk. Egy kis utánaolvasás az interneten, vagy egy kis érdeklődés, nem tudom, a bioboltban lehet, hogy tudnak tovább segíteni. Kedves bioboltosok, tessék egy kicsit utána nézni, hát ha lehet a piacon kapni egy fermentumot, amivel ezt a laktobakteriális fermentációt el lehet indítani. Ezután az előadás után lehet, hogy lesznek lelkes vevők is rá. Úgyhogy tehát ez például ez kifejezetten jó, tehát ilyen baktériumokat bevinni a szervezetbe, és hadd mondjak valamit. A káposztában X mennyiségű C-vitamin van. A fermentáció után 100-szor több van benne. Tehát csak a fermentáció során a baktériumok termelnek vitamint. Tehát nem a káposztában van a sok vitamin, hanem a baktériumok idézik elő ezt a sok vitamint. És ezért nagyon-nagyon lényeges fermentált zöldség és fermentált szója. Nagyon-nagyon fontos. És akkor a hofi hatás is elmarad. Ezt ismerik a hofi hatás a szójával kapcsolatosan, ugye? Igen, na oké. Okay. Szóval, visszatérve erre a bakteriális kérdésre, ha ezeket a törvényszerűségeket ismerjük, akkor okosan ellensúlyozhatjuk a szervezeten belül zajló folyamatokat. Nagyon-nagyon fontos, én például használok rendszeresen egy fermentált ital. Ilyen, mit tudom, 3/4 liter, kerül engem, mit tudom, 15 ezer forintba, nagyon drága, de egy hónapra elegendő, és minden nap egy evőkanálnit megeszem, és azóta, hogy mondjam, olyan az emésztési rendszerem, mintha nem is tudom, gyárilag beprogramozták volna bizonyos dolgokat. Különböző nevei vannak, tehát van a Komáj, van a Rechtsregulát, van a Suprabalanc, meg a Supralife, tehát különböző nevei vannak, de ezek nagyjából egy árkategóriában vannak, egy ilyen 3-4 liter, naponta az ember egy olyan 25 ml-t fogyaszt, és ezek nagyon-nagyon jók, olyan anyagok vannak benne, olyan, ez fermentált anyag, fermentált zöldség lényegében, és annak a leve is nagyon-nagyon jó. De lehet egyszerű, sima savanyú káposzta levet is használni, tehát savanyú káposzta lét lehet kapni, egy ilyen fél literesen, meg ilyeneket. Lehet a Canne Pro trunkot használni, nem tudom, ismerik a Canne Pro trunkot, a Canne-tól ez a kenyérita, egy kicsit olyan nagyon fura íze van. Igen, de hát ez a baj, mert nem ízlik. Igen, mert nem ízlik, hihetetlen egészséges, de itt jön az, hogy nem lehetne beletenni egy kis cukrot? Nem lehet. Tehát nem lehet, ez ostobaság. Tehát a helyzet az, hogy ezek a fermentált anyagok, ezek nagyon jók. Sajnos, és most térünk vissza a rosszbacikhoz. A rosszbacik ugyanazt csinálják, tehát ők is fermentálnak valamit. Ők is egy szubsztrátot fermentálnak, egy alapanyagot, a jó táplálékot. És csinálnak a jó táplálékből mérget, toxint. És erre oda kell figyelni. Ezt valamilyen módon ellensúlyozni kell. Egyfelől nagyon jó a jó baktériumokat ellensúlyozni, másfelől oda kell figyelni, hogy ha ilyen krónikus fertőzések vannak, hogy ez ellen dolgozunk. Ha még hozzájönnek fémek, nehéz fémek, akkor szinte egybe dőlnek a problémák, mert egyfelől a bakteriális fertőzés és a fémek együtt, ez olyan mértékű immunterhelést jelent, hogy nagyon sok szerv csökkentett funkciójú. Tehát egyszerűen leállnak a funkciók, és egyre nagyobb a rizikó betegségekre, és ha még hozzáteszük a gyógyszereket, a xenobiotikumokat, akkor még végképpen ott vagyunk. Ugye a gyógyszerek, xenobiotikum, amit mondtam, a permetlevek, meg egyébek, ezek igen komoly biotoxinok. Nem tudom, megnézem, hogy már mindjárt kész vagyunk. Igen, még 2-3 táblázat. Talán a tápanyag hiány, talán ez egy nagyon, nagyon fontos és lényeges dolog. Tehát ezek a gyógyszertoxinok, biotoxinok, fémek és más kontamináció vagy fertőzésből származó anyagok gyakran képes befolyásolni a felszívódást, a kiválasztást, a szintetizálást és az aktiválást. Mit jelent ez? Ez azt jelenti, hogy én megeszek például mondjuk így, hogy én napozok. Tegyük föl, hogy én megetem normális ételt, kimegyek a napra és napozok egy picit. Mi történik? A szervezet a koleszterinemet átalakítja és csinál belőle. Mit csinál belőle a napfény? Mit csinál a napfény a koleszterinből? Tudja valaki? D-vitamin előjárója. És most ez a D-vitamin előanyaga, ez hova kerül? Kerül a májba. És a máj mit csinál? Aktiválna, ha lenne neki tápanyag. Vagy tegyük fel azt, hogy én nagyon jól élek, nagyon rendszeresen ezt-azt-amazt fogyasszom, csak teljes kiolésű kenyér, B-vitamin hiányom biztos nincs, és mégis olyan ideges vagyok ott, na csak. Ja, mert én nem a gázszámla miatt, hanem de egyszerűen, tehát mi történik? Tudjuk, hogy bizonyos biotoxinok, a B6, a B12 és a B1 vitaminnak a kimosását eredményezik. Ez azt jelenti, hogy ezek a biotoxinok ott vannak, és az anyagcsere azt mondja, hogy ez a méreg, ez ki kell, hogy menjen. Mit csináljunk? Hát ezt nem tudjuk kipakolni először, át kell alakítani ide egy B1-et, egy B6-ot, egy B12-t, rárakjuk, hozzá egy kis biotint teszünk még hozzá, egy kis szelint még mellé, és akkor lesz egy olyan molekula, amivel ki lehet pakolni ezt a biotoxint. Ez azt jelenti, hogy minél magasabb a biotoxin aránya az emberi szervezeten belül, annál magasabb egyes tápanyagokból a hiánya. Mert a szervezet ahhoz, hogy ezektől a mérgektől ilyen-olyan-amolyan úton szabaduljon, kénytelen rááldozni értékes tápanyagokat. Tehát most nem beszélek arról, nem a McDonald's generációról beszélek, beszélek azokról, akik itt ülnek, és akik egészségesen akarnak élni, és mégis sikertelenek. Miért? Valami, mintha a gumifalba rúgnának állandóan, nem megy, nem mennek előre. Egyfelől persze benne van a kitartás és a következetesség hiánya, de sokszor vannak olyan tényezők, amelyeket mi egyszerűen nem értjük. És ezért mondjuk nagyon fontos egy jó táplálékkiegészítő, sokat segíthet, tehát ide térjünk egy pillanat, tehát egy jó táplálékkiegészítő meg tudja oldani a tápanyag hiánya. Emlékeznek, itt volt egy ilyen, hogy tehát biofilm, kórokozók, a tápanyagok, meg immunrendszer. Tehát egy jó táplálékkiegészítő, egy jó minőségű táplálékkiegészítő meg tudja oldani ezt a problémát. De újra és újra és újra generálódik ez a probléma. Ezért lehet itt fönt mondjuk a biotoxinokat megkötni. Chlorella algák. Kiválóan megkötik a biotoxinokat. Van egy anyag, OSR, sajnos betiltották az USA-ban, olyan mértékben volt képes nehéz fémeket kimosni a szervezetből, hogy hihetetlen. De mivel a szennvíziparból származik a felfedezés, mert a szennvízipar szeretne nehéz fémeket kiszedni a szennvízből, és egy speciális molekulát fehérjékből, tehát aminosavakból alakították ki, ezt belemossák a vízbe, mindent magához köt. És egy szemfüles orvos átalakította ezt a molekulát úgy, hogy egy új patentet tud kialakítani, és ezt megadta autista gyerekeknek, és több mint 700 autista gyereket meggyógyították az autizmusból, mert kivezették a szervezetükből a nehézfémeket, az alumíniumot, meg az egyéb ilyen dolgokat. De aztán erre föl az amerikai INTS, az FDA szépen betiltotta ezt az egész, azt mondja, ha ez annyira hatásos, akkor tessék gyógyszert csinálni belőle. Ugye? És akkor most várhatunk még 5-6 évet, míg az összes kutatás lenne megy, még meg nem kapják az engedélyt gyógyszerre, és akkor gyógyszerként megvehetjük. No, tehát ez is van. Akkor ezen az oldalon oxigén, levegő. Hogy a biofilmet távolítsuk el. A biofilm egy dolgot nagyon nem bír. Oxigént. A baktériumok a biofilmben, ezek úgynevezett anaerób baktériumok. És az anaerób baktérium nagyon nem szereti az oxigént. Minél többet mozgok, minél nagyobb az aránya véremben, tehát az oxigén aránya véremben, annál könnyebben távoznak a szervezetből ezek a biofilmek. Van egy gép, amely egészen speciális oxigént előállít, az ember leül, ráteszi a maszkot, benyomja a gombot, és akkor egy úgynevezett szinguláris oxigént lehet beszívni. Na, ez a gép 3000 euróba kerül, aki meg tudja tenni, tegye meg. Nagyon jó, hamar szabadul mindenféle krónikus kórokozótól, nem kell injekció, meg egyébeket a Lyme ellen. Ez a gép önmagában elintézi ezt a kérdést. Persze, ha utána még ezeket is hozzátesszük. De, mármint, hogy tényleg ki is szállítjuk a törmeléket, meg rendbe szedjük az anyagcserét, van egy csepp is, egy olaj, amiben beleoltották ozont, azt is lehet használni, az hosszabban kell használni, ez hónapokon át kell használni, ez is működik. Tehát sok minden van, de egyik sem gyógyszer. Tehát ez nem olyan egyszerű, tehát hivatalosan ezeket a megoldásokat nem tudunk megszerezni. Én csak azt tudom mondani, hogy egy jó, képzett természetgyógyász sok mindenben tud segíteni. Az alternatív a irányzatban sok minden van, a bioboltokban sok minden hozzá lehet férni sok mindenhez. De elsősorban nézzük meg azt, amit mi ingyen és házilag meg tudjuk tenni. Oxigénhez hozzájutunk?
1: Igen.
0: Ugye kell fizetni az oxigénért?
1: Nem.
0: Még nem. Még nem. Majd lesz egy levegővétel adó is, meg mit tudom én. Mert hát, levegőt kell venni, mert különben az élet nem. Úgyhogy már voltak ilyen süketségek, hogy a levegő adó. Szóval megtehetjük mi azt, hogy több oxigént belevigyük a szervezetbe? Ha ízületi problémáink vannak, és nem tudunk futni, egyebeket megtenni, akkor tegyük meg azt, hogy reggelente ablakot, jó, és egy kis torna és mély légzés az ablak előtt, a nyitott ablak előtt. Amennyire meg tudjuk tenni, ha van lift, akkor mindig van mellette lépcső. Na, melyiket választjuk, ugye? Na, hát nem mindig, de azért törekedjünk rá. Igen, helyes. De hadd mondjak valamit, az egyik munkahelyemen, negyedik emeleten vagyunk, eléggé magas emeletek. És én annyi mindent tudok, és mindig a lifttel mentem föl, mert úgy, hogy gyorsan lehet fönt lenni. És az egyik munkatárs, egy fiatal asszony, aki nagyon tudatosan akar egészséges életet élni, ő következetesen mindig a lépcsőházon fölment, és mondom, na, ez az. Ez az. Ez a magatartás, hogy nem hagyja magát. Tehát ott áll a lift előtt, kacérkodik a liften, nem, megyek a lépcsőn. Ezek döntések. Itt beszélünk a döntésekről. A lustaság és a kényelem, ezt is le kell győzni. Az egészség nem csak abból áll, hogy tudunk valamit, hanem abból, legfőképpen abból, hogy teszünk valamit. Ezeket a biotoxinokat lehet kimosni, persze lehet chlorella algát használni, ami nagyon sok rosttal rendelkezik, vagy ezekkel az egyéb anyagokat. De tessék egy kis lucerna, egy kis zöldséget, kis rostos anyagok, ezek rengeteget segítenek abban, hogy a biotoxinok kimennek. Nem kell feltétlenül a legjobbat használni, de a jót mindenféleképpen. És a táplálékkiegészítők is csak akkor érvényesülnek, ha élelem minőségben vannak, vagy élelmiszer minőségben vannak. Tudják, hogy honnan jönnek a táplálékkiegészítők? Van ilyen is. De a java része, tehát mondjuk itt multivitamin, honnan jönnek a multivitaminok? Tessék? Hadd mondjuk egy nagyon szép sztorit. A Kodak, mit mond nekünk a Kodak? Fényképezőgép, ugye? Filmek, ugye? Tehát a fényképezőgépekhez való filmeket előállítják. A filmgyártás mellékterméke, lásd csoda, E-vitamin. És az első cég, amely E-vitamint csomagolt, mármint hogy kapszulába csomagolt, az volt a Kodak. A Kodak árusította hanem egy ilyen ipari szinten, ők voltak azok, akik elsőként és csak E-vitamint állítottak elő. Ma a Kodaknak egy leányvállalata, ami persze már nem írják rá, hogy Kodak E-vitamin, képesek E-vitamint előállítani. A C-vitamin, honnan gondolják, hogy honnan jön a C-vitamin? Nem a savanyú káposztából, hanem honnan? Egy nagyon német cég, a Magnó kazeták nagy tudója, a BASF. A világpiacon a legtisztább és a legjobb aszkorbinsavot Németországban a BASF állítja elő. Hordószámra lehet ezt ott megvenni. És bárki, aki C-vitamint árosít, a BASF-től veszi meg a C-vitamint. És azok a multivitamin alkotások, amelyeket mi megeszünk agyra főre, azok kémiai folyamatok következménye ott vannak a kezünkben. És tudják, hogy mennyire hasznosulnak? Alig. És ezért azt mondom, hogy vitaminok, tehát egy sárga répa lében levő bétakarotin és egy mesterségesen létrehozott bétakarotin között ég és föld a különbség. Óriási. Nem lehet összehasonlítani. Egy paprika por, tehát egy darált paprika pornak a C-vitamin tartalma, ha netán talán vagyunk olyan okosak, hogy nem hevítjük még ilyeneket, az abban levő aszkorbinsav egyenesen bemegy a szervezetbe. A BASF-től származó aszkorbinsav az rögvest bemegy a vérbe, és rögvest be a vesebe, és rögvest ki a testből. Ha én egy 1000-es milligrammos C-vitamint beveszem, másfél óra múlva nincs belőle a testemben. Ha én C-vitamint fogyasztok, ami növényekben van, akkor ez lassan szívódik föl, hat is a szervezetem belül, és majd lassan megy ki a testből. Ha én 10.000 mg BASF C-vitamint fogyasztok, akkor ez nem antioxidáns, hanem prooxidáns. Tehát az antioxidánsból egy prooxidáns lesz, és nem is a 10.000 mg-nál, hanem körülbelül a 2-3.000 mg-nál megfordul a hatása. Az rák esetén rendjén van, hogy én beinjekciózok valakinek 50 g C-vitamint, mert a tumort azt lehet a szabad gyökökkel is megölni. Az oké. Tehát a kemoterápia azt se csinál mást. De De normál esetben 10.000 mg C-vitamint fogyasztani BASF-től az ökörség. Ez nem egészséges. Én láttam, nálam a rendelőben volt egy tájfutó, egy országos bajnok. Hát jött, hogy megnézi a vérét, meg itt csináltam egy vércseppanalízist, és akkor leültem, és mondtam neki, hogy néztem a mikroszkópot, és mondtam, hát azért antioxidáns problémák vannak. Antioxidáns problémák? Én multivitamint szedek. Hát mondom, hát nem tudom, hogy valami, vagy mit szed, hogy van. Hát én naponta 7.000 mg C-vitamint fogyasztok. Tehát olyan húcsav szintje volt ennek a szerencsétlen embernek, hogy a húcsav úgy ráment az ízületeire, hogy például most éppen vár egy protézisra, mert szétreszelte az ízület fején levő húcsav az ízületet, szétreszelte, és csak ha egy fél órát fut, már nem érzi az ízületet, amikor már az endorfin szint ott van. És miért van olyan sok húcsav? A húcsav akkor jön a vérbe, amikor az antioxidáns szint a pincében van. Miért? Mert a húcsav maga ez az antioxidáns, csak egy rossz antioxidáns, mert tönkretesz mindent. És ez az ember nem akarta észrevenni, hogy az ő sok BASF C-vitaminnal, és az ő sok BASF E-vitaminnal, vagy mit tudom, Kodak E-vitaminnal, még ez a sok-sok hülyeséggel, amit megvesz, egy bizonyos budapesti embernek a név és emblémája alatt, azok a multivitaminok, hadd nem mondjam a neveket, és ilyen multivitamin, meg olyan multivitamin, megveszik, marék számra megeszik, és nem tudják, hogy mit művelnek. Ez nem táplálék. Naponta 400 mg C-vitaminnál többet az emberi szervezet nem igényel. De élelmiszerből levő C-vitaminről beszélek. Ha BASF C-vitamin... Tessék? Majd erről mindjárt beszélünk. Jó, ha már táplálékkiegészítőkről beszélünk, jó táplálékkiegészítő, fermentált táplálékkiegészítő, még ilyeneket. Most nem akarok reklámokat csinálni, de elmondani a lényeget, ezt meg kell. Abból nem járunk jól, ha veszünk egy kis ilyen-olyan-amolyan vitamint, mindjárt, mint láttam. Egyszerűen nem jutunk előrébb. Egy zsákutca. Mondjad, István. Abszolút nem.
2: De lehetne valami tudni, hogy ennek az elkérdése,
0: amiről beszél. Arról van szó, ha konkrétan beszélünk egy gyárban előállított vitamin, az többnyire egy ásványi só. Ez az ásványi só az emberi szervezet számára egy ásványi só. Ez ugyanolyan, mint ha sót eszek, vagy bármi mást. Ezt emészteni kell. Ez a C-vitamin a szervezeten belül soha nem C-vitamin formában fordul elő, hanem egy glikoprotein kötésben, mit tudom, egy makromolekulában 60-70 más anyaggal együtt fordul elő. És így képes bizonyos biokémiai folyamatokat fékezni, vagy felgyorsítani. De önmagában, ásványi sóformában nem.
2: Ha jól értem, hogy ugyanaz a gond, mint sok más jelent, hogy eszenciálisan kerül be, és nem egy bizonyos csomagolásban.
0: Nem egy élő formában, tehát egy holt formában. Ha ezt most nagyon, nagyon bugyután és nagyon egyszerűen mondjuk el, egy holt sóformában, egy ásványi sóformában kerül be a szervezetbe, és nem egy élő molekulaként. Ha én táplálékként fogyasztom, ez egy élő molekula. A természet nem követi el azt a hibát, hogy izolált aszkorbinsavat állít elő, hanem az aszkorbinsav hozzáköt ásványokat, és főleg poliszakarideket, egy kis fehérjét, egy kis ez az amaz, és a legjobb táplálékkiegészítők, eddig a legjobb táplálékkiegészítők az úgynevezett kelációs vagy fehérjével összeragasztott multivitaminok voltak, de ezeket betiltották most, mert túl hatékonyak. Nem, gyógyszernek minősülő hatóanyagok, mert már, de ez a cinizmus. Tehát, és a gyógyszergyárok, tehát a tulajdonosok, a vitaminpiac 70%-a a gyógyszergyárok kezében van. És ők vannak abban a lobby pozícióban, hogy betiltják a hatékony táplálékkiegészítőket. És ez egyre inkább megy, tessék. Én naponta 1000 mg-os C-vitamin tabletta untik elég. És akkor is, ha mondjuk egy retard tablettát veszünk be, az lassan adagolja le, de akkor még mindig aszkorbinsavat fogyasztottuk. De akkor még nem ettünk semmi jót. Tehát én személy szerint ez egy új előadás, amit most mondom, de mindegy, tehát elmondom. Tehát léteznek technológiák, amelyekkel a multivitamin, még az úgynevezett hold show, ásványi show tartalom, vagy showból álló vitaminokat eleveníteni tudjuk. És ez a folyamat, amit itt elmondom, ez ugyanaz, amit az előbb is már említettem, fermentáció. Tudnélik, tehát mondom a helyzet, nagyon banális a helyzet, hogy például egy ilyen multivitamint belerakok egy levesbe, hozzáteszek mindenféle tápanyag, tehát mit tudom, zöldségeket, meg gyógynövényeket, meg minden is, rászórok mondjuk élesztőt, és átfermentálom ezt az egészet, és akkor oda megy az élesztőgomba, és be akarja kapni ezt az ásványi sót. Nézi jobbról, balról, felülről, alulról, nem talál fogást, azt mondja, hogy akkor fogást kell találni rajta, és oda hívja a barátait, és oda építgetnek mindenféle kötéseket, egy glikoprotein kötést rak össze. És amikor már éppen be akarja kapni ezt az egész glikoproteines micsodát, akkor ugye ezt kiszámítják a laborban, és akkor becsöpögtetnek egy kis enzimet, ami felolvasztja az élesztőnek a sejtfalát, az élesztő eltűnik, és megmarad egy kész glikoproteines C-vitamin, vagy multivitamin, vagy E-vitamin, vagy szelén, vagy mit tudom én. És csak ott mondom itt a hatásfokot. A sima szelén antioxidáns hatása, tehát a szelén, mint ásványi só, annak nulla az antioxidáns hatása. Ha hozzakötök egy métionint, tehát egy aminosavat, akkor mondjuk egy bizonyos skálán a hatása mondjuk egy... mennyi is volt? 60-500... Azt hiszem 12, vagy már nem emlékszem pontosan. Ha ugyanezt a szelént fermentálják, tehát egy fermentált szelén, tehát egy probiotikus szelént állítanak elő, akkor ennek a hatása 65-ször, vagy mit tudom, 70-szer hatásosabb, mint a métionines a szelén. És a piacon a legjobb termékekben benne van a métionines szelén. A probiotikus szelén, az csak kézzel válogatott termékekben van. Tehát egyszerűen nem minden szelén a szelén, ezt egyszerűen tudni kell. Lehet, hogy kapok egy 300 forintos szelént, de csapnivaló. És ha fizetek egy probiotikus szelénját mondjuk 6000 forintot, akkor a hatás, tehát a különbség még mindig kisebb, mint amennyivel a nagyobb a hatás. Tehát az árérték aránya még mindig jobb. És persze, aki minőségű árut előállít, az fizetett is magának ezt a szolgáltatást. De ott tartunk, hogy a Pfizer, ez egy gyógyszercég, azon gondolkodik, az összes 14 ezer hatóanyagát fermentáltassa. Már a laborban dolgoznak rajta. Tehát ők dolgoznak azon, hogy a gyógyszereket fermentálják. Mert ők is rájöttek, hogy ugye a hatóanyag ez jó, de rengeteg mellékhatást produkál. Ilyen meg olyan meg amolyat. És most rájöttek, abba belegondoltak, hogy talán ha átfermentáljuk az egészet, és egy glikoprotein kötésbe megy be ez a gyógyszer anyag, akkor a mellékhatások lényegesen csökkenek. Tehát ott tartunk, hogy maga a nagy behemót gyógyszeripar, amely mindenható a gyógyítás területen, amely mindent diktál, és mindent meghatároz, és mindent előír, és semmit nem enged amúgy másnak, rájön, hogy ezek a technológiák, ezeket használni kellene. Ez nem azt jelenti, hogy lesz majd egy boldog és szebb jövő, attól sajnos messze vagyunk, de én bízok abban, hogy ez a mai esti előadás némileg szemnyitogató lehetett, hogy egy néhány dolgot, egy néhány hibát látjuk, esetleg a saját életünkben, kitörési lehetőségeket, esetleg olyan folyamatokat ismertünk meg, amelyek eddig esetleg a számunkra ismeretlenek voltak, és talán egy néhány kitörési lehetőséget, hogy lehet ebből kijutni. Én bízok benne, hogy ezt az emberi testet megfelelő elővigyázatossággal, tudatos életmóddal, a megfelelő tudással egészségben tudjuk tartani, de nem lár-pulár, hanem ahhoz, annak érdekében, hogy ez az egészséges test tulajdonképpen egy egészséges elmélet, vagy egy egészséges elme, és egy egészséges gondolkodásnak a kiszolgálója lehessen, mert az egészséges test önmagában sok mindent még nem eredményez, de ha az egészséges test egy jó gondolkodást, egy felülről származó filozófiát, és a szeretetet tudja támogatni, akkor én úgy gondolom, akkor eredményes is lesz ez a törekvés, és érdemes is volt egy egészséges testért küzdeni. Bízok benne, hogy mindenki így akarja, és hogy ez a legfőbb cél, mert az a híres mondás, hogy egészséges testben egészséges lélek, az egy bárcsak kezdett, mert ugye bárcsak minden egészséges testben egészséges lélek lenne. Mi az egészséges testre törekszünk, törekedjünk ugyanakkor az egészséges lélekre is. Köszönöm szépen!
3: Adventnet Rádió. Radio.adventnet.hu

0: Szeretettel köszöntelek benneteket, kedves testvéreinket és vendégeinket is. De figyeltetek, az énekben volt két mondat, ami nekem úgy megütötte a fülemet, és amivel szeretnék kapcsolatban szólni is. Nem terveztem, csak így, hogy énekeltük, akkor láttam is ezt a két szót, hogy azt mondja, 285-ös énekünk, hogy az ős ellenség most is üldöz még nagy a serege, és családsága fegyvere. Ugye mi, ez egy Luther Márton éneke volt, azt hiszem 1528-ból, és hát akkor is üldözte még az ős ellenség, akkor csak üldözte igazán. De azt hiszem, hogy most is üldöz az ős ellenség, és most is családság a fegyvere. Ugye a családság azt jelenti, hogy valami nagyon szép köntösbe öltöztette azt, ami hazugság, és becsapja az embert. Ugye azért család. Itt azt is énekeltük, hogy de az ige porba dönti. Ugye az Isten beszéde az le tudja leplezni a családságot, a hazugságot, az is, ami szépnek, jónak látszik, és valójában nem az. És a mai időben igaz, hogy az óránk már elhaladt, mert mindjárt fél van. És én szerettem veletek végben a János Evangélium 6. fejezetét, azzal kapcsolatosan, hogy valóban az ige porba dönt dolgokat, de mi is csak úgy tudunk védekezni a sátán csalásaival szembe, hogyha bennünk is az ige valóban él. És mi is a valóban az igét úgy látjuk és úgy éljük, hogy az minket meg tud tartani. Ugye sok hazugságot, hamisságot le tudunk az ige alapján leplezni, de vannak olyan dolgok, amelyeket magunkban nem tudunk leleplezni. Hogy az ember maga se látta, maga életébe tisztán, vagy az ördögbe csapja, és nem látja úgy, de egyetlen biztos alap, és ami által az ember tud élni, az az Istennek a beszéde. Olyan szép mondja maga Jézus Krisztus a János Evangélium a 8. fejezete 45. versében, hogy aki Istentől van, az hallgatja az Isten beszédeit. Aki az Istentől van, az hallgatja. Nem arra cizott Jézus, hogy leül és hallgatja csupán, hanem úgy hallgatja, hogy befogadja, hogy ő azzal azonosul, hogy ő szeretne úgy élni, hogy amit hallgat, az az ő életében is valóság és igazság, és ő azt szerint szeretne élni. Ugye sokkal beszéltünk már arról, hogy mennyi időt töltünk milyen ige olvasással. Hát így az év végén olyan jól lenne egy statisztika, látnánk, hogy a 365 napban mondjuk mennyi órát töltöttünk az Isten igét, a hallgattuk és olvastuk, vagy olvastuk és hallgattuk. Hát ki? Én mondjuk magammal elégedetlen vagyok, általában mindig, mert sokkal többet is lehetne. Nem mennyiségre értem, hogy most elolvasom a Bibliát kétszer egy évben, meg ilyen kitűzésem nekem nincsenek, hanem az Isten igében, a mélyebben leásni, sokkal több mindent meglátni és megérteni és felszínre hozni. Tehát az Isten szeretne nekünk adni az Istennek a beszédéből. És én arra gondoltam, hogy a János Evangélium 6. fejezetét, ameddig az időnk engedi, úgy versről versre végigmennénk, hogy úgy lássuk együtt is, hogy az Isten mennyire föl tud tárni dolgokat számunkra, és mennyire az Isten szereti minket tanítani. Amúgy, ha elolvassátok, tulajdonképpen azt mondhatnánk, hogy nem egy nagyon bonyolult ige szakasz, de hosszú. De hogyha elkezdjük úgy szóról, vagy mondatról mondatra kibontani, nagyon sok mindent találunk itt is, ami ugye az embert megerősíti, és amiből sok mindent tanulhatunk. A János Evangélium 6. fejezetét fel is lapozhatjátok, és túl messzire nem fogunk innen menni. Tessék?
1: Valaki kérdése?
0: Jó, ha van, mert itt teszünk, és nem által végigkövetjük. Hogy tudom még.
1: Valakinek?
0: Kértek még?
1: Kértek?
0: Szóval a 6. fejezettől, attól a résztől olvasnánk, amikor a Jézust a sokaság megkereste. Ugye itt mondjuk a 22. verstől kezdődik. Ugye az előzmény az, hogy Krisztus a kenyeret megszaporította. Aztán Jézus Krisztus átment a Galilei tavon, és másnap, hogy eljutott Kafarnaumba, ott keresték Jézust, ennek a híre gyorsan elterjedt. Gondoljátok bele, azért 5000 ember volt jelen, plusz még a gyerekek, nagyon gyorsan elvitték a hírt, hogy itt valami nagyon nagy csoda történt. Magukat, akik ott voltak, ők is elterjedt a városba, és jöttek máson is emberek, és keresték Jézust, és szerettek volna többet tudni, és még jobban megismerni a részleteket. Maguk a tanítványok is elmondták az embereknek, hogy az Isten Jézus Krisztus milyen csodát tett. És ez volt ugye az előadmény, és ezért keresték őt a tömegek. Valószínűleg nagyon sokan kereshették, emiatt nem egy-kettőn, több százan vagy több ezeren keresték. És azt mondja, a 26. verst, vagy 25. verstől olvasnám, és megtalálván őt a tengeren túl mondanák néki, Mester, mikor jöttél ide? Ugye ezt a kérdést azért tette Jézusnak, mert nem az volt a kérdés, hogy most tudják, hogy hány óra, hány perckor, nem azért, hanem hogy hát mondja, hogy hogyan jött ide, mik történtek, hogy bővebben szerettek volna tudni arról a csodáról, amit már maguk a tanítványok is mondtak. De az is benne volt ebben a kérdésben, hogy voltuk olyan szándékok, tudjátok, hogy azért az a kenyér megszaporodott. És mindig volt szegénység, és hát ők is szerettek volna ebből részesülni, és több mindent tudni. És akkor Jézusnak ez volt a válasza a 26. versben, és felállt nékik Jézus is mondta, bizony-bizony mondom nétek, nem azért kerestek engem, hogy jeleket láttatok, hanem azért, mert ettetek ama kenyerekből, és jól laktatok. Hát az elég frappáns, és kicsit ilyen kemény kijelentés, hogy Jézus szemünkről hozta, hogy hát tulajdonképpen nektek nem az én személyem érdekel benneteket, hanem az, amit én csináltam. Ugye hát vannak az a megasztárok, mindig nevetek rajtuk. Szegény sztárok elhiszik, hogy őket szereti a közönség. Nem igaz. Azt szeret, amit csinálnak. Ha már nem úgy csinálnak, nem szeretik. Nem a személyének szól, hanem annak, amit csinál. Mondjuk csúnya dolog különben. Nem? Az már valamiért van. Ha már nem adja nekem azt, amit eddig adott, akkor nem is szeretem. Ez sokszor ki is derül. Ha Jézus nem azt tette, amit kértek tőlem, akkor elfordultak tőle. Szóval nem Jézusnak a személyének, nem annak szólt a keresés, hogy ők látták, hogy tőlük a mennyből jött, és az Istennek a fia is valami többet akar adni nekik, mint maga a kenyér, hanem pusztán maga a megélhetés miatt keresték, bár emberileg ez is érthető ugye abban az időben, hogy azért keresték. Megjegyzem nekik, a kenyérszaporítás azért nem volt ismeretlen, majd olvassuk később, maga az, hogy az Isten tud adni kenyeret. És Jézusnak az volt a válasza, hogy azért kerestetek, mert jól laktatok. Ugye, ti is találkoztatok már sokszor olyan emberekkel, hogy valamilyen terve, valamilyen célja, valamilyen anyagi dolgokhoz akar hozzányúlni, vagy akár fizetéshez, pénzhez, álláshoz, bármi az, ami számára van előtt jelent, és azért keresi az Istent. Adjon neki ezt, vagy adjon neki azt, vagy adjon neki azt. Amit ő magának elgondolt, és ami úgy gondolt, hogy neki szüksége van rá. Önmagában azt, hogy az Istentől ezt kérhetjük, ez nem bűn. Hát Jézus maga mondta, hogy imádkozzatok a mindennapi kenyérért, ugye? Az nem bűn. De ha csak ezért keresjük, az már igen. Az már számításból van. És azt mondja Krisztus, hogy munkálkodjatok a 27. versben, ne az eledelért, amely elvész, hanem az eledelért, amely megmarad az örök élete, amelyet az embernek fiád majd néktek, mert őt az Atya pecsételte az Isten. És azt mondja Krisztus, hogy akkor mi a mi fő életcélünk ebbe az életbe? Mit kell nekünk legfőképpen keresni? Érdekes szójáték, munkálkodjatok ne az eledelért, amely elvész, hanem az eledelért, amely megmarad. Ugye? Azt mondja, hogy ne azért törjük magunkat nagyon agyba főbe, hogy mindig jól lakjunk és együnk. Mondjuk, ahogy Salamon mondja, az embernek minden munkája a szájáért van. Hát mondjuk magyarokra ez amúgy nagyon jellemző, hogy mindent feláldoznak, hogy jól lakjanak, és mindig megvegyék azt, amit nagyon szeretnek, és mindig az ember egyen és ügyön és ügyön és egyen. Azt mondja, ne ez legyen az élet célunk, hogy azért munkálkodjunk, amely amúgy elvész. Azt mondja, hanem munkálkodjatok azért, ami megmarad. Mi az, ami megmarad? Mi az az a másik eledel? Most akkor vessétek össze, hogy mennyit munkálkodunk az eledelért, és mennyit az Isten igéért. Ugye? Akkor furcsa arányok jönnek ki. Pedig az egyik elvész, a másik meg megmarad. Szóval nekünk azért kellene munkálkodni, és Krisztus is felhívta a figyelmeket, hogy ha annyi mindent megtettetek, ne azért törjétek magatokat, hogy jól lakjatok, és bebizonyítom nektek, hogy én tudok adni a kenyérszaporításkor. Aztán most olvasta fel Gyöngyik az elébe az igében, hogy azért nem kell aggodalmaskodjunk. Azt tudja az Isten, hogy nekünk erre szükségünk, ezt megadja. Azt mondja, emiatt ne füljön a fejetek, hanem inkább azért munkálkodjatok azért az eledér, ami örökre meg fog maradni. Most magatok válaszoltok magatoknak, még Miért tudjuk jobban magunkat? Őszintén. Az Isten mond valamit, mert azt mondta, hogy azért ne aggodalmaskodjatok, az Isten tudja, hogy van szükségetek. Azt mondja, inkább ezért munkálkodjatok a legjobban. Nincs új a nap alatt, akkor is olyanok voltak az emberek, hogy az ember inkább sokszor a hasa után megy, és azért jobban töri magát, és többet dolgozik, mint az Istennek az igéért. De az Istennek az igéje, hogy is mondja, hogy folytat tovább, amelyet az embernek fia árt majd néktek, mert őt az Atya pecsételt el az Isten. Mi az Isten igéje? Hát maga Krisztus, nem? Az Isten igéje az maga Krisztus. Hogy az embereknek Krisztus kellene keresni, nem a kenyérért, hanem azért az beszédről, amit ő mond. Ugye most mi nem tudunk személyesen Krisztus megkeresni, de mindig itt van a kezünkben az Isten beszéde. Ugyanaz. Ugyanazt naponta olvashatjuk, és naponta tudakozódhatjuk, hogy Krisztus mit is mondott az embereknek. Ugye tovább olvasva, sőt, még egy gondolatot szeretnék mondani, hogy egyszer említettem nektek, hogy Pászkál mondta, hogy a cél határozza meg, hogy ki az ellenség is, ki el, hogyan állunk szembe, hogy miért dolgozzam. Ha nekem az a célom ezen a földön, hogy nekem ez meg az kell, és állandóan megélhetéssel küszködök, vagy jobban akarok élni, vagy még jobban, akkor azt mondja, akkor nekem az Isten ellenség lesz. De nekem az a célom, hogy az eledelén munkálkodom, akkor a bűn lesz az ellenségem. Nem mindegy. Ugye a cél meghatározza, hogy ki az ellenség. Értetek, hogy az Isten igéért munkálkodom, akkor a bűn ellenségem lesz. De ha hasemért munkálkodom, akkor meg az Isten lesz az ellenségem. Mert ugye az Isten nem támogatja mindig ezt a fajta hozzáállást, hogy egyél így el, aztán jó dolgod lesz, hogy éljél szépen. A 28. versben így, ugye ezt megértették valamennyire, bár nem 100%-osan ezek az emberek, és ezt kérdezték, hogy mondanák azért neki, mit csináljunk, hogy az Isten dolgait cselekedjük. Hát ez egy minden kornak szóló kérdés lenne. Mit kellene akkor nekünk tenni? Hogy mi úgy éljünk, úgy cselekedjünk, hogy az Isten azt mondja, igen, ráteszi a pecsétjét. Hogyan kellene nekünk, mit kellene tenni? Ugye biztos ti is voltatok úgy sokszor, hogy amikor valamit hallottatok az Isten igéjéből, akkor, és az embernek megérintette a lelkiismeretét, akkor úgy gondolkoztuk, hogy na hát akkor én holnaptól ezt vagy azt, hogy amaz másképp cselekszem, vagy másképp teszem, nem? Talán hűségesebb leszek, többet olvasom az igét, vagy jobban odafigyelek a másik emberre, vagy jobb szívű leszek, vagy adakozó, vagy nem tudom én. Ugye az ember így, mit kellene tenni? Ugye az ember olyan, hogy akkor rögtön azt mondja, majd én akkor megcselekszem azt, amit meg kellene tennem. Önmagában igaz, de mégsem. Jézus azt mondta, hogy nátok, akkor holnaptól nektek is jobb szívűnek kéne lenni, vagy több jót kellene cselekednetek. Nézzétek, mit válaszolt? Azt mondja, 29. versben is felelt Jézus is mondta nékik, az az Isten dolga, hogy higgyetek abban, akit ő küldött. Az egyszerű farpás kijelentés, nem? Csak az a kérdés, mit jelent? Azt mondja, az az Isten dolga, hogyha az Isten dolgait akarjátok cselekedni, akkor higgyetek abban, akit ő küldött. És ugye Jézus előtte mondta, hogy munkálkodjatok azért az eledelére, ami megmarad. A hitünk hogyan tud erősödni? Hát a munkálkodunk azért az eledelére, nem örökre megmarad. És mit jelent az, hogy higgyetek benne? Most elhiszem azt, hogy Krisztus van. Hát az sokan elhiszik. Ugye? Mit jelent Krisztusban hinni? Ugye azt mondtam az elején, hogy azok az emberek az eledelért követték, a kenyérért. A teljesítményét nézték Krisztusnak, nem a személyét. Miért kellett volna Krisztusban hinniük? Mit nem hittek a zsidók akkor? Hát nem hitték, hogy az mennyből jött. Azt hitték, hogy ő is valami próféta. Nagy volt a zavar Jeruzsálemben Jézusnak a személye felől. Mi nem látjuk úgy különben ezt, mert mi a Biblián keresztül személyük az adott kort. De ott lettünk mi is abban a városban, és értük volna minden nap életünket, közben hallottuk, hogy jön ilyen próféta Jézusnak hívnak, aki betegek együtt. Jó, jött már itt sok Jézus különben. Ugye? Meg előtte is voltak ilyen hamis Jézusok, meg mindenféle hamis proféták. Hát ez is valaki. Ugye? Vagy hiszünk neki, vagy nem hiszünk. És Jézus arra hívta a figyelmet, hogy ha hallgatjátok az én beszédemet, akkor higgyetek nekem. Magyarul, én bennem bízzatok. Abszolút bízzátok rá az életet, mert én vagyok az a messiás, akit ti vártatok. Sokkal több is van benne, de az időm miatt most ezt eltekintek, de gondoljátok végig, hogy mit is jön nekünk Krisztusban hinni. És nézzétek meg, hogy az embernek milyen a természete, na mikor hisz az ember? Mikor szoktak az emberek hinni? Hát kell valami bizonyíték, nem? Rögtön kérték is a bizonyítékot, hogy azt mondták, hogy mondanák azért a 30. versben, mondanák azért nékik, micsoda jelt mutatsz te át, hogy lássuk és higgyünk néked, mit művelsz? Hát erre szoktam volna az ember, aztán vakabb a vaknál. Ugye? Bár megjegyzem, sokszor mi is ilyenek vagyunk. Hát az Isten, Jézus nem mutatott jelt nekik a kenyérszaporításkor. Hát pont azért mentek oda, mert hallottak felőle. Tudták, hogy Jézus járt a vízen. Péter is járt a vízen. Előtte is láttak már csodáit Krisztusnak. Beteget gyógyított meg. Nem volt elég? Hány csoda kell az embernek, hogy higgyen? Hány jelet kéne az Istennek mutatni, mit gondoltok? Hát nekem az a tapasztalat, az emberek a csodáknak nem hisznek. Azt meglátják, holnap elfelejtik, másik csoda kell. A újabb csoda kell, miért tegyél valamit, mert nem hiszünk. Ugye Jézus mindig ezzel ingerelték, hogy te mutass valami csodát. Ugye azt mondta neki Herodes, hogy mutass valami csodát, akkor hiszek neked. Ez igaz? A csodák hitre vezetik az embereket? De az emberek igénylik. A csodák legfeljebb bizonyíték amellett, hogy aki jött, az isteni személy. De a csodák miatt sajnos az emberek nem igazán fordulnak az Istenhez. Az ördög is csinál annyi csodát, az embereket jól megzavarja, összekavarja. Krisztus is sok csodát tett, de ugye a Bibliában azt mondja az írás, nincs is benne Jézusnak minden gyógyítása, mert akkor nagyon sok jön kellene. Látták 3,5 évig, hogy mennyi csodát tett, és mégis keresztre feszítették, ki hitt neki. Túl sokan nem. Tehát azt láthatjuk, hogy a csodák, a jelek nem. De az ember ilyen, hogy na hát, ha látnám, akkor én ezt tudnám. Ugye mi tegnap is néztük a filmben, hogy mondja a hölgy, hogy hát mutasson valami csodát, hogy bizonyítsa, hogy ő az Isten. Változtassa a vizet borrá. Akkor elhiszi. Akkor sem hiszi el az ember különben.

És akkor hozzátették, hogy a mi atyáink a mannát ették a pusztában, a 31. vers, amit megvan írva, mennyei kenyeret adott enniük. Mondd azért nékik Jézus, bizony-bizony mondom néktek, nem Mózes adta néktek a mennyei kenyeret, hanem az én atyám adja majd néktek az igazi mennyei kenyeret. Mert az az Istennek kenyere, ami a mennyből szállott alá, és életet ad a világnak. Azt mondják itt az emberek, hogy hát igen, végül is azért kéne csodát tenni, mert Mózes annak idején 40 évig etette a népet. Te meg csak egyszer csináltál csodát, már a kenyérek alapján. Hát azért mégiscsak az 40 év, az több, mint egy egyszeri csoda, ugye? Az ember mindig okoskodik különben. Akkor az nem igazán mérvadó. Hát, ha Mózes 40 évig adott kenyeret, akkor eleve nagyobb volt, mint te. Tehát, ha be akar nekünk bizonyítani, hogy te Istentől küldted, akkor neked is többször kéne ezt megcselekedned. Ez volt a beszédjükben, ugye? A logikus különben. Az ember, ha így gondolkodik. És ezt kérték, akkor mutasd meg nekünk, hogy te Isten vagy, mert Mózes az 40 évig adott nekünk kenyeret a pusztában. És nézzük, hogy Jézus mit válaszolt. Azt mondja, hogy nem Mózes adta néktek a mennyei kenyeret, hanem az én atyám adja majd néktek az igazi mennyei kenyeret. Ugye dolog, itt rámutattad, hogy hát ti azt gondoljátok, hogy Mózes adta a mennyei kenyeret. Miért az ember tud ilyen csodát tenni? Ez is milyen furcsa, nem, hogy ismerték az írásokat, jól ismerték a Ószövetség történet a zsidók, és mégis úgy könyvelték el, hogy Mózes adta nekik a mennyei kenyeret. Mintha nem Isten adta volna. Azt mondja, nem Mózes adta nektek azt a kenyeret, egy, hanem az atya. De azt mondja utána, hogy hanem az én atyám adja majd nétek az igazi mennyei kenyeret. Mert az az Istennek kenyere, amely a mennyből száll alá, és életet ad a világnak. Ugye az a kenyer, amit ettek a pusztában, ettek, de meghaltak, ugye? Nem éltek öre, hiába negyen égették. De azt mondja Krisztus, hogy az az Istennek kenyere, amelyet majd az Isten ad a világnak, és ezt magára mondta. Én vagyok az igaz. Mondjuk az a kenyér, és őt jelképezte mindig, csak hát nem jutottak el odáig, hogy ezt megértsek, vagy nem mindenki jutott odáig, hogy ezt megértse. Jézus Krisztus maga áldozott. Ugye milyen szép megfogalmazás, nem? Ezt ritkán szoktuk alkalmazni, hogy ő az Istennek kenyere. Hogy az Atya adta Krisztus nekünk, úgymond kenyérgyanánt. Ha ő száll a mennyből alá, azt mondja, az életet ad ennek a világnak. Az Istennek kenyere. Ő az az eledel, amit az Atya ad nekünk. Most megint megkérdezem akkor, ugye az ember miért szokott tenni? Általában? Hát már megéhezik, nem? Ez ilyen egyszerű. Milyen furcsa, hogy nem mondjuk meg soha az evést. Miért nem? Mert mindig megéhezünk. Ez ilyen egyszerű. Érdekes, az éjség az mindig újra jelentkezik. Akárhogy jó fogunk lakni, majd mit tudom, holnap este, meg akármikor, és az ember azt mondja, most már semmit nem bírna megenni, mert teljesen tele van. Érdekes módon, hogy az éjség az újra jelentkezik, és az ember megint enni szeretne, és megint jó étvágya leszik. És azt mondja, az Isten is ugyanezt az éjséget akarja bennünk, hogy ezt a kenyeret, azt az Istenek kenyerét mi is együk. Ugye van egy olyan szép, hogy az Isten majd éjséget támaszt, nem kenyer után való éjséget, hanem az Istenek beszéde után való éjséget a Földön. Ugye milyen jó lenne úgy olvasni az igét, mint ahogy enni a kenyeret. És ugye a reakció, valamennyit megértettek ebből, hogy Jézus, bocsánat, valamennyit megértettek ebből, hogy Jézus Krisztus valami többre célzott, mint a kenyér. Épp olyan volt, mint a szamaritános nő. Ott is a nő kezdte sejteni, hogy nem arról a vízről van szó, ami a kútban van. De nem értettek is, tehát tisztán. És akkor felkiáltottak, hogy mondd azért nékik a 34. versben, Uram, mindenkor ad nékünk ezt a kenyeret. Úgy itt az is benne volt, hogy hát akkor milyen jó lenne, akkor nekünk mindig lenne kenyér, mint a terű-terű, azt akár tudjátok a mesében. Ugye? És úgy kívánták volna azt a kenyeret. De mondom, benne volt az is, hogy valamit sejtettek, de ő mindig ott voltak, hogy itt valami földi jólétet kellene Krisztusnak biztosítani, és akkor milyen jó lenne, hogyha mindenkorra nekünk adná ezt a kenyeret. És akkor Jézus ezt a 35. versben próbálta még pontosabban fogalmazni és helyre tenni. Jézus pedig mondanékik, én vagyok az életnek ama kenyere, aki hozzám jöjj, semmiképpen meg nem éhezik, és aki hisz bennem, meg nem szomjúzik soha. Úgyhogy Jézus nyíltan kimondta.
hogy én vagyok az életnek a ma kenyere. Ugye visszólt arra, hogy a ma kenyere, akit tettetek a pusztában, meg a Szent Sátorban kitett kenyerek asztala, ahol mindig ugye kitettek, azt hiszem, 6 vagy 7 kenyeret, az mindig Krisztusra utalt, az Isten igére utalt. Azt mondja, én vagyok az Istennek a ma kenyere, és aki hozzám jön,